0: reggeli Kálmán Norberttel. Szép jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 23-án csütörtökön. Az árnyékban búvó hepatitis. Az ország nyugati részében ismét találtak fertőzöttet. Drága háború. Elképesztő pénzmennyiséget emészt fel Trump iráni missziója, miközben terve nincs, az ellenállás egyre erősebb, és a választóinak is elege van ebből. És minden napra jut izgalom a magyar politikában. Lemondott legfőbb ügyész, lefoglalt pártszerverek, leköpött miniszterelnök. Egyelőre ennyit. Most a hírek jönnek a mikrofonnál. Gazsik Viktória.
1: A Pátria Rádió hírei.
2: Hivatalosan megerősítette a smaragdkőr és karcsú díszbogár megjelenését Szlovákiában az Agrártárca. Az amerikai képviselőház elfogadta a 95 milliárd dolláros költségvetési csomagot. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Hivatalosan is megerősítették Szlovákiában a kőriseket pusztító smaragdkőr és karcsú díszbogár megjelenését. Az első példányokat a tőketerebesi járásban Bodrogszerdahelyen azonosították, a kártevő pedig már Kelet-Szlovákia déli részének 22 kateszteri területén jelen van. A mezőgazdasági minisztérium szerint a rovar komoly veszélyt jelenthet a hazai kőris állományra, amely az erdők mintegy 2,2%-át teszi ki. A lakosságot arra kérik, hogy a fertőzés jeleit észlelve, mint a fák koronájának sárgulása, ritkulása vagy a kéreg alatti járatok, értesítsék az illetékes növényvédelmi hatóságot. A fertőzött területeken várhatóan korlátozzák a faanyag és a kőrisfélék szállításait. Júliusban összesen 6 rendkívüli helyzetet hirdettek ki Szlovákia területén, tájékoztatott a belügyminisztérium. Az intézkedésekre árvizek, viharok, tűzeset, veszélyes anyag szivárgása, valamint egy híd rossz műszaki állapota miatt volt szükség. Árvíz miatt rendkívüli helyzetet rendeltek el Trencsén, Makón és Rókuson, míg Szereden a szélvihar okozta károk miatt léptek életbe rendkívüli intézkedések. Ezen kívül Eberjesen veszélyes anyag szivárgása, Nyitrán tűzeset, kapivágása, azaz Sariskáporúba településen pedig egy híd kritikus állapota indokolta a rendkívüli helyzet kihirdetését. Az amerikai képviselőház szűk többséggel elfogadta a republikánusok 95 milliárd dolláros költségvetési javaslatát. A csomag célja az iráni katonai műveletek és a Fehérház további prioritásainak finanszírozása. A tervezetet 216 igen és 214 nem szavazattal hatták jóvá, miközben minden demokrata képviselő ellenezte azt, és több republikánus is fenntartásokat fogalmazott meg. A demokraták szerint a forrásokat inkább belföldi célokra, például a megélhetési költségek csökkentésére kellene fordítani. A javaslat sorsa ugyanakkor továbbra is bizonytalan, mivel a kongresszus megosztott az Iránnal kapcsolatos amerikai politika és annak finanszírozása kérdésében. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei egyelőre nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A tárgyalások ma rendkívüli ülésen folytatódnak, a vita főként a cseh folyósított orosz földgáz harmadik országokba történő szállításának korlátozásáról szól. Görögország attól tart, hogy az intézkedés hátrányosan érinteni az európai hajózási vállalatokat, miközben a piacot uniós versenytársakon kívüli cégek vennék át. Továbbra sem született megegyezés az orosz kőolajra vonatkozó árplafon meghosszabbításáról sem, amelynek esetleges emelése Moszkva számára kedvezőbb bevételeket eredményezhetne. Az Európai Bizottság még júniusban terjesztette elő az új szankciós javaslatcsomagot. Ismeretlen lövedék talált el tegnap egy tartályhajót a Vörös-tengeren, Szaúd-Arábia partjainál. A fedélzeten pedig tűz ütött ki. A brit tengeri biztonsági szervezet közlése szerint a legénység megpróbálja megfékezni a lángokat, áldozatokról egyelőre nincs hír. A támadásért a jemeni húszi lázadók vállalták a felelősséget, akik azt állítják, hogy két szaúdi olajszállító tartályhajót vettek célba a meghirdetett tengeri blokkád részeként. Az Irán által támogatott 20 közlik, a Szaúd-Arábia kikötőit használó hajók elleni további támadásokat helyeztek kilátásba, és a Bab el-Mandeb szoros lezárásával fenyegetnek.
1: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad és északnyugati irányú. Lesz viharok kíséretében, azonban felerősödhet a szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Puhó. Után Trencsén felé egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, korlátozott a haladás az egyik sávban. Az érintett szakaszon sűrű eső nehezíti a közlekedési körülményeket. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval.
1: A Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A nagyszombati csapat a Spartak stadionban több mint 10 000 néző előtt gól nélküli döntetlen tért el a CSKA Szófia ellen, a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19:30-tól játsszák a bolgár fővárosban. Ma este újabb mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első felvonásában. Debrecenben 18 órakor kezdődik a DVSC Pjunik-Jereván találkozó. A DAC 18:30-kor fogadja a bosnyák Veles Mostart. Ez lesz a német Robert Klaus vezetőedző első tétmeccse a Dunaszerdahelyiek kispadján. Nagy várakozás előzi meg a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikos összecsapást, a Tolnai városban teltház várható. Az Európa Ligából átkerült zsolnai csapat is hazai közönség előtt játszik, 20:30-tól a lengyel Katowice lesz az ellenfele. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Az előző kiírásban 8-döntős Ferencvárosra, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában már sokkal nehezebb feladat vár, mint az elsőben, ugyanis a szerb Vojvodina után a Twente lesz az ellenfél. Az első hollandiai meccsen ma 20 órakor indul útjára a labda. A magyar női vízilabda válogatott 8-7-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében, így csak az 5.-8. helyért folytatja szereplését. A játékképe alapján nem érdemeltek vereséget a magyarok, mert jobban játszottak a spanyoloknál. Cseh Sándor világ és Európa bajnoki ezüstérmes együttese holnap az Európa bajnok hollandokkal mérkőzik. Ma kezdődik a férfi torna. A magyar póló válogatott 12-15-től a horvát U20-as együttessel mérkőzik, amely a korosztályos EB-re készül. A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méteres 40 vegyes versenyszámban az észtországi mozgó céllövő világbajnokságon. Péni István 6. lett a férfiak 10 méter légpuska versenyszámában a kínai Hangcsúban zajló sportlövő világkupa versenyen. Alex Molchan 6-3-3-6-7-5 arányban legyőzte a német Daniel Altmaiert a Kitzbüheli tenisztorna 8-döntőjében. A hamburgi női viadalon Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe, miután 6-1-3-6-7-5-re nyert a német Nomanoha Akugue ellen. 23 versenyző, köztük 3 olimpiai bajnok alkotja a magyar medencés és nyíltvízi úszó válogatottat az augusztusban Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mindhárom aktív olimpiai bajnok visszatér legnagyobb sikerei helyszínére, azaz Kós Hubert Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja a csapatnak, akárcsak a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség kisorsolta a 19. férfi klubvilágbajnokság csoportjait. A tavalyi ezüstérmes Veszprém szabadkártyásként indulhat Egyiptomban, ezért a Sydney ellen selejtezőt kell játszania. Továbbjutás esetén, ami szinte biztosra vehető, a Füchse Berlinnel, a házigazda Al-Ahlival és a kuwaiti Burgannal találkozik. A belga Jasper Philipsen szökésből nyerte a nagycsoportos sprintet a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. szakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4 perc 32 másodperces előnnyel vezet.

6 óra 18 perc. Július 23-án, hát nincs semmilyen hivatalos ENSZ világnap sem. Így ez egy hely a naptárban, ahol lenne hely egy új világügynek, de ezen a napon Lenke napja van, a Lenke héber, görög, német eredetű név, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből származik, a német Lenchen névalkotáson kívül. A név jelentése nap, hold, szépségű. Ezen kívül még Brigitta napja van, a szlovák naptár szerint pedig Olga napja. Boldog névnapot, minden ünnepet!

0: 6 óra 22 perc. Alapvető változás jön a WhatsApp-ba, sokkal nagyobb biztonságban lesznek a beszélgetéseink. Ismét a Samsung a legnagyobb mobilgyártó. És kijött egy jelentés, mely szerint Kína felpörgeti a fegyverkezési versenyt. Színes híreink jönnek a nagyvilágból Nyitrai Nóra válogatásában.
1: A WhatsAppon keresztül folytatott beszélgetéseket végpontok közötti titkosítás védi, ami lényegében lehallgathatatlanná teszi a teljes kommunikációt. Ez azonban csak addig van így, amíg a beszélgetések nem kerülnek ki az eredeti védett környezetből. Például azzal, hogy biztonsági mentés készül róluk és feltöltik őket egy felhőbe. A Meta áprilisban kezdett el dolgozni az ezt orvosló megoldáson, avagy a felhőbe feltöltött biztonsági mentések titkosításán. Az új funkció lehetővé teszi majd a felhasználók számára, hogy a WhatsApp saját felhőjébe mentsék a beszélgetéseiket titkosítva 2 GB ingyenes tárhellyel. Amennyiben valaki meghaladja az ingyenes limitet, előfizethet az 50 GB-os csomagra. A mentést azonosító kulccsal, jelszóval vagy egy 64 karakteres digitális titkosítási kulccsal is lehet majd védeni. A legfontosabb azonban, hogy a WhatsApp saját felhőjébe mentett beszélgetéseket eleve végpontok közötti titkosítás fogja védeni. A globális okostelefon piac 13 éve nem volt olyan rossz helyzetben, mint az idei második negyedévben. A Counterpoint Research szerint a globális okostelefon szállítások 11%-kal csökkentek éves szinten 2026 második negyedévében. Ebben a kutatócég szerint a legnagyobb tényező minden bizonnyal a chip hiány volt. Ez a gyártási költségek növekedéséhez vezetett, ami számos telefongyártót arra kényszerített, hogy emelje az árakat. A Samsung 24%-os globális piaci részesedéssel visszaszerezte az első helyet, és a legerősebb éves növekedést érte el. Az Apple azonban így sem volt sokkal lemaradva, emellett a cég volt az egyetlen, amely nem emelte meg az árait. A harmadik helyet és az azt követő pozíciókat megcsípő márkáknál azonban sokkal rosszabb volt a helyzet, ugyanis a Xiaomi, az Oppo és a Vivo is 2 számjegyű visszaesést könyvelhetett el. Az Egyesült Államok arra számít, hogy Kína és Oroszország jelentősen növeli hiperszónikus rakéta készletét a következő 9 évben. Derült ki a Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetének, azaz az IISS friss jelentéséből. Az amerikai hírszerzés szerint Kínának 2035-re körülbelül 4000, Oroszországnak pedig 1000 ilyen rakétája is lehet. Az IISS szerint ez a törekvés és már most is befolyásolja az amerikai katonai intézkedéseket, például a védelmi rendszerek bővítését, valamint a nagy hatótávolságú fegyverek beszerzését. Bár meglehetősen határozottnak tűnik az IISS jelentése, a szervezet arra figyelmeztet, az amerikai hírszerzés korábban már volt, hogy a legrosszabb forgatókönyvre összpontosított, ami végül nem vált valóra.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 23-án Lenke és Olga napján. Egyetlen hepatitis A fertőzést találtak a dunaszerdei járásban. Vajon ez elég ahhoz, hogy komolyan aggódjunk, vagy épp most lehetne megakadályozni, hogy még nagyobb baj legyen? Erről lesz szó nem sokára. Most régiós hírek jönnek, a mikrofonnál Gazsik Viktória.
2: A Vágsellyei elkerülő út építését hátráltatja a Vágfolyó fölé tervezett híd alapozásának módosítása. A terhelési próbák ugyanis nem igazolták az eredeti projektben szereplő megoldás megfelelőségét, ezért a szlovák útkezelő vállalat kérésére új geológiai vizsgálatot végeztek. Ezek alapján a tervezők átdolgozták a híd alapozási tervét, amihez új engedélyezési eljárásra is szükség van. A munkálatok hamarosan folytatódhatnak. A 12 kilométer hosszú Vágsellyei elkerülő út építése 2024 augusztusában kezdődött. A beruházás értéke csak nem 79 millió euró. Az útvonal része lesz egy több mint 700 méter hosszú híd is a Vágfolyó felett. Az Eperjesi kerületi önkormányzatnak közel 1,5 millió eurót kell visszafizetnie a Magas Tátrában megvalósított útfelújítási projekt után. Az összegből mintegy 1,33 millió euró Európai Uniós támogatás, a fennmaradó rész pedig állami hozzájárulás volt. A visszafizetés az 537-es számú, másodosztályú úton biztonsági kockázatainak felszámolását célzó beruházást érinti, amely a Szabadság útja korszerűsítésének részeként valósult meg 2023-ban. A több mint 8 millió euró értékű projektet az Integrált Regionális Operatív Programból finanszírozták. A megye részletfizetést kért, és a tartozást legkésőbb 2029. júliusáig 36 részletben rendezi. Tegnap reggel 8 órától szünetelt az ivóvíz szolgáltatás Nagykapos egész területén egy csőtörés miatt. A kelet-szlovákiai vízművek tájékoztatása szerint a meghibásodást egy külső cég okozta fúrási munkálatok közben, a körforgalom közelében. A vízellátás kiesése mintegy 8000 fogyasztót érintett, a lakosok számára ivóvíz tartályt helyeztek ki a városi hivatal épülete elé. A vízellátás délután 3:45-kor állt helyre.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél, viharok kíséretében pedig továbbra is felerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D1-esen Púchov után Trencsén felé, egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, korlátozott a haladás az egyik sávban. Az érintett szakaszon sűrű eső nehezíti a közlekedési körülményeket. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Ismét megjelent a hepatitis A a Dunaszerdai járásban. Egyelőre egy igazolt esetről tudni, de ez a vírus már jóval a tünetek előtt is terjedhet. Hol a határa felesleges pánik és az indokolt óvatosság között? Mire kell most figyelnünk a családoknak? Erről beszélgetünk dr. Rajzákedi gyermekorvossal, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát úgy akartam kezdeni, hogy az utóbbi időben, mintha sokkal többet lehetne hallani ilyen hepatitis fertőzésről, aztán találtam egy ilyen statisztikát, hogy például 2025-ben az év eleje óta egészen novemberig 259 hepatitis A-s megbetegedést találtak a Nagyszombati megyében, és hogy ez a 2024-es adatoknak a háromszorosa. Szóval tényleg van benne valami, hogy egyre többet hallani ilyet.
1: Bizony, és sajnos ki kell mondjam, hogy tavaly évben tényleg nagyon sok volt Dunaszerdai járásban, konkrétan Dunaszerdahelyen, itt volt egy góc, kérem szépen, a Karcsai úton, ahol rengeteg gyermek megbetegedett, és már olyan, mert ahogyan felvezetni tetszett, ugye ennél az A-hepatitisnál, abban a prodromális stádiumban nem kell, hogy olyan tüneteket produkáljon az a gyermek, vagy akár a felnőtt, hogy mindjárt arra gondoljunk. És nagyon sok beteget, akit mi hozzánk be is szállítottak a kórházba, természetesen ezeknél a gyermekeknél ilyen elesettség, fáradékonyság, étvágytalanság, vagy olyan tüneteket produkált az a gyermek, hogy hasmenése volt, hányt, de még egyáltalán nem jelent meg a sárgaság. És ezeket a gyerekeket, még az a szerencse, hogy ezeket a gyerekeket mindig úgy izolálva vesszük föl, és bizony az első vérvizsgánál jöttünk rá, hogy ez egy hepatitis A vírus. Ugyanakkor még az ellenanyagokat nem mutattuk ki, mert ugye arra legalább egy nap kell, de Nagyszombatba szállítottuk ezeket a gyerekeket, és ahogy a felvezetőben tetszett mondani, már olyan intézkedéseket kellett tenni, hogyha az a szülő behozta a készültségre, már ott ambulánsan végeztük ezeket a vizsgálatokat, hogy ne jöjjön kontaktusba a többi gyermekkel, vagy akár az a nővérrel, illetve az egészségügyi personállal, tehát az ellátókkal, mert azokra már külön obstrukció volt, tehát azok, akik nincsenek beoltva, vagy akik be is vannak oltva, van-e ott lappangási idő, vagy ugye azért előbb fordul, hogy nincs beoltva az a személy, és ilyenkor bizony más obstrukciók vannak. Egyébként igaz, tavaly nagyon sok volt, az idén nálunk volt éppen múlt héten egy gyermek, és hozzáteszem, hogy ennél a 4 éves kislánynál is a hányás, hasmenés, bágyadság, elesett, étvágytalansággal jelentkezett, és még nála sem mutatódott ki a sárgaság, csak ugye a vérből, de nagyon magasak voltak a májtesztek, úgyhogy ezt a gyermeket is Nagyszombatba szállítottuk múlt héten, éppen csütörtök vagy szénteken.
0: Bocsánat, az jutott eszembe, hogy hát mi a baj a Dunaszerdai járással, hogy itt ennyi van, meg mondja úgy, ahogy gócpont is volt. Az a terület, amit említett, az a Karcsai úti telep, hát nem tudom, hogy ezt most jól mondom, talán nyomortelepnek írható le, ahol mondjuk marginális csoportok vannak, talán így valamennyire körül tudom határolni ezt azoknak, akik nem ismerik, de hát az országban nagyon-nagyon sok helyen vannak ilyen telepek máshol, és mégis ugye hát itt mondjuk, hogy Dunaszerdahelyen ezt hogyan elkapják. Na most vagy az van, hogy valami gond van a Dunaszerdai járásban, vagy épp fordítva, itt el tudják csípni ezt. Mert mondjuk működik valamiféle screening a társadalmi csoportokra, vagy a magasabb, akár ez a beteg tudatosság, egészség tudatossága az embereknek. Nem tudom. Ön ezt miként olvassa?
1: Hát nyilván az mindenki számára, és abban az időben, ugye egy éven nagyon sokat hangoztattuk, hogy fontos a megelőzés. Tehát a megelőzés miből áll? Abból, hogy gyakori betartani a higiénés előírásokat, gyakori kézmosás. Ugye le kéne törölni azokat a kb. Azokat a felületeket is, amivel ez a beteg érintkezik. Nagyon sok esetben ugye hát a vízszolgáltatás, itt probléma volt a vízszolgáltatással, azt meg kell valljam, és ilyen esetekben ugye, ha nem megfelelő a vízellátás, a fertőzött, a beteg fertőzött, ugye, az már a családon belül is terjeszti ezt, mert akár ételben is megtalálható ez ez a vírus, és ugye, hát szabadabb az a szexuális viszonyok abban a régióban, vagy ezeken a helyeken, ahol nem csak tehát az étellel szennyezett vízzel, vagy egymás között is átviszik, hanem még szexuális úton is terjed ez az egész állapot. Úgyhogy előfordulhat, hogy ez is betudható a beszélések szerint nagyjából, ez is közreállszik ezeknél a problémáknál. De minden esetre a lapongási idő 2 héttől akár 6 hétig is terjedhet, és mint ahogy említettem, nem éppen kellenek olyan egyértelmű tünetek, főleg a fiatalabbaknál, tehát gondolok ilyen serdülőkor után, tehát nem is kell, hogy sárgassága legyen, lehet, hogy azt mondja, hogy fáradtabb, fájhat egy kicsit a hasa, emésztési problémái vannak, de egyébként más tünete nincs. De az nem azt jelenti, hogy ebben a tipikusan megjelent klinikai tünetekben, amikor nem csak a heveny gyulladás tünete, mint a hányás hasmenés, hasfájás, bordaival, ugye jobb oldal a bordaival található a máj, esetleg emésztési zavarok találhatók. Tehát abban a stádiumban, amikor még klinikai tünetei nincs, ez bőven szórja a vírus, tehát akkor már terjesztő. Tehát pontosan ezeket kéne minél hamarabb kiszűrni, ugye, hogy ott, ahol még a higiénés előírásokat sem tartják be, hogy minél kevésbé terjedjen, mert a vírus ugye a székvettel is ürül, és ha még nem most utána kezelt kapcsolatban jön bármivel, akkor bizony elterjedhet. Egyébként nagyon érdekes az azoknál az anyáknál, akik nincsenek beoltva, vagy akár be is van oltva, az anya tejjel egyfajta védettséget is produkál az anya, aki be van oltva, a szénimmunizálás, illetve a kumimmunizálás esetén is, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. De akkor is be kéne tartani ezeket az előírásokat. Általában gyerekek, akik nálunk voltak, azok olyan 4 évtől 15 éves korig, serdülőkori gyerekek voltak, de sajnos egyik sem volt beoltva. Uh-huh. És ez a hozadéka ennek az egésznek, hogy 1992, ha jól emlékszem, kezdődött az oltás. Ugyanez még mindig standardon felüli oltásnak számít, de azt kéne számadásba venni, hogy micsoda előnye van aznak a gyermeknek a számára, aki beoltatja. Nem tudom, most 20 euróba vagy 25 euróba kerül egy oltás, kétszer kell beoltani, viszont azt lehet mondani, hogy egy életre biztosítja a megelőzést a betegség elől.
0: Hát az embernek az eszébe, hogy ezekben a közösségekben azt a 20-25 eurót valószínűleg másra fogják inkább prioritás alapján használni, de hogy azt mondja, hogy ugye felsorolta, hogy miért is tud ennyire terjedni nagyjából ezekben a közösségekben ez a betegség, de hogy akkor ez a betegség ezeknek a közösségeknek a sajátja, vagy ezekben marad-e? Mert ugye sokan azt gondolják, hogy a sárgaságot csak az kapja el, aki nem figyel a tisztaságra. Tehát, hogy ez valóban ennyire egyszerű lenne. Másrészt meg gyerekeket említünk, de hát most épp nincs iskola. Abban az időszakban vagyunk. Talán a saját közösségén túl az a gyermek sem érintkezik annyira más közösségbeliekkel.
1: Igen, de abban a közösségben bizony bőven megtalálhatók minden lehetőség. A piszkos kezek, ugye, mert így is nevezik a hepatitis, piszkos kezek betegsége. És ha ez egy nagyon komoly probléma egyébként, akkor, amikor kitört tavaly az az epidémia, akkor bizony a epidemiológiai osztálynak ott volt, tehát a járványügyi hivatalnak volt mit csinálnia, és abban az esetben, ilyen esetben a főbiztos ugye kiad utasításokat, amit be kell tartani, és itt függetlenül attól, hogy soron kívül ezeket a gyerekeket beoltják. Tehát akkor nagyon sok gyerek megkapta ezt a hepatitis A elleni oltást, ami szerintem nagy hozadéka, hogy most már csak szorványokban fordul elő egy-egy dolog, egy-egy ilyen fertőzés, de azért megtalálható. Ugye az iskolában is nem kell, hogy olyan értelemben tetszik, hogy vírushordozó, már akkor is terjeszti, mikor semmilyen tünete nincs. Tehát ezeket kéne valahogy kivédeni, és mint ahogy mondtam, piszkos kezet, tehát itt az alapos kézmosás, az nagyon fontos ebben az esetben mindenképpen. Mert javarészt azt ki kell emeljem, hogy ezek a gyerekek átvészelik ezt pár héten belül, visszatérnek a környezetbe, de viszont akadnak szövődmények is. Ugyan a hepatitis A-nál nem nagyon szokott előfordulni, hogy esetleg egy valami más gulvacillóz is előforduljon, de ugye soha nem tudjuk, hogy milyen genetikai adottságunk van, meg esetleg milyen genetikai problémákat hordozhatunk, ami bár vírussal, bármi nemű jellegű ilyen fertőzéssel kiprovokálható. Ugye nagyon sok esetben a gyerek panaszkodhat aztán arra, hogy fájnak az ízületei, akár komplikációk is kerekesznek, hosszú távon lehet vérszegény, vagy esetleg mint más komplikáció, hasnyálmirigy gyulladás.

0: hogy ne nem éhető diét, ami nem terheli le a máját.
1: Még ezt szerettem volna kérdezni, hogy, mert hogy itt említjük, hogy átmegy ez a betegség azért a gyereken, de hogy akkor mi, tud valahova súlyosbodni ez? Tehát, hogy egészen veszélyes formává is át tud alakulni. Abból a fajta felállásból, hogy egyébként ez áthallad ez a betegség, persze fertőz, de hogy magán az alanyon áthallad a betegség, abból tud-e valami komolyabb lenni?
0: Igen, tehát mondtam, hogy ugye embere válogatja, valaki abszolút pár hét alatt le tudja ezt az egészet, nincs is nagy klinikai tünete, de vannak olyan esetek bizony, amikor a gyerek fáj a lába, fáj alig tud járni, fáj a bokája, tehát ilyen ízületi problémák vannak, komplikálódhat ez még vérszegénységgel is, anémia, tehát vérszegénységgel. Ritkábban fordul elő az, hogy valamilyen, ugye, mert ott az epe kiválasztásánál nagyon közel van a hasnyálmirigy, illetve az epe váladék, ahogy kiürül ugye a 12-es únyi bélbe. Ugye ilyenek esetben előfordulhat, hogy ne adj Isten, ott valami kis dugulás, gyulladás kerül, ödéma, ugye, mert az lehet ott, hogy egy kicsit bedurrannak ezek a, megduzzadnak ezek a vezető, bizony hasnyálmirigy gyulladás is előfordulhat, ami aztán komoly probléma. Komoly probléma. És azzal, hogy dehidratált a gyerek, nem biztos, hogy jól reagál. Ki tudja, hogy a háttérben mi lehet. Még akár a vese is érintett lehet. Tehát ugye ezzel a dehidratációval, ugye amikor centralizálódik a vérkör, tehát nyilván arra, hogy az agy, a tüdő, illetve a szív ellátása biztosítva legyen, ilyenkor a vessék egy kicsit ugye spórolják azt a vizet, és lehet ilyen ördögi kör, és lehet, hogy a háttérben van valami beleszületett probléma akár a vesével, bizony ilyen esetekben előfordulhat vese elégtelenség tünete.
1: Ismét megjelent a hepatitis az ország nyugati részében. A részletekről dr. Ajzák Edit gyermekorvossal, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm a lehetőséget.

óra 55 perc, jön egy kis orvos meteorológia. A front érzékenyek nagyon nem fognak örülni a ma észak-nyugatról dél-kelet felé átvonuló kettős frontnak, pedig ennek lesznek pozitív hatásai is. Visszafogja átmenetileg a melegedési tendenciát, és így kedvezőbb hajnali hőmérsékletre számíthatunk megfelelő pihenési lehetőséggel, és napközben is csak az éjszaknak megfelelő hőmérsékleti értékek körül alakul a felmelegedés. A kettős fronti panaszok közül azonban ki kell emelni a vérnyomás veszélyes ingadozását, és az elsősorban hidegfronti jellege miatt a görcsös jellegű panaszok, fejfájások, emésztési zavarok, ízületi problémák gyakori előfordulását. Sok lesz a szívritmus zavar, szívdobogás érzés, gyakoribb szívelégtelenség, nehéz légzés is jelentkezhet.

0: Soron következő nappalinkban arra keressük a választ, hogy vajon a boldogság kereshető-e a munkahelyünkön. Dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgetünk, jöjjön egy kis ízelítő.
1: Ma kétszer annyit ígérünk, mint 100 éve. Ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni. 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, már nem csak le akarja tudni a munkáját elszenvedni, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is akár aktívan dolgozhat. Erre ma rengeteg példa van már.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére 9 és 12 óra között.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 23-án, csütörtökön, Lenke és Olga napján. Új frakcióvezető, korrupciós nyomozás, ellenállási nyilatkozat. A Fidesz néhány nap alatt teljesen új politikai pályára állt. Valódi irányváltást láthatunk, vagy csak új csomagolása ugyanannak a politikának. És fizikai inzultus érte Magyar Péter miniszterelnököt, aki egyébként feljelentést nem tesz. Erről lesz szó nem sokára. Most a hírek jönnek a mikrofonnál, Gazsik Viktória.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az államfő vasárnap Kínába utazik, a kínai elnökkel is tárgyalni fog. Az amerikai hadsereg újabb iráni célpontokat támadott. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő vasárnap háromnapos állami látogatásra utazik Kínába. Az utat Xi Jinping kínai elnök meghívására teszi, és a program során a kínai politikai vezetés több tagjával is tárgyal. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok és a gazdasági együttműködés áll majd. Kiemelt téma lesz a magas hozzáadott értékű beruházások támogatása. A felek a partnerség bővítéséről is egyeztetnek több területen. Például a tudomány, a kutatás, a közlekedés és a turizmus terén. A látogatás jelentőségét növeli, hogy ez az első ilyen szintű elnöki út 16 év után, és a két ország közötti stratégiai partnerség elmélyítését hivatott szolgálni. Hivatalosan is megerősítették Szlovákiában a kőriseket pusztító smaragd kőris karcsú díszbogár megjelenését. Az első példányokat a tőketerebesi járásban Bodrogszerdahelyen azonosították, a kártevő pedig már Kelet-Szlovákia déli részének 22 kataszteri területén jelen van. A mezőgazdasági minisztérium szerint a rovaj komoly veszélyt jelent, hát a hazai kőris állományra, amely az erdők mintegy 2,2%-át teszi ki. A lakosságot arra kérik, hogy a fertőzés jeleit észlelve, mint a fák koronájának sárgulása, ritkulása vagy a kéreg alatti járatok, értesítsék az illetékes növényvédelmi hatóságot. A fertőzött területeken várhatóan korlátozzák a faanyag és a kőris félék szállítását. Az amerikai hadsereg újabb csapásokat hajtott végre iráni katonai létesítmények ellen, közölte az Egyesült Államok központi parancsnoksága. Ez már a 12. egymást követő éjszaka, amikor Washington támadást indított Irán ellen. A közlés szerint az akciók célja Irán azon képességeinek gyengítése, amelyek veszélyeztethetik a térség tengeri közlekedését és a kereskedelmi hajókat. A feszültség a hormuzi szoros ellenőrzéséért kiéleződött konfliktus miatt fokozódott. Irán közben válaszlépésekkel fenyegetett arra az esetre, ha az amerikai támadások az ország infrastruktúráját is érintenék. Teherán szerint ilyen esetben határozott megtorlásra készül. Több ezer turistát evakuáltak tegnap este a franciaországi Bordeaux közelében egy terjedő erdőtűz miatt. A lángok a Gironde megyében található Somosz településen csaptak fel, és mintegy 800 hektárnyi területre terjedtek ki. A tűz oltásán körülbelül 500 tűzoltó, 4 oltórepülő és 150 mentőjármű dolgozott, nehéz időjárási körülmények között. Sérültekről egyelőre nincs hír. A hatóságok több településrész kiürítését rendelték el, köztük egy kempinget is, ahol mintegy 3500 turista tartózkodott. A térségben továbbra is a legmagasabb fokú erdőtűzriasztás van érvényben. A bolgár legfelsőbb bíróság kimondta, hogy a transznemű személyek jogosultak hivatalos irataikban megváltoztatni a nemükre és nevükre vonatkozó adatokat. A döntés 4 érintett javára született, és a bíróság szerint a hatóságok nem tagadhatják meg a módosítást pusztán biológiai, erkölcsi vagy vallási érvekre hivatkozva. A testület úgy ítélte meg, hogy az ilyen elutasítás hátrányos megkülönböztetésnek minősülne. Bulgáriában a kérdés évek óta vitatott, miután az Alkotmánybíróság korában csak a biológiai nemet ismerte el. A mostani döntést az Európai Unió bíróságának márciusi határozata is befolyásolta, amely szerint az uniós jog védi a nemi identitással kapcsolatos hivatalos adatok módosításának lehetőségét.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 5-10 perces torlódást jelentenek Kassán a VSS hídon az útkarbantartók állásánál, mindkét irányban, továbbá 20 percet várakozhatnak Kiszucaújhely előtt Csaca irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
4: Éjszaka, mondd, hova jársz!

0: be most!
1: Sport Zsigárdi Lászlóval.
2: A Zuzana Panyková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A nagyszombati csapat a Spartak stadionban több mint 10 000 néző előtt gól nélküli döntetlen tért el a CSKA Szófia ellen, a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19:30-tól játsszák a bolgár fővárosban. Ma este újabb mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első felvonásában. Debrecenben 18 órakor kezdődik a DVSC Pjunik-Jereván találkozó. A DAC 18:30-kor fogadja a bosnyák Veles Mostart. Ez lesz a német Robert Klaus vezetőedző első tétmeccse a Dunaszerdehelyiek kispadján. Nagy várakozás előzi meg a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikos összecsapást, a Tolnai városban teltház várható. Az Európa Ligából átkerült zsolnai csapat is hazai közönség előtt játszik, 20:30-tól a lengyel Katowice lesz az ellenfele. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Az előző kiírásban 8-döntős Ferencvárosra, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában már sokkal nehezebb feladat vár, mint az elsőben, ugyanis a szerb Vojvodina után a Twente lesz az ellenfél. Az első hollandiai meccsen ma 20 órakor indul útjára a labda. A magyar női vízilabda válogatott 8-7-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében, így csak az 5.-8. helyért folytatja szereplését. A játékképe alapján nem érdemeltek vereséget a magyarok, mert jobban játszottak a spanyoloknál. Cseh Sándor világ és Európa bajnoki ezüstérmes együttese holnap az Európa bajnok hollandokkal mérkőzik. Ma kezdődik a férfi torna. A magyar póló válogatott 12-15-től a horvát U20-as együttessel mérkőzik, amely a korosztályos EB-re készül. A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méteres 40 vegyes versenyszámban az észtországi mozgó céllövő világbajnokságon. Péni István 6. lett a férfiak 10 méter légpuska versenyszámában a kínai Hangcsúban zajló sportlövő világkupa versenyen. Alex Molchan 6-3-3-6-7-5 arányban legyőzte a német Daniel Altmaiert a Kitzbüheli tenisztorna 8-döntőjében. A hamburgi női viadalon Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe, miután 6-1-3-6-7-5-re nyert a német Nomanoha Akugue ellen. 23 versenyző, köztük 3 olimpiai bajnok alkotja a magyar medencés és nyíltvízi úszó válogatottat az augusztusban Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mindhárom aktív olimpiai bajnok visszatér legnagyobb sikerei helyszínére, azaz Kós Hubert Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja a csapatnak, akárcsak a 4. ötkarikás érmes Betlehem Dávid. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség kisorsolta a 19. férfi klubvilágbajnokság csoportjait. A tavalyi ezüstérmes Veszprém szabadkártyásként indulhat Egyiptomban, ezért a Sydney ellen selejtezőt kell játszania. Továbbjutás esetén, ami szinte biztosra vehető, a Füchse Berlinnel, a házigazda Al-Ahlival és a kuwaiti Burgannal találkozik. A belga Jasper Philipsen szökésből nyerte a nagycsoportos sprintet a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. szakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4:32 előnnyel vezet.
1: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc. Orbán Viktor új frakcióvezetőt nevezett ki, közben pedig már arról beszél, hogy a Fidesznek egy szerinte önkény uralmi rendszerrel szemben kell ellenállnia. Mindez akkor történik, amikor az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében lefoglalta a párt kommunikációs rendszereit. Április óta nincsenek unalmas napok a magyar politikában. A vonalban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát új frakcióvezető, meghirdetett ellenállás, koncepciós eljárásnak nevezett NKO nyomozás, közben pedig a legfőbb ügyész lemondása. Orbán Viktor ugye tegnap magabiztosan és támadásra készen tért vissza a politikai színpadra. Mit látott ön, egy vereség után újra szerveződő ellenzéki vezetőt, vagy egy politikust, aki már megtalálta a visszatéréshez szükséges ellenségképet?
1: Egyiket se, én egy szomorú és jellegtelen és erő nélküli Orbánt láttam. Ritka ez, mert Orbánt én 80-as évek közepétől végétől ismerem, volt úgy, hogy együtt egy társadalom, vagy egy értékrendben harcoltunk a liberalizmusért a 80-as évek végétől egészen a 90-es évek közepéig. Ennyire enerváltnak, erőltetetnek és erőtlennek nem nagyon láttam még Orbán Viktor. Tehát ez egyáltalán nem a nagy visszatérés, ez inkább szerintem a tanácstalan helyét nem találó bukott politikus, amit láttunk tegnap. Érdekes módon össze-vissza beszélve számomra különösen érdekes volt azok a mondatai, volt miniszterelnöknek, ugye, hogy hát tulajdonképpen az SZDSZ-en nincsen semmi baj, hiszen az SZDSZ a szuverenitás és a szabadság pártja. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Bóka annak idején nálunk a szabaddemokratáknál kezdte a politikai pályafutását, szerintem az első munkaszerződését még a párt igazgatójaként magam írtam alá, ha jól emlékszem. Most kiderül rólunk a legfőbb ellenségről, ugye Orbán másról se beszélt 16 évig itt a nagy liberális összeesküvésről, ami a rátört a nemzetre, és éppen fölemészti az egész világot, és az illiberalizmus a megoldás. Most ehhez képest a történelem egy új pontján kiderül, hogy nincs is olyan nagy baj velük, akár én meg is nyugodhatnék. De hát nem erről van szó, arról van szó, hogy egy populista politikus kétségbe esetten próbál meg alkalmazkodni az alkalmazkodhatatlanhoz. Szerintem a Fidesz azt gondolja, egyre többen nem gondolják ezt, hogy a bukott Orbánnal megoldható, feltámasztható a Fidesz, akkor szerintem ezt nagyon rosszul gondolja. A legújabb kutatások szerintem nap került nyilvánosságra az Ávec Research újabb közvéleménykutatása, a Fidesz 20% alá csökkent a támogatottságával, miközben a Tisza soha nem látott mértékű 74%-os támogatottságukkal bír a biztos pártválasztóknál. Tehát semmi nem igazolja azt a szavakban, de mondom a mimikában, arcjátékban, testbeszédben nem igazolt elképzelést, hogy megtalálta volna Orbán a megoldást. Kíváncsian várom ezt a Pusnádfürdőt önöknél, ami egy kicsit arról is szól.
0: Erdélyben lesz, igen.
1: Hogy miképpen tovább. Ugye Pusnádfürdő, amennyire én látom, egyre inkább egy pártrendezvény benyomását kelti. Eddig is az volt, hát eddig legalább ez leplezve volt a kormánypárti szereppel. Most azonban már azt látjuk, hogy Pusnádfürdő tulajdonképpen Orbánék saját története, egyébként közpénzből finanszírozva.
0: Igen, hát azt mi itt a Felvidéken is figyeljük, hogy, illetve hát szoktuk figyelni, hogy ott mi hangzik el ugye évről évre, és ahogy most mondja, kicsit ez másképp lesz, mert már nem miniszterelnökként lesz ott ugye Orbán Viktor. Na de még egy, hát egy rendkívül fontos információ a tegnapi nap történéseiből. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondott, ugye a Fidesz azt mondja, nem a Fidesz, hát Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy nem használhatják ki az ügyészséget a pártpolitikai viaskodásra. A miniszterelnök, ugye Magyar Péter meg azt mondja, hogy ki lesz a következő, mert ezzel egy újabb Orbán báb ment el a hivatalból. Erre mit lehet mondani?
1: Hát én azt látom, hogy a legfőbb ügyésznek ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnöknek mennie kellett. Nem véletlenül vártam meg a legfőbb ügyész a döntésével Súlyog Tamás távozását, hiszen neki ez valamennyire még védő hálót jelentett volna addig, amíg Súlyog van. Most ez nincs már. Az ideglenes köztársasági elnök, a parlament elnöke nem védte volna meg a legfőbb ügyészt. A legfőbb ügyész láthatóan, nyilvánvalóan, neve még ugye nem ideig, nem jutottunk el, de benne van bőven ebben az egész aranykonvoj ügyben. A lemondása mögött szerintem ez egy fontos tényező, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami Magyarországon kialakult, ahol 16 évig először Polt, majd az utolsó egy évben Polt közvetlen munkatársa is utódja részvételével. Az ügyészség azon dolgozott, hogy az éppen aktuális, tehát fideszes politikát kiszolgálja. Ez elő lépett el, szerintem helyén valóan, bár egy kicsit későn a legfőbb ügyész, azt gondolom, hogy rendjén való az ő távozása. A Magyarországon rendszerváltás kezdődött április 12-én, és szerintem az kezdődött, hiszen Orbánék maguk hirdették meg a fülkeforradalom keretében az illiberális államot, a rendszerük váltását. Ennek a visszaalakítása egy normális polgári demokráciában azt is jelenti, hogy azoknak az embereknek, akik legitimálták az előző rendszert, tehát Orbán rendszerét, azoknak mennie kell. Nagyon fontos elem ebből a szempontból a legfőbb ügyész szerepe, hiszen ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás tudja tenni a dolgát, ahhoz a politikának el kell tűnnie az igazságszolgáltatásból. Most ebből a szempontból egy fontos lépéshez értünk el. Önként ment a legfőbb ügyész, az indokai értelmezhetetlenek, hiszen ha csak az lenne a probléma, hogy őt alaptalanul vádolják, akkor azt gondolom, hogy ezekkel a vádakkal szemben lehetne felé küzdeni, sőt kötelező lenne, de nem erről van szó, sajnálatos módon minden alapja megvan annak, hogy, hogy kimondjuk, hogy az ügyészség legalábbis a tetején mindenképpen kiszolgálta Orbánék hatalmát, eltusolt ügyeket, nem ment utána, hagyta, hogy a korrupció állami szintre emelkedve az egész rendszer behálózza, hagyta, hogy az ország lehetőségének egy jó részét szó szerint elrabolják az elmúlt 16 évben. Ennek következménye kellene lenni. A következménye Orbán menetelek, a következménye Orbán bábjainak, embereinek menetelek. Ezt látjuk Súlyog, Polt és most a legfőbb ügyész esetében is. Szerintem lesznek még további nevek.
0: Tegnap egy, hát elég, nem is tudom, látványos, vagy komoly inzultus érte a miniszterelnököt. Nem tudom, egyébként ilyet lehetett-e látni Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, megjegyzendő. De hogy ez ön szerint mi? Véleménynyilvánítás vele szemben, vagy biztonsági kockázat egyébként, vagy a társadalmi állapotok, a közbeszéd durvulása kifejeződésének egy lenyomata?
1: Hát nézve, én szerintem inkább arról van szó, hogy magyar egy egész más típusú politikai szerepet vállal, mint Orbán. Orbán általában egyébként jellemzően, mint most is, 6-8 testőrkörvel kísérve közlekedik az országban, de nem tudom, hogy milyen alapon. Egy darabig jár még védelem, ahol volt miniszterelnöknek, de ilyen mértékű, és szerintem emlékeim szerint nem. Ehhez képest én azt látom, hogy Orbán komoly testőrgyűrűben közlekedik, még a sajátjai között is. Magyar egy másféle politikai szerepe, politikus arculatot épít, egy közvetlenebb, elérhetőbb politikusi szerepet. Ez a nyugati polgári demokráciákban, különösen északon elég természetes, ugye látunk holland miniszterelnököt, aki biciklivel jár a munkahelyére, és itt tovább sorolhatom a példákat. Magyar, mintha ebbe az irányba menne, ennek vannak kockázatai, de én ezt nem érzem akkora nagy kockázatnak. Tehát inkább az emberi mi voltát láttam, ahogy visszaszól magyar, ahogy tovább tud lépni ezen, ahogy azt mondja, hogy hát szegény, megtévesztett ember, az inkább hasznára válik magyarnak, mint az a minimális kockázat, hogy valaki a közelébe kerülhet. Nyilván arról is van szó, hogy Magyar Péter megkéri az ő testőreit, hogy ne úgy közlekedjenek körülötte, mint Orbán Viktor testőrei tették ezt. Nyilván lehet azon gondolkodni, hogy mennyire kockázatos egy ilyen játszma, de magyar hozzá van ehhez szokva, hiszen 2,5 éve keresztül járt az országot mindenféle védelem nélkül, találkozott közvetlenül a választóival, időnként hangosan vele szemben ágálókkal is, de van ebben, hogy mondjam, tapasztalat, van elképzelés, hogyan lehet ezt kezelni, úgyhogy én nem láttam ezt ennyire tragikusnak, nem gondolom azt, hogy a magyar miniszterelnököt egyébként olyan elképesztő nagy fenyegetettség venné körül, akár Orbán Viktornak, akár Magyar Péternek hívják. Nyilván vigyázni kell arra azért, hogy mi van a Magyarországon, hogy mondjam, nem puskaporos a hangulat, ez nem igaz, tehát nincs ellenállás, amit Orbánék ugye szerveznek. Hát láttuk ezt a legutóbbi tüntetésüket, ugye a Sándor Palota előtt néhány ezer szomorú ember gyűlt össze a szomorú és érdektelen Áder János beszédét meghallgatni, és még sokakat másokat. Tehát nincs arról szó, hogy egy ilyen nagyon-nagyon polgárháborús helyzet lenne, még ha Orbánék azt is gondolják, hogy el tudnák ezt legalább a sajátjaikkal fogadtatni. Nem ez a helyzet, az a helyzet, hogy van egy volt egy több paprikázott bolond ember, aki nem tudott az indulataidnak ellenállni. Nem azt mondom, hogy ez jó így, nem azt mondom, hogy nem kell ezen elgondolkodni, de belefér a Magyar Péterről alkotott politikusú arculatba, amit láttunk tegnap a valamelyik pályaudvaron.
0: Horn úr, ön volt az, aki itt azt mondta még május közepet után, hogy itt nem az a kérdés, hogy súlyok marad-e, hanem az, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök. Hát jócskán eljutottunk ebbe az érába, ugye, sőt már itt egy név esett is. Egy percünk van. Tud neveket mondani? Mondana neveket? Most mit gondol? Hogy gondolja? Hogy látja ezt?
1: Nem szívesen mondok neveket, nem akarok újabb embereket áldozatként látni a placon. Polgár Juditot én kifejezetten jó jelöltnek gondoltam. Pontosan azért, mert a nagyon sokak számára, még a jelenleg megmaradt fideszes szavazók számára is legalábbis elfogadható lett volna. És ilyen jelöltet kell keresni, szerintem van ilyen Magyarországon, túlzásba visszük ezt az egész dolgot. A döntés a Tisza frakció kezében, illetve a parlament kezében van, onnan oda a Fidesz kivonult, tehát ő rá nem számíthatunk, marad a hat fős Mi Hazánk, ugye ez nem egy lényeges, hogy mondjam, politikai több jelenség a parlamentben, tehát a Tiszának kell eldönteni, ugyanakkor a magyar társadalom úgy érzi, mint a mi nekünk kéne eldönteni, nem közvetlen elnökválasztás lesz, hanem átmenetileg megválaszt a politika, a parlament egy köztársasági elnököt. Nagyon sok alkalmas személy van, nem akarom senkinek rontani az esélyét, hogy kellemetlen helyzetbe hozni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy szerintem napokon belül kiderül ez, hiszen összesen 30 nap áll rendelkezésre, és ebből már eltelt, ha jól számolom, 4 a parlamentnek a döntéshez, tehát egyáltalán nem ér rá a dolog, és nincs arra lehetőség, hogy ilyen nagy társadalmi egyeztetéseket folytassunk, amit láthatóan a magyar társadalom egyik lenne.
0: Orbán Viktor visszajött a foci világbajnokságról, és bemutatta az új frakcióvezetőt. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóri elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésre.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.
2: Utazási kisokos, Kis Bartalos Évával.
3: Szardínia szigete méltán híres a Karib-szigeteket idéző, vakítóan fehér homokos partjairól és a smaragdzöld vizéről. Ám pont ez a természeti csoda szülte a világ egyik legszigorúbb környezetvédelmi törvényét. Ha Szardínián nyaralunk, szigorúan tilos emlékként homokot, kadlókat vagy akár apró kavicsokat elvinni a strandokról. A helyi hatóságok ezt a környezet kifosztásának tekintik, és a repülőtereken a biztonsági ellenőrzés során tüzetesen átvizsgálják a táskákat. Ha valakinél akár csak egy kis műanyag flakonnyi szardíniai homokot találnak, a büntetés 500-tól egészen 3000 euróig is terjedhet. A visszaesőket pedig bíróság elé állíthatják. Sőt, a híres Spiaggia Rosa, vagyis a rózsaszín strand területén már magára a homokra is tilos rálépni. Azt csak a kijelölt fapallókról szabad csodálni. Ha pedig a sziget északi részén lévő csodás La Maddalena szigetcsoportot látogatnánk meg bérelt hajóval, előre engedélyt kell váltanunk, mert a Nemzeti Park területén a hatóságok azonnal lekapcsolják és megbírságolják az engedély nélkül horgonzó turistákat.
2: Hét óra 30 perc.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 23-án, Lenke és Olga napján. Tavaly alig volt gyümölcs, így a pálinka főzdékben is elmaradt a megszokott szezon. Idén viszont újra van ok a bizakodásra, több lehet a kajsz és a szilva is. Hamarosan megnézzük, valóban jó év jöhet-e, és mit ronthat még el a nyári szárasság. Erről lesz szó a régiós hírek után, most Gazsik Viktóriája szó.
2: Komárom városa 4 lakóház felújítását tervezi a Gazda utca 8-as és 10-es, valamint a Kórház utca 12-es és 14-es szám alatt. A beruházás célja az épületek energiahatékonyságának javítása és műszaki állapotuk korszerűsítése. A tervek szerint szigetelik a homlokzatokat, a tetőt és a pincefödémet, kicserélik a nyílászárókat, a bejáratokat pedig akadálymentesítik. A Kórház utcai épületnél új rámpa, illetve emelőberendezés is készül a mozgáskorlátozott lakók számára. A munkálatok becsült költsége a Gazda utcai épületnél több mint 624 ezer, a Kórház utcainál pedig csak nem 639 ezer euró. Zseliz önkormányzata előkészíti az Eszterházi kastély felújításának második szakaszát. További három terem, valamint a többfunkciós terem felújítása után egy új kiállítás nyílik meg. A képviselőtestület jóváhagyta a pályázat benyújtását az idegenforgalmi támogatási alaphoz. A városi képviselők egyúttal a projekt önrészét is jóváhagyták. Zseliz a 450 ezer eurós összköltség legalább 10%-át biztosítja saját forrásból, a nem elszámolható kiadásokra pedig további 25 ezer eurót különít el a városi költségvetésből. A város a beruházástól a régióbeli turizmus fellendülését, több látogatót is azt várja, hogy a kastély egész évben vonzó célponttá válik. A nagyszombati Szent Miklós bazilika mellett álló évtizedek óta ismert fát ki kell vágni, közölte a városi önkormányzat. A fa az elmúlt években fokozatosan leromlott, komoly károsodásokat mutatott, állapota pedig a legutóbbi vihar után tovább romlott. A szakértői arborisztikai vizsgálat szerint a fa már nem tartható meg biztonságosan, ezért eltávolítása szükségessé vált. A város közlése szerint a döntésnél a lakosok és a látogatók biztonsága volt az elsődleges szempont. A kivágás után nagyszombat új fát ültet a bazilika közelében.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk. Eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, időként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 20 perces torlódást jelentenek Kassán a VSS hídon az útkarbantartók állásánál, az Optima felé és Kiszucaújhely előtt Csaca irányából. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. A tavalyi rendkívül gyenge szezon után idén több gyümölcs és több munka jöhet a pálinka főzdékben. Különösen a kajszi és a szilva ígéretes, de a tartós szárasság még ronthat a termésen. Valóban fordulat jön, vagy még korai örülni? Lajdos Krisztián agronómust, pálinka mester szakmérnököt, a Bogyai Pálinka főzde tulajdonosát kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, jó reggelt kívánok!
0: Na hát, itt beharangozom, hogy tavaly milyen katasztrofális év volt. Hogy emlékszik arra vissza? Nyilván most már számokat is lát, meg tud. Miért volt az olyan rossz, és azzal szemben miért alakul ez jobban, ez a mostani év?
1: Hát igen, a tavalyi év, és azt mondanám, hogy a 3 évre visszatekintő, az egy, majdnem azt mondanám, hogy rekordokat döntögetett a mélypontokon. Ez a korai fagyoknak köszönhetően nagyon sok gyümölcs elfagyott, és ebből kifolyólag valószínűleg nem teltek meg a pálinka főzdék időpontjai sem, és nem csak bennünket, pálinka főzdéket, hanem az egyéb gyümölcsös vagy gyümölcsfeldolgozó üzemeket is ez éppen olyan mértékben érintett. Hát az idei szezon egy picit másképp mutatkozik, habár voltak korai fagyok, de szerencsénkre egész mérsékelt formában, aki egy picit törődött a gyümölcsösével, meg talán aki nem, annak is lehetett szerencséje, ugyanis látjuk szépen az út mellett viruló, vöröslő cseresznyefákat, megyfákat, a kajszikat az udvarokban, tehát azért idén én azt gondolom, hogy egészen jó szezon elé nézünk.
0: És hát jönne a kérdés, hogy de hogy? Tehát, hogy évszázados szárazságot lehetett látni, azt hiszem áprilisban volt ez, ott 145 éve nem volt ilyen száraz. Aztán soha nem látott hőmérsékleti maximumokat, ugye ezt a hőkupolát, ami állítólag jön még ide-vissza, akkor hogyan kerekedik ilyen bizakodóra az idei szezon?
1: Igen, egyébként most, hogyha agronomus szemmel nézem ezt az idei éghajlati övünket, mondanám így, akkor brutálisan száraz évnek nézünk elébe, sőt, nem hadd nézünk elébe, hanem félig meddig a hátunk mögött van. Én nem is, hogy én, hanem édesapám, sőt, ha a nagyapám még élne, ő is azt mondaná valószínűleg, hogy ilyen száraz és ilyen aszályos időre valószínűleg nem is emlékezett. Hát tavasztól nálunk én ki sem merem mondani, oly alacsony milliméterekben mértük a csapadékot, ez azt jelenti, hogy a csalló közben a régió egyéb részeiben azért cseperget, csöpörgött, de az is oly elenyésző, hogy tényleg a csapadékot és az égből érkező folyadékot, azt várjuk mind a messiást, nem csak mi, hanem az agronomusok és a növénytermesztők szintúgy sok gazdával, szintén kapcsolatban állok. Van, aki már szinte olyan szinten rimánkodik a csapadék és az eső iránt, hogy azt mondtam, még az is jobb lenne, ha jelen pillanatban akár jég formájába jönne, csak bármiben, hogy jöjjön. Ugye hát, ha a szezont nézzük az aratáson, a nyári a kalászosoknál és az őszivetésűeken azon túl vagyunk, az már vastagon lefolyt, de még azért a szántóföldeken vár ránk a kukorica és a napraforgó betakarítása, és hát megmondom őszintén, ha nem jön csapadék, akkor igen, csak katifántos égnek fogunk elébe nézni. Na most visszatérve a gyümölcsökhöz, hogy is lehet ez, nehéz ennek magyarázatot adni, vagy okot adni. Igazából az őszi csapadék az mindig összeszedekelőzik, így mondanám, egy kicsit azért jobban összegyűjtik a növényzetek, és ezek a korai gyümölcsök, mondanám azt a kajszi, a megy, a cseresznye, amik ez első körben úgymond beérnek, vagy bejönnek, azok valószínűleg még ebből táplálkozhattak. Ha levetítem egyébként a minőség vonzatára, akkor viszont szintén meglepő számok vagy meglepő értékek mutatkoznak, mert hát a cseresznyén, és én azt gondolom, hogy hamarosan a meggyen is már túl leszünk, legalábbis itt lent a déli régiókban, a kajszik azok igazából most kezdenek a pálinka főzdékben halmozódni és befutni, mi is azokkal kezdtünk talán, ha múlt héten egy-egy jelentkező volt, a héten már intenzívebb volt, és azt gondolom, hogy egy hét leforgása után ez a kajszis szezon igazából berobban. És megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy én tényleg pozitívan látom ezeket a gyümölcsöket, mert a minőség tekintetében én azt gondolom, hogy hát nem is emlékszem az utolsó, szerintem 5 év távlatában, hogy ilyen minőségű gyümölcsök jöttek volna be. Most, hogy ez az éghajlati változásoknak, vagy ezeknek a hosszantartó napos óráknak a számának következtében fordult elő, vagy tényleg abban, hogy figyelünk és tanulunk, és minél jobb minőségű alapanyagokat bírunk előállítani, de én nagyon pozitívan látom ezt a szezont, és tényleg azok a, a minőségű tetrék egy-egy kivételével, amik beérkeztek egész idáig a főzdébe az idei évet vonatkozásában, én azt gondolom, hogy csodálatosak. Nagyon szép anyagok érkeznek.
0: Még visszatérve egy kérdés erejéig a tavalyi mélyponthoz, azt az időszakot egyébként maguk a főzdék, azt hogyan élik túl? Milyen pót megoldásaik vannak, vagy helyettesítő lehetőségeik?
1: Hát nehéz ezt így kivesézni teljes mértékben, mert én azt gondolom, hogy ha kis családi vállalkozásokról beszélünk, azért a kis családi vállalkozás megtesz mindent azért az utolsó centekért is, hogy ez működjön, és átélhető legyen, bármilyen krízis jön, de hát azért mindenki várja egy picit a sikertörténetet, hogy azért legyen is mit, élvezze is a szezont, és tényleg én azt gondolom, hogy ha a munkája, a hobbija is, akkor azért egyszerűbb átvészelni. Hát a nagyoknak biztos nehezebb volt, de én azt gondolom, hogy azért mindenki arra törekszik, hogyha már valamire feltette a jövőt, akkor azt próbálja úgy karba tartani, hogy jó legyen. De mondom még egyszer, hogy egy-egy év kilengése ez várható, egyébként ez visszatekintve is így mutatkozik a mezőgazdaságban. Nem minden év, és talán ez az egyik leglabilisabb piac, mert hát annyira időjárás és annyira éghajlat függő, hogy ezt nehéz előre kiszámolni, hogy milyen szezonunk jön. Mondom még egyszer, az idei az jónak néz ki, és én nagyon, nagyon pozitívan várakozok, és egyelőre a számok, az idei számok, az, ami azt jelenti, hogy ugye a bérfőzési szezon az július 1-ével indul hivatalosan, tehát július 1-től az azt jelenti, hogy most durván egy 3 hét leforgása alatt a számok határozottan jobbakat mutatnak, mint a tavalyi évben volt, úgyhogy ha ezt a tendenciát tartjuk, akkor én azt gondolom, hogy elégedett szezont zárhatunk. Apropó, egy dolog viszont ütötte a szemem, és ez mondanám azt, hogy itt azt sem mondhatom, hogy ez egyik szemem sír a másik nevet, hanem igazából mind a kettő sír, mert járva az utcákon, és például a saját utcámon is, ha végig megyek, akkor rengeteg gyümölcsfát a ház előtt, kint a kapuk előtt látok, amik roskadoznak a cseresznyétől, a rátöppett megytől, amik nem lettek betakarítva. Hát én arra biztatok mindenkit, ha már a Jóisten megadatta, hogy idén a termés az jó legyen, és hogy lehessen tényleg egy tisztességes szüretet biztosítani, most az mindegy, hogy a megyből, cseresznyéből, kajszűból, szilvából, almából, vagy bármelyik gyümölcsöt sorolnám, ne hagyjuk azt elveszni, nem feltétlen muszáj pálinka főzdét választani, van bármilyen módja a gyümölcs feldolgozásnak, ne hagyjuk elveszni, érték, nem kis érték, nagyon nagy érték, becsüljük meg azt, ami megterem, és ne hagyjuk a fákon rajta veszni.
0: Itt a kajszi meg a szilva lett kiemelve, ezeket is ígéretesnek látja?
1: Igen, én azt gondolom, hogy a kajszi, nem mondom, hogy egy rekord évet fogunk vele zárni, de azért fognak bejönni kajszi termések. Ugye azért a tavaszi fagyok a kajszikat azért megcsipkedték. A szilvát én azt gondolom, hogy az egészen stabil pontja tud lenni a pálinka főzdéknek. Még a tavalyi évben is én szerintem a szilva az egészen jó zárt. Ugye a probléma itt csak azt tükrözi, hogyha egy nyári gyümölcs szezonunk elúszik egy fél éves intenzív szezonból, akkor a másik fél évvel lesz nehéz kipótolni. De az őszi gyümölcsök egyébként a visszamenő években is én azt gondolom, hogy egészen korrekt terméseket, korrekt minőségeket zártak. Én úgy látom, nem szeretném ezt elkiabálni, de tényleg úgy látom, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, és tényleg nem jön valami katasztrófa közbe, akkor a kajszín túl az összes gyümölcs az jól fog teljesíteni, és szép termések várhatók. Én, amint megfigyeltem a tavaszi fagykárokat, az még az őszi barack, ami szintén érintett volt benne, de hát az őszi barack nem a fő profilunk, pálinka főzdéknek persze bejön abból is egy-két cefre, de többit leszámítva én azt gondolom, hogy a körtefák is roskadoznak, az almafákon is van bőségesen termés, a szilvák meg már kezdenek lilulni vagy kékülni, ahogy mondanám, és ez szintén ennek a környezeti viszontagságoknak köszönhető, hogy túlzottan, gyorsan, túlaszályosan jött. Reménykedjünk abban, hogy valami csapadékot még azért hoz felénk a jóslat, vagy a fáma mondjuk azt, és fogunk tudni olyan gyümölcsöket szeretelni, amik nem kényszerérésbe, és nem a szezon előtt fognak elpotyogni.
0: Hogy van egyébként a pálinka főzés úgymond ideális üteme technikailag? Tehát, hogy milyen a munkafolyamatok ritmusa? Csak hogy július 23-án, július végefele közeledve tulajdonképpen lássuk azt, hogy nem vagyunk-e túl elbizakodottak akkor, amikor azt mondjuk, hogy jónak néz ki a dolog.
1: Nem. Én azt gondolom mindenképpen, hogy azért a szezon elé akkor is, amikor esetleg egy kacifántosabb év vár ránk, akkor is pozitívan kell állni, és egy olyan szezonban, amikor azt látom, hogy vigyorognak vissza a gyümölcsök a fákról, akkor ezt a pozitivitást én azt hiszem, hogy meg lehet még többszörözni. Most, hogy a szezon közepén hogy állunk, én azt gondolom, hogy a szezonban egy picit előrébb vagyunk, sőt, majdnem azt mondanám, hogy lehet, hogy egy-két héttel előrébb vagyunk, és ez valószínűleg ez a nagy asszály és a hősokkoknak köszönhetően. Hát, amit jelentettek a hétre vagy múlt hétre ez a visszatérő El Niño jelenség, hogy újra 40 fokok, ez szerencsére nem jött be. Én azt gondolom, hogy örülhetünk ennek az esti lehűléses időszaknak, hát 16-14 Celsius fokokat írunk vagy mérünk reggelente, ebből azért valami párát tudnak a gyümölcsök összeszedni, és hát nem is tudom, hogy mennyivel vagyunk visszább, igazából annyival vagyunk visszább, vagy annyival vagyunk előrébb, hogy például az augusztus végén vagy a szeptember elején érő szilvák már kezdenek kékülni. Én nem mondom, hogy az egy héten belül kész lesz, de nagyon-nagyon várjuk a csapadékot ahhoz, hogy ezeket tökéletes minőséget tudjanak biztosítani. És én azt gondolom, hogy a fák megtesznek mindent igazából azért, hogy a gyümölcs az tökéletes legyen. Itt már rajtunk sok minden nem múlik. Tényleg ne jöjjön valami katasztrófa, és nagyon szép évet fogunk tudni zárni. Biztos vagyok benne.
0: A jobb termés egyébként olcsóbb főzést is jelenthet, vagy a főzdék költségei ettől még nem fognak csökkenni?
1: Az a helyzet vele, hogy ezt nyíltan kimerem mondani, hogy a főzdék költségei nem, hogy csökkenni nem fognak. Én azt gondolom, hogy mi tartjuk jelen pillanatban az árakat, mi 3 éve nem emeltünk árakat, de összezárt fogakkal tartom az árakat igazából, mert nem csak a gyümölcs, a jó termés húzza az árakat magával, az energiaárakkal nem tudunk igazából kezdeni semmit, azt muszáj akceptálnunk, és az energiaárak, azt tudja mindenki a piacon, hogy hova mozdulnak. Éppen úgy a personális árak is igazából mozognak. A gyümölcsára ez meg egy érdekes kérdés, mert ugye mindenki azt gondolná, hogy ha bőséges termés van, akkor a gyümölcsára az rapidan zuhanni fog. Hát megmondom őszintén, hogy ez igazából nem így néz ki. Gyümölcs

0: reggeli riport. Azt gondolom, hogy most ez a szezon előtt azért nem hagyom a kedvem elrontani ezzel sem. Igaz egyébként, hogy a szeszes italok piac a vastagon csökken, és tényleg azt a tendenciát mutatja, hogy lefelé ível a lejtőn.
1: És ezt érzik önök?
0: Nyilván, mindenki érzi. Én azt gondolom, hogy a szeszes italok lefelé ívelő tendenciája, ez maximum egy beszélgetésre adhatok ott, mert most is ugyanazt, mint az előző riportban én merem állítani, és ez mellett kiállok vastagon, hogy a minőség az, amikor egy olyan terméket kínálunk a fogyasztónak, ahol egy élménnyel találkozik, ahol visszaköszön a lédús gyümölcs, az illatos aromás gyümölcs minden jellegzetessége, előhozza szájából a wow effektet, előhozza az arcára a mosolyt, és amikor az történik tényleg, hogy de hát ilyet nem is kóstoltam még, és nem ez volt a kép a fejemben, amivel találkoztam eddig a szeszes italok piacán, akkor azért az pozitívumot ad a gyártónak és az értékesítőnek is, én azt gondolom. Mert még egyszer visszatérek arra, hogy nyilván csökken, de meg kell nézni azt, hogy a fiatalok körében is mi az, ami egyébként fogy. Most könnyen beszélek ezzel, ugyanis a hétvégén abszolváltuk a gombaszögi nyári tábort, ahol szintén töltögettünk és kóstoltattunk. Ott ugye azért a fiatalokból is van rengeteg, és én mindig ezt állítom, és a jövőben is ezt fogom állítani, hogy az egyik legnagyobb feladatunk az edukáció. Ugye, és az edukáció önmagába foglalja azt is, hogy tanítsuk meg a felnövő generációt a kulturált alkoholfogyasztásra. Nekem nem célom az, hogy alkoholistákat neveljek, sőt, határozottan utasítom ezt, de a kulturált alkoholfogyasztást azt támogatom. És amikor a fiatalok, esetleg iránt lehet mutatni, hogy mi lehet a jobb döntés, esetleg a két rosszból a jobbik döntés, akkor igenis edukálni kell a fiatal generációt. És a fiatalok nem a pálinkához, nem a minőségi pálinkához nyúlnak. Megmondom őszintén, hogy a saját tapasztalatok alapján és begyűjtött információk alapján a tudatalatti hiányosság véget valószínűleg. Az ő fejükben azt született meg, hogy pálinka, úristen, nem szeretem. Ez egy nagyon egyszerű történet. Miért is fogyasszon egy mai fiatal generáció olyan, most ez legyen pálinka, étel, vagy foglalkozás, miért csináljon olyat, ami ő neki nem tetszik? Jó, nem fog csinálni. Teljesen más generációt írunk, és ő egyértelműen kijelentett, hogy nem csinálom ezt, mert nekem ez nem tetszik. Ő nem találkozott azzal az első élménnyel, ami kialakult a fejében, hogy igen, jó, és nem tetszik neki. Na most én azt gondolom, hogy én most konkrétan a pálinkáról, mert ugye erről beszélgetünk, én a pálinkát most, ha azt mondom, én egy más fényében és egy más tükrében próbálom nekik bemutatni. Kis kortyokba, kis léktékbe esetleg megmutatom a gyümölcsöknek a szépségét, megmutatom a gyümölcsöknek a jellegzetességét, beszélgetünk róla, szórakozunk körülötte, és ez egy teljesen más élményről és teljesen más vízióról szól, mint ami az ő fejükben van. És bizony, megmondom, hogy a 10-ből 9 esetben, de lehet, hogy 10 esetben is olyan pozitívan válunk el egymástól, hogy mosolyogva, és beszélgetve, és bizony nem ezzel találkoztunk. És ez egy olyan út, amit én azt gondolom, hogy valószínűleg végig kell járni. Beszélgetünk róla, dolgozunk érte, teszünk érte. Én nem látom annyira drasztikusnak a helyzetet, csökken nyilván, mi meg azért dolgozunk, hogy tisztességesen életben tudjunk maradni, és a fogyasztót tisztességesen olyan minőségi termékkel lássuk el, ami kiváltja az általam említett wow effektet.
1: Na, kérdeztem a vegetációs időszakról, termés minőségről, a fiatal generációról, még egy kérdést az idősebb generációnak, és remélem nem kérdezek butaságot, mert még se pálinkát, se lekvárt nem főztem, de mikor a pálinkát főző nagypapák örülhetnek annak, hogy jó termés lesz, akkor a lekvárt főző nagymamák is?
0: Igen, a kérdés jó egyébként, ebből a statisztikát mondnánk, lehet, hogy meglepetés érne bennünket. Nagyon sok esetben egyébként a klienseim, hogyha a bérfőzés üzemmódról beszélünk, akkor ilyen formában szállítják ide, hogy a nagyi készítette a cefrőt, ő ennek a szakembere. Konkrétan tegnapi nap is volt, vagy három olyan kliensünk, aki úgy jött ide, hogy tudod, az anyós, ő a specialista benne. Jaj, a nagyi csinálja, az anyuka csinálja otthon. Ugye én azt gondolom,

0: gondolom, hogy a hölgyek ebbe igazán csak bele vannak vonva ebbe a cselekvésbe, ha más nem, legalább a cefre elkészítésbe, és tényleg meg kell dicsérnem a fogyasztókat, mert én azt látom tényleg, hogy nagy javuláson megyünk át, szóval a cefrék minősége ahhoz képest, ahol kezdtük ezt valamikor mi konkrétan 10 évvel ezelőtt, akkor én azt gondolom, hogy ez egy óriási, amit az idei évben látok, hogy mennyit változtak a cefrék minőségei, az egyszerűen fenomenális, és én csak gratulálni és boldogan tudok a klienseimnek ehhez tényleg gratulálni, hogy hallgatnak, figyelnek, ki szeretnének tanulni, szeretnének fejlődni, és ennek az eredménye is látszódni fog, én meg vagyok róla győződve, biztos vagyok benne. Így én azt gondolom, hogy a versenyek is, ami a pálinka versenyeket illeti, ők is mosolyogni fognak, mert valószínűleg a nem érmezett és a nem értékelt vagy a nem értékelhető termékek száma az rapidan csökkenni fog, mert hogyha figyelnek a cefre minőségre, akkor a végtermékből én azt gondolom, hogy egy korrekt pálinka főzde, egy tisztességes pálinkamester abból egy kiváló tételt képes alkotni. És még egyszer mondom, nagyon nagy fejlődést látok, nem tudom számokba kimutatni, de nagyon boldog vagyok belőle, hogy ez idejév így mutat, és egyébként az egyik legnehezebb részen leszünk túl hamarosan, mert ugye a cefréknek, ezt többször is említettem, és most is megemlítem, legeslegnagyobb ellensége a hőmérséklet. És ezek a nagy hőmérsékletek nálunk a cefrénél még sokkal rosszabb irányba viszik el az alkoholos erjedést, mint esetleg a gyümölcsfák esetében, ahogy beszéltük, hogy ugye először a gyümölcsöt készítsük el, vagy várjuk be. Nem szereti, és ezt, hogy mennyire visszahűteni otthoni körülmények között, hogy lehűteni a cefrét, nem egyszerű feladat. Én tudom, hogy nem egyszerű feladat, de hát toljuk, nyomjuk bele a főzetni vágyó kliensek fejébe, és én azt látom, hogy sikerekkel járunk, és egyre jobb minőségű cefrék érkeznek, úgyhogy rapidan látni a javulást. Én azt gondolom, hogy ez fenomenális, nagyon, nagyon jó érzés.
1: Milyen termést várnak a pálinka főzdék? Erről beszélgettünk Lajtos Krisztián agronómus, pálinka mester szakmérnökkel, a Bugyai Pálinka főzde tulajdonosával. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon-nagyon szép pálinkákban gazdag évet kívánok mindenkinek. Hajrá!

0: Soron következő nappalinkban arra keressük a választ, hogy vajon a boldogság kereshető-e a munkahelyünkön. Dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgetünk, jöjjön egy kis ízelítő.
1: Ma kétszer annyit ígérünk, mint 100 éve. Ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni. 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, már nem csak le akarja tudni a munkáját elszenvedni, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is akár aktívan dolgozhat. Erre ma rengeteg példa van már.
0: Récsei Noémi vagyok. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére 9 és 12 óra között.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. július 23-án csütörtökön, Lenke és Olga napján. Az iráni háború nem hozott biztonságot, de már 10 milliárdokba kerül Amerikának. Trump egyre nagyobb erőt vet be. A háború vége mégis egyre távolibbnak látszik. Erről lesz szó nem sokára, most hírek jönnek. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az államfő vasárnap Kínába utazik Xi Jinping meghívására. Stratégiai nukleáris együttműködési megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő vasárnap háromnapos állami látogatásra utazik Kínába. Az utat Xi Jinping kínai elnök meghívására teszi, és a program során a kínai politikai vezetés több tagjával is tárgyal. A megbeszélések középpontjában a kétoldalú kapcsolatok és a gazdasági együttműködés áll majd. Kiemelt téma lesz a magas hozzáadott értékű beruházások támogatása. A felek a partnerség bővítéséről is egyeztetnek több területen, például a tudomány, a kutatás, a közlekedés és a turizmus terén. A látogatás jelentőségét növeli, hogy ez az első ilyen szintű elnöki út 16 év után, és a két ország közötti stratégiai partnerség elmélyítését hivatott szolgálni. Júliusban összesen 6 rendkívüli helyzetet hirdettek ki Szlovákia területén, tájékoztatott a belügyminisztérium. Az intézkedésekre árvizek, viharok, tűzeset, veszélyes anyag szivárgása, valamint egy híd rossz műszaki állapota miatt volt szükség. Árvíz miatt rendkívüli helyzetet rendeltek el Trencsén, Makón és Rókuson, míg szereden a szélvihar okozta károk miatt léptek életbe rendkívüli intézkedések. Ezen kívül Eperjesen veszélyes anyag szivárgása, Nyitrán tűzeset, kapivágása, az a Sariszka poruba településen pedig egy híd kritikus állapota indokolta a rendkívüli helyzet kihirdetését. Az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia megállapodást írt alá a polgári célú atomenergia fejlesztéséről. A washingtoni egyezményt az amerikai és a szaúdi energiaügyi miniszter látta el kézjegyével. Az amerikai kormány szerint a több milliárd dolláros együttműködés jogi alapot teremt a szaúdi nukleáris program fejlesztéséhez, miközben célja az atomfegyverek terjedésének megakadályozása is. Washington gazdasági előnyöket és új munkahelyeket vár az atomtechnológia exportjától, Riad pedig növekvő energiaigényének kielégítését reméli a programtól. A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, a dokumentumot az amerikai kongresszusnak is meg kell vizsgálnia. Több képviselő ugyanakkor aggódik a nukleáris technológia közel-keleti terjedése miatt. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei egyelőre nem tudtak megállapodni az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A tárgyalások ma rendkívüli ülésen folytatódnak. A vita főként a cseh folyósított orosz földgáz harmadik országokba történő szállításának korlátozásáról szól. Görögország attól tart, hogy az intézkedés hátrányosan érinteni az európai hajózási vállalatokat, miközben a piacot uniós versenytársakon kívüli cégek vennék át. Továbbra sem született megegyezés az orosz kőolajra vonatkozó árplafon meghosszabbításáról sem, amelynek esetleges emelése Moszkva számára kedvezőbb bevételeket eredményezhetne. Az Európai Bizottság még júniusban terjesztette elő az új szankciós javaslatcsomagot. Mintegy 12 ezer embert kellett evakuálni a délnyugat franciaországi erdőtüzek miatt, közölték a helyi hatóságok. Ma újabb 7000 embert helyeztek biztonságba 6 kempingből és egy lakóövezetből Bordeaux közelében, a népszerű Cap Ferret üdülőhely térségében. A lángok eddig mintegy 2000 hektárnyi területet pusztítottak el. Az oltásban több száz tűzoltó, oltórepülőgépek és mentőjárművek vesznek részt nehéz időjárási körülmények között. Gironde megyében továbbra is a legmagasabb fokú erdőtűzriasztás van érvényben. A hatóságok fokozott óvatosságra szólítják fel a lakosságot és a turistákat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 20 perces torlódást jelentenek Kassán a VSS híton az útkarbantartók állásánál, az Optima felé és Kisutcaújhely előtt Csaca irányából. Baleset történt Valk utc, azaz Valkóce község Olichov település részén, az UNFAV töltőállomásnál, korlátozott a haladás az egyik sávban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám.
3: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek. Ráj.slovnaftmove.sk.

0: Rády László.
1: A Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A nagyszombati csapat a Spartak stadionban több mint 10 000 néző előtt gól nélküli döntetlen tért el a CSKA Szófia ellen, a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. A visszavágót jövő kedden 19:30-tól játsszák a bolgár fővárosban. Ma este újabb mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első felvonásában. Debrecenben 18 órakor kezdődik a DVSC Pjunik-Jereván találkozó. A DAC 18:30-kor fogadja a bosnyák Veles Mostart. Ez lesz a német Robert Klaus vezetőedző első tétmeccse a Dunaszerdahelyiek kispadján. Nagy várakozás előzi meg a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikosz összecsapást, a Tolnai városban teltház várható. Az Európa Ligából átkerült zsolnai csapat is hazai közönség előtt játszik, 20:30-tól a lengyel Katowice lesz az ellenfele. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Az előző kiírásban 8-döntős Ferencvárosra, a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában már sokkal nehezebb feladat vár, mint az elsőben, ugyanis a szerb Vojvodina után a Twente lesz az ellenfél. Az első hollandiai meccsen ma 20 órakor indul útjára a labda. A magyar női vízilabda válogatott 8-7-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szerdai negyeddöntőjében, így csak az 5.-8. helyért folytatja szereplését. A játékképe alapján nem érdemeltek vereséget a magyarok, mert jobban játszottak a spanyoloknál. Cseh Sándor világ és Európa bajnoki ezüstérmes együttese holnap az Európa bajnok hollandokkal mérkőzik. Ma kezdődik a férfi torna. A magyar póló válogatott 12-15-től a horvát U20-as együttessel mérkőzik, amely a korosztályos EB-re készül. A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méteres 40 vegyes versenyszámban az észtországi mozgó céllövő világbajnokságon. Péni István 6. lett a férfiak 10 méter légpuska versenyszámában a kínai Hangcsúban zajló sportlövő világkupa versenyen. Alex Molchan 6-3-3-6-7-5 arányban legyőzte a német Daniel Altmaiert a Kitzbüheli tenisztorna 8-döntőjében. A hamburgi női viadalon Bondár Anna is bejutott a negyeddöntőbe, miután 6-1-3-6-7-5-re nyert a német Nomanoha Akugue ellen. 23 versenyző, köztük 3 olimpiai bajnok alkotja a magyar medencés és nyíltvízi úszó válogatottat az augusztusban Párizsban sorra kerülő Európa-bajnokságon. Mindhárom aktív olimpiai bajnok visszatér legnagyobb sikerei helyszínére, azaz Kós Hubert Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja a csapatnak, akárcsak a negyedik ötkarikás érmes Betlehem Dávid. A Nemzetközi Kézilabda Szövetség kisorsolta a 19. férfi klubvilágbajnokság csoportjait. A tavalyi ezüstérmes Veszprém szabadkártyásként indulhat Egyiptomban, ezért a Sydney ellen selejtezőt kell játszania. Továbbjutás esetén, ami szinte biztosra vehető, a Füchse Berlinnel, a házigazda Al-Ahlival és a kuwaiti Burgannal találkozik. A belga Jasper Philipsen szökésből nyerte a nagycsoportos sprintet a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 17. szakaszán, amelyen az összetett szűk élcsoportja nem változott, a szlovén Tadej Pogacar továbbra is 4 perc 32 másodperces előnnyel vezet.

0: Balázs.
1: 8 óra, 16 perc. Az iráni háború szeptember végéig több 10 milliárd dollárba kerülhet. Az Egyesült Államoknak a Pentagon újabb pénzt kér, miközben Irán továbbra is támad, a hormuzi szoros helyzete pedig nem rendeződött. Trump fokozza a katonai nyomást, de nem látszik, mitől érne véget a háború. Tálas Péter, a stratégiai és védelem konzultációs csoport biztonságpolitika elemzője a vonalban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hát azt írja a FAM, hogy 37 milliárd dollárba kerülhet, ez szeptember 30-áig várható költség. Hát azt nem kérdezem meg, mi kell a háborúhoz, mert az ugye elcsépelt lenne. De azt igen, hogy tulajdonképpen mit látni, mit kapott ezért Amerika?
2: Ez egy nagy vita, hogy mit kapott. Ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy stratégiailag egy annyira fontos háború ez, hogy ezt folytatni kellett, le kellett folytatni, és finanszírozása elkerülhetetlen. A többiek ugye azt mondják, hogy lehet, hogy fontos volt ez a háború, de stratégiailag nem fenntartható, tekintettel arra, hogy nem érte el azokat az eredményeket, amiket szeretett volna. Ugye nem bukott meg a rendszer, gyakorlatilag nem sikerült teljesen kiiktatni az aszimmetrikus képességeit Iránnak, amivel nagyon sok minden problémát okozhat, részben a környezetének, részben pedig a hormuzi szoros lezárásával, vagy a hormuzi szoros lezárásának fenyegetésével a világgazdaságnak. És ugye abban nagyjából egyetértenek egyébként, hogy a teljes gazdasági és politikai költsége megharadja a katonai eredményeit ennek a háborúnak. Ez egy hiba volt alapvetően, aminek a felelősségéről azért még nem nagyon sokat beszélnek, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb elő kell kerüljön ez a kérdés is.
1: Ugye arról, hogy a hormuzi szoros zárva maradt az elmúlt hónapokban, még ugye ez a háború zajlott, hát egész disztopikus képek merültek fel ezzel kapcsolatban. Aztán jött egy komoly fellélegzés, a piacok óriási optimizmussal nyíltak meg, hogy valamiféle békeszerződést aláírtak, és most megint benne vagyunk a háborúba. Milyen forgatókönyveket lát ön innentől kezdve?
2: Én azt gondolom, hogy a nagy kérdés az egyébként, hogy mennyire hajlandó ezt az Amerikai Egyesült Államok finanszírozni. Ugye elhangzott itt az, hogy 37,5 milliárd dollárba került eddig egyébként a háború, és gyakorlatilag ugye ehhez kér még plusz kiegészítés forrásokat Donald Trump. Ez nagyjából egyébként olyan 87-88 milliárd. A kérdés, ebből egyébként mindössze 67 kapcsolódik a Pentagon és az iráni művelethez. Tehát a nagy kérdés az, hogy mit szól ehhez a képviselőház és a szenátus, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az Amerikai Egyesült Államok hosszú távon különösen képes további 10 milliárdokat költeni egy olyan háborúba, ahol gyakorlatilag nem éri el az eredményeket. A másik kérdés sokkal inkább az egyébként, hogy fenntartható-e az a politika, ami már a tárgyalásokat, vagy a tárgyalásokat, nem csak tulajdonképpen tárgyalásokat is fegyverrel akarja kényszeríteni egy olyan rendszerből, ami láthatóan, fogalmazunk úgy, hogy elég stabil, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem egyre stabilabb, tehát minél inkább érzik az irániak azt, hogy támadva vannak, és azért ne felejtsük el, az utóbbi 12 napban 7 iráni tartományt is támadott már az Egyesült Államok, is közöttek közlekedési útvonalakat és olyan dolgokat is, ami a lakosságnak közvetlenül is, ha tetszik úgy mondhatni, hogy fáj. Tehát ez a háború, ez egyre inkább megerősíti az új iráni vezetést, és egyről nem látszik az, hogy itt hosszú távú tárgyalások lennének. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ebben a kérdésben alapvetően a novemberi választások fognak valami, hát fogalmazunk úgy, hogy eredményt hozni. Elsősorban azzal, hogy a republikánusok elvesztik a többségüket, és akkor sokkal nehezebb lesz Donald Trumpnak a helyzete, akár a háború folytatása tekintetében.
1: Ugye hát a Trump népszerűsége az egyébként csökkent, de én nem tudom, hogyha azt mondják az amerikaiaknak, hogy hát ez 37,5 milliárd dollárba került eddig, akkor ők hallanak egy számot, egy bődületesen nagy számot, de hogy nem biztos, hogy ezt úgy érzik a bőrükön. Azt, hogy a hormuzi szoros zárva van, azt már mondjuk el tudom képzelni, hogy inkább. Innentől kezdve mi az, ami jöhet? Például fölmerült az, vagy hát nem tudom, Trump amolyan belengetős félmondatában utalt rá, hogy ők elfoglalnák ezt a hormuzi szorost is. Ez mennyire irreális? Vagy reális?
2: Azt gondolom, hogy a választások előtt semmiféleképpen ne felejtsük el, hogy minél több amerikai áldozat jön, érkezik haza, és most már Trumpnak meg kellett jelennie emlékeim szerint talán 4 halottnak a hazahozatalánál. Ez a republikánusok, illetve igen, tulajdonképpen a republikánusok helyzetét, politikai helyzetét jelentősen rontja. Azt gondolom egyébként pedig, hogy gyakorlatilag azért megérzik az amerikaiak is. Tehát el lehet magyarázni az amerikaiaknak. Nem is kell hosszú ideig magyarázni. Az Amerikában is növekszik a benzinára, és ami ennél is fontosabb, hogy az amerikai gazdaság hosszú távon nem bír ki. Különösen nem bír ki egy mondjuk ilyen másfél trilliós, tehát 1500 milliárdos költségvetést, amit 27-re szeretne ugye Donald Trump, de ha csak azt nézzük, hogy hogy az adósság kamatai meghaladják a védelmi költségvetést, azért az egy olyan jel szerintem az Amerikai Egyesült Államok lakosságának és társadalmának is, amit megért, tehát hogy pusztán az adósság miatt nagyobb összeget kell fizetnie, tehát 1000 milliárd dollár körüli összeget kell fizetnie a kamatokért. Ezekkel el lehet magyarázni szerintem. Kétségtelen tény, hogy nyomás helyezhető az Egyesült Államokra, a kérdés inkább kiálltal a hormuzi szoros lezárása kapcsán is, de hadd legyek egy kicsit cinikus, az Egyesült Államokat nem biztos, hogy annyira foglalkoztatja a hormuzi szoros, nem ők szenvednek ettől Európa szenved, ettől gyakorlatilag a kínaiaknak van problémája, tehát Donald Trump nyugodtan mondhatja azt, hogy kérem szépen oldják meg az európaiak, illetve oldják meg a kínaiak, ha nagyon akarják, és vegyék rá az irániakat, hogy a hormuzi szorost ne zárják el, vagy a huszikat, hogy az Adenőből be, mert ugye az a legutóbbi támadások emiatt indultak újra, hogy az Adenőbölt ne támadják, tehát az ottani hajókat ne támadják. Tehát én azért szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy itt a nemzetközi nyomás a Trump adminisztráción annyira sikeres lesz. Itt sokkal inkább valami belső, hát hogy mondjam, változást várnék, azt, hogy vagy a szenátus, vagy pedig a képviselőházi republikánusok megpróbálják rá kényszeríteni Trumpot, hogy valamilyen megállapodásra jusson. A kérdés sokkal inkább az, hogy milyen megállapodásra, tekintettel arra, hogy egyre inkább távolodunk még attól az egyetértési memorandumtól is, amit egyébként megkötöttek.
1: Egyébként az Egyesült Államoknak a haderejéről mindig szuperlatívuszokban beszélnek, most meg itt van Irán, akivel nem tud mit kezdeni. Ez így teljesen egyszerű perspektívából nézve, ez egy óriási presztízsveszteség annak az országnak, amelyiket Kínával szokták összevetni, a haderejét, meg az, hogy ki nyerne egy esetleges összeütközésben. És itt van ez a 93 milliós Irán, akivel nem tud mit csinálni.
2: Igen, de szerintem azért ez nem ismeretlen. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a vietnámi háborúban hasonló helyzet volt. Senki nem kérdőjelezte meg, hogy Vietnámnál sokkal erősebb az Egyesült Államok, sokkal több katonája van, sokkal több fegyvere van, lőszere van, stb. Az egyedüli dolog, amit szerintem soha nem veszünk figyelembe, az a aszimmetrikus képesség. Most például azt, hogy Irán elhelyezkedése eleve olyan lehetőségeket ad a teheráni vezetés számára, amit nem tud kezelni gyakorlatilag az Egyesült Államok, mert az Egyesült Államok le tudja bombázni egyébként a légvédelmét, egy csomó mindent hát az irániaknak. Ugye azt kell, hogy mondjam, hogy ugye légvédelmi rendszereket, katonai műveleti központokat, kritikus infrastruktúrát, tehát közlekedés és kommunikációs pontokat, haditengerészeti, tengerparti megfigyelő állomásokat, ilyen katonai védelmi eszközöket, drón és rakétaelhárító létesítményeket, de annyira nem tudja megsemmisíteni ezeket, hogy fenyegetés ne álljon fel, már pedig sajnos az öbből térségének közlekedése az ilyen a fenyegetéstől is le tud bénulni. Amennyiben a biztosító társaságok nem hajlandók finanszírozni a katonai helyzet miatt a szállításokat, abban a pillanatban megbénul ez az egész szerkezet. Én azt gondolom, hogy ez az, amit az Egyesült Államok szerintem akkor sem tudna egyébként, ha kísérletet tenne ott, hát fogalmazunk úgy, hogy valami fajta állandó ellenőrző pont vagy megfigyelő pont vagy kényszerítő pont kialakításával, mert ez a fenyegetés, ehhez elég képessége van egyébként az irániaknak, úgyhogy én elég szkeptikus vagyok a tekintetben, abban pedig egész biztos vagyok, hogy nincs akkora hadserege az Egyesült Államoknak, hogy itt megszállja Iránt és megpróbáljon mondjuk egy olyan kormányt a Teheránba létrehozni, vagy hatalomra segíteni, aki Amerika barát lenne.
1: Mennyibe kerül az iráni háború, amit Trump tovább pörget? A részletekről Tálas Péterrel, a Stratégiai Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzőjével beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: reggeli Kálmán Norberttel.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják július 23-án csütörtökön, Lenke és Olga napján. A drón hadviseléssel Ukrajna megfordította a háborút. A következő percekben ennek a drón hadseregnek a mélyére teszünk egy benfentes látogatást, de csak a régiós hírek után. Most Gazsik Viktóriája szó.
2: A vágsejei elkerülő út építését hátráltatja a Vág folyó fölé tervezett híd alapozásának módosítása. A terhelési próbák ugyanis nem igazolták az eredeti projektben szereplő megoldás megfelelőségét, ezért a szlovák útkezelő vállalat kérésére új geológiai vizsgálatot végeztek. Ezek alapján a tervezők átdolgozták a híd alapozási tervét, amihez új engedélyezési eljárásra is szükség van. A munkálatok hamarosan folytatódhatnak. A 12 kilométer hosszú vágsejei elkerülő út építése 2024 augusztusában kezdődött, a beruházás értéke csak nem 79 millió euró. Az útvonal része lesz egy több mint 700 méter hosszú híd is a Vág folyó felett. A Zeperjesi kerületi önkormányzatnak közel 1,5 millió eurót kell visszafizetnie a Magas Tátrában megvalósított útfelújítási projekt után. Az összegből mintegy 1,33 millió euró Európai Uniós támogatás, a fennmaradó rész pedig állami hozzájárulás volt. A visszafizetés az 537-es számú másodosztályú úton biztonsági kockázatainak felszámolását célzó beruházást érinti, amely a Szabadság útja korszerűsítésének része valósult meg 2023-ban. A több mint 8 millió euró értékű projektet az Integrált Regionális Operatív Programból finanszírozták. A megye részletfizetést kért, és a tartozást legkésőbb 2029. júliusáig 36 részletben rendezi. 3 hetes karbantartási szünetet tartanak a Kassai Nemzeti Olimpiai Úszósport Központ medence részlegén. A létesítmény július 27-e és augusztus 16-a között lesz zárva. Ez idő alatt teljes körű fertőtlenítést, tisztítást és műszaki karbantartást végeznek. A munkálatok részeként leengedik az is, újra töltik a medencéket, megtisztítják a felületeket, valamint kisebb fejlesztéseket hajtanak végre a vízkezelési rendszeren. A szünetet a nyári időszakra időzítették, amikor alacsonyabb a kihasználtság. A vendégek és az úszóklubok ez idő alatt más kassai úszodákban vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 25 perces torlódást jelentenek Kassán a VSS hídon az útkarbantartók állásánál az Optima felé, az Eperjesi úton a központ irányába pedig 10 percet várakozhatnak. Baleset történt Valkóc, azaz Valkóce község Olihov település részén az OMFA töltőállomásnál, korlátozott a haladás az egyik sávban. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 8 óra 36 perc. Az orosz-ukrán háborúban egyre jobban felértékelődik a drónok szerepe, mivel a technológia mostana olyan szintre jutott, hogy már nem csak a front logisztikai ellátását, hanem a sebesültek evakuálását is döntően ezekkel a szárazföldi robotokkal végzik. De hogyan telik egy olyan alakulat munkanapja, ami kizárólag ilyen eszközöket irányít és fejleszt? Vörös Szabolcsal, a Válaszoljon online munkatársával, aki néhány nappal ezelőtt tért haza Ukrajnából, Tilajcsi Dóra beszélgetett a tegnapi reggeliben.
1: Az elemzők egy ideje már arra figyelmeztetnek, hogy alapjaiban változik az orosz-ukrán háború képe, és hogy csak néhány ilyen markáns fejleményt említsünk, Moszkva egyre durvább csapásokat indít Kijev ellen, Ukrajna pedig már hónapok óta mélységi dróntámadásokat hajt végre az orosz hátországban. De egészen pontosan milyen a helyzet jelenleg Ukrajnában? Ez az átalakulás mennyire érezhető a térségben? Mit tapasztalta legutóbbi látogatása alkalmával?
2: Azt tapasztaltam, amit korábban is, hogy azt, amit mi tankönyvben megtanulunk a háborúkról, és nagyjából szerencsére csak lelki szemeink előtt elképzeljük, hogy ez egy vonal, tehát hogy térképen egy ceruzával végig tudjuk húzni azt, hogy merre halad. A vonaltól egyenlő távolságra nagyjából be vannak ásva a katonák, és akkor ott egymásra rohamoznak, és egymásra lőnek, és egymás állásait próbálják elfoglalni. Ez 2022 és 23-nak volt a sajátja, és hát nagyon hamar elindult a drónoknak a fejlesztése, és ez egy-két év alatt oda jutott, hogy mondjuk ha az újságírói szempontot nézem, akkor hát tényleg veszélyesebb lett már szinte mozogni a front körüli zónában. Ugye, mint említettem, nem egy vonal, hanem most már nagyjából egy ilyen 15-20 kilométer széles a klasszikus front, mindkét oldalán 15-20 kilométeres úgynevezett kill zone, tehát a drónoknak a hatótávolságán belüli terület található, ahol már nem tanácsos mozogni. Úgyhogy hát újságírói szempontból ez a legnagyobb hátránya a drónhadviselésnek, katonai szempontból pedig az, hogy nagy műveleteket most már azt hiszem, hogy nem fogunk látni ebben a háborúban. Az lett jellemző, hogy 2-3 fős átszivárgások, beszivárgások vannak az ellenséges vonalak mögé, és ha ott meg pozíciót tud fogni mondjuk egy orosz raj, például a Donbaszban mondjuk most Kosztyantinivka ostrománál, akkor ő ott próbál megtapadni, és aztán aki még utána tudja őt követni, vagy őket követni, és sikerül átjutniuk szintén az ellenséges vonalakon, akkor ők egy ilyen erősítést képeznek ebben az ostromban. Nagyon-nagyon átalakult ezt a karamcsak körülénni a drónok miatt a hadviselés, az a szabályrendszer, amit talán a köznyelv körülír a háború szóval.
1: Legutóbb szűk fél évvel ezelőtt, valahogy január környékén járt Ukrajnában, egyebek mellett már említett úgynevezett halálzónában is, és akkor leszögezte, hogy soha többet nem megy ennyire közel, úgymond a háború sűrűjéhez, most azonban mégiscsak visszatért a frontra. Ennyit számít az a néhány kilométer, ami az akkori, illetve a mostani pozíciója között volt?
2: Igen, pontosan ennyit számít. Januári utat említette, akkor úgy számoltunk, meg hát egy vontatott tüzéregységnél voltunk kint, tehát köznyelvi fognyelven megint egy ágyú volt beásva egy erdő mélyre, és akkor onnan dolgoztak az ukrán tüzérek. Szóval az elmondásuk szerint olyan 5-6 kilométerre voltak az állások. Tehát azok az állások, amik már a gyalogos pozíciók mögött vannak. Tehát ott tényleg elég közel voltunk, és mint említettem, ez a halálzóna, ez 15-20 kilométer széles. Most ennek a, hát nem azt mondom, hogy a legszélén, tehát 15-20 kilométerre az első vonalaktól, de mondjuk 15 kilométerre az első vonalaktól voltunk. Természetesen, hogy mondjam, ez továbbra is belül van az FPV, tehát ezeknek a kis könnyű drónoknak a hatótávolságán, de ez mégiscsak egy kontrolláltabb környezet, mint mondjuk egy ellenséges tüzérségi egységnek a csapását esetleg elviselni, vagy nem elviselni. Úgyhogy igen, ez a 8-10 kilométer, ez szó szerint az életet jelenti. Fogunk nyilván beszélni a szárazföldi drónok működéséről, ott is ennyit számít ez a távolság.
1: Két különböző dróntípust említett, és ezek közül azóta, hogy a drónok szerepe ilyennyire felértékelődött, és ennyit beszélünk erről az egész drónháborúról, leggyakrabban az utóbbi említett úgynevezett FPV drónokról, tehát ezekről a könnyebb típusokról van szó, viszont ahogy azt már némiképp jelezte, önök most egy olyan alakulat munkanapjába nyerhettek betekintést, amely lényegében pilóta nélküli szárazföldi járművekkel dolgozik. De mit érdemes tudni ezekről az eszközökről, tehát milyen feladatok látnak el általában ezek segítségével?
2: Olyan feladatokat látnak el, amiket ember már nem tud. Ez most, hogy mondjam, nagyon alapmondatnak hangzik, vagy kicsit ilyen bugyuta kijelentésnek, de tényleg azt kell elképzelni, hogy vannak már bizonyos feladatok, amiket nem azért nem tudnak elvégezni, mert gyávák, vagy mert nincs meg hozzá a megfelelő eszközük, hogy embereket odavigyenek, hanem egyszerűen annyira túltelített az égbolt drónokkal, hogy a puszta mozgás is a halálos ítéletet jelentheti, és erre kellett megoldást találni, olyan eszközöket fejleszteni, kitalálni, amelyek ennek ellenállnak, amelynek mondjuk például fémből készült szárazföldi drónnak, ezeket úgy képzeljük el, mint valami mini harckocsik, tehát van, amelyik lánctalppal közlekedik, van, amelyik meg mondjuk négy kerékkel, és akkor van egy szállítótere, és a szállítótér fölé a fejlesztők vagy a kezelők ráhegesztenek egy drónhálót, a drónhálón pedig ott van az összes kommunikációs platform, tehát Starlink panel, rádióárból és wifi router. Tehát ha az egyik kommunikációs platform az kidőlne útközben, akkor még mindig át lehet váltani a másikra. Tehát például egy ilyen eszköznek mondjuk nincs hőképe. Éjjel a hőkép alapján dolgozó drónok, azok nem tudják azonosítani, hiszen nem látnak a sötétben. Csak az emberi testnek és hasonlóknak a hőképe alapján tudnak csapásokat mérni. Tehát ezt a csapdát például egy szárazföldi drón az rögtön ki tudja küszöbölni, tehát amint leszáll az éjszaka, tulajdonképpen szabadon tud dolgozni. És aztán innentől tényleg csak a fantázia szab határt. Mi egy olyan küldetést néztünk meg, amikor a garázsból, ahol ez az egység a Harkivi fronton ezeket az eszközöket karbantartotta és szerelte, onnan elindultak az előbb említett killzone-on belül egy kicsit közelebb az első vonalakhoz, és akkor két darab ilyen járműbe átfejtettek némi ellátmányt, ételt, italt, üzemanyagot, és akkor ezeket megpakolták, és egy utánfutó rámpáról elengedték a front felé bele a sötét éjszakába, és onnantól jött, hát a garázs mögé vont, tehát ez egy ilyen összevont pozíció volt, szerelőállomás és irányítóállomás. Onnantól jött az irányítóállomás, ezt úgy kell elképzelni, hogy informatikai beállítottságú 20 évesek tulajdonképpen egy joystick mögött naphosszat ezeket az eszközöket irányítják. Tehát tényleg olyan volt kicsit, mint egy játékteremben, ami hát egyedi látvány is, de egy kicsit azért elgondolkodtatja az embert.
1: És tulajdonképpen, ahogy jelezte, ezek az eszközök mostanra nélkülözhetetlenné váltak a fronton, és két alaptípus, tehát a kerekes és a lánctalpas drónt említette, amit a feladatnak megfelelően küldenek terepre, de melyik típus egyébként milyen bevetésre alkalmas a leginkább?
2: Alapvetően a lánctalpas például bonyolultabb terepakadályokat képes leküzdeni, tehát ha van mondjuk a... Ugye azt kell elképzelni, hogy a drónirányító központ és az első vonalakban harcoló gyalogság közt van mondjuk 15 kilométer. Ha ezen a 15 kilométeren patakokon kell átkelni, bonyolultabb a domborzat, akkor ennek a leküzdéséhez a lánctalpas drónok azok jobbak lehetnek. A kerekes drónok azok mozgékonyabbak, azok könnyebben tudnak irányt váltani, könnyebben szervizelhetők, vissza tudnak jönni, mert könnyebbek, mint a lánctalpasok. A lánctalpas, hogyha elakad és mondjuk aknára fut és lerobban a futóművön, akkor csak páncélos sármi tudja onnan kivontatni, mert sokkal nehezebbek, mint a kerekes drónok, azok egymást is ki tudják vontatni, hogyha elakadnak. Sőt, volt olyan eset is, mesélték a kezelők, hogy négyszer futott aknára egy sebesültet kihozó kerekes drón, de ki tudta hozni a sebesültet, mert a kerekes drónoknak a futóműve az ellenállóbb és modulárisabb, nem annyira merev, mint a lánctalp, ami még egyszer, tehát hogyha egy pontos akna találat éri, mert arra közlekedik, amerre telepítették az aknákat, akkor nagyon könnyen ott el tud akadni. Igen, hát ezt kell az irányító központban eldönteni, hogy milyen feladat, és ehhez képest milyen eszközök állnak rendelkezésre. Nem elhanyagolandó szempont az ár sem. A kerekes drónok az olyan 9-10 ezer dollár körül mozognak, egy lánclapos az meg ennek 2-3-szorosa. Tényleg meg kell gondolni, hogy mikor, mire és mit szignálnak ki.
1: És maguk a fejlesztések is folyamatosan zajlanak, hogy tehermentesíteni tudják egyrészt a hadsereget, másrészt, hogy az ilyen emberek által már megoldatlannak tűnő helyzetet valamilyen módon kezelni tudják, de az ukránok még mindig lépéselőnyben vannak a különböző fejlesztések vagy innovációk terén, vagy az oroszok azért képesek valamilyen módon már felzárkózni?
2: Ez nagyon nehéz megmondani, mi Ukrajnába járunk ki, Ukrajnába járhatunk ki. Nyilván, hogyha még Oroszország be is engedne minket, mint ahogy nem fog saját háborújából tudósítani, akkor lehet, hogy azt kockáztatnánk, hogy Ukrajna meg többet nem enged be. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, nagyon szeretem azokat a kritikákat, amikor arra utalnak a kedves kommentelők, hogy miért nem járok az orosz vonalak mögé, hát ezért. Szóval, hogy azáltal, hogy Ukrajnába járunk, nyilván az ukrán álláspont az, amit első kézből hallunk, amely szerint természetesen minden újítás az hozzájuk kötődik a hivatalos narratíva szerint. Hogyha azonban terepen dolgozó drónegységgel beszélget az ember, akkor azért ki fog derülni, hogy bizony van olyan eleme ennek az egész drónháborúnak, amit mondjuk az oroszok találtak ki. Tehát például ők kezdtek el először száloptikás eszközöket használni. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy sima kis 4 propelleres drónok, amik rá van eszkábálva egy tömlő, és ebben a tömlőben van 12-15 kilométernyi üvegszálas optikai kábel, és ez van a joystickhoz kötve, amivel az irányító a drónt vezérli, és ezt elektronikai zavarással nem lehet földre kényszeríteni. Tehát ezek miatt van a frontvonal környéke, mint ilyen ökörnyálszerűen átszőve ezekkel az üvegszálas optikai drónoknak a nyomaival. Ahol ezt például az oroszok kezdték el tömegesen alkalmazni, és tőlük tanulták az ukránok. De az egész drónfejlesztési folyamat egy ilyen ping-pong meccsre hasonlít, hogy valaki kitalál valamit, és a jó ötleteket az ellenoldal megpróbálja továbbfejleszteni. Úgyhogy nagyjából ez a dinamikája lassan 3-4 éve ennek az egésznek.
1: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Vörös Szabolcsal, a Válasz Online munkatársával beszélgetünk az ukrajnai drónháborúról. Ez a játékszerű dinamika, ez nem csak a drónfejlesztések terén működik, tehát nem csak itt láthatunk pingpong meccseket, hanem a már említett bevetések kapcsán azt is érdemes megemlíteni, hogy az ukrán pilóta nélküli erők vezetője úgymond gamifikálta a drónhadviselést. De mit jelent mindez a gyakorlatban?
2: Ez a gyakorlatban azt jelenti, ugye, miután Robert Brovgyi, egykori kárpátaljai vállalkozó, a hívója le, ugye magyar, innen lehet őt ismerni, Magyar Madarai az ő drónegységének a neve, ez egy nagyon hatékony alakulat volt, annyira hatékony, hogy végül az egyszerű drónpilótából tényleg mint egy tündérmesében az egész fegyvernem parancsnoka lett, tehát minden, ami drón, az most Robert Brovgyi alatt áll az ukrán hadseregben, és hát az ő szupervíziója mellett találta ki Ukrajna az úgynevezett Jebali nevű pontrendszert, ezt talán egy pozsonyi rádióban nem kell magyaráznom, hogy ez egy szóvicc is. A lényeg az, hogy ez egy olyan elektronikus pontrendszer, ami jutalmazza a ellenségre mért csapásokat, és különböző elpusztítandó célpontokhoz különböző pontokat rendel. Minket úgy tájékoztattak most legutóbb a Harkivi fronton, hogy egy megölt orosz katonáért egy pont jár, egy utánpótlás biztosító kerekes drónos küldetésért 2-3 pont, és egy evakuált sebesültért pedig 70 és 100 pont közötti jutalom jár. Tehát még egyszer, egy megölt oroszért egy pont, egy sebesültért pedig akár 100 pont is, és minden pontért 5000 hrivnyát, ez most olyan 35000 forint, tehát nagyjából 100 eurónak megfelelő pénzösszeg jár. Tehát minden drónos egységnek van egy alapellátása, és havonta összesítik, hogy ebben a pontrendszerben hogy teljesítettek. Ugye videós verifikációt kell csatolni azokhoz

0: fokban?
1: Azt hiszem, hogy egyre kevésbé, de egyébként személye válogatja. Elmúlt években beszéltünk olyannal, aki nagyon jól érzi magát a fronton, hozzászokott ez a dologhoz. Van, aki nagyon szeretne hazamenni, van, aki nem tudja. Minden álláspont igazából érthető 4,5 év háború után. Vannak olyanok, akik az első naptól kezdve, sőt, vannak olyanok, akik 2014 óta küzdenek Oroszország ellen. 4,5 év, vagy adott esetben 12 év háború után teljesen érthető, hogy van, aki már a nihilben van, van, aki pedig még azért az idealistább fajta tényleg személye válogatja.
0: És milyen hatással lehet egyébként a helyzet alakulására az, ami jelenleg Ukrajnában történik, tekintve, hogy Volodymyr Zelenszkij elnök a közelmúltban újabb kormányátalakítást jelentett be, és több kulcspozícióban lévő szemét vagy vezetőt is lecserélt?
1: Hogyha az ember fronton harcoló alakulatokkal beszél, akkor a nagy politikát általában kerüljük, nem azért, mert nem tesszük fel a kérdéseket, hanem azért, mert elütik annyival, hogy Kijev az messze van, nekünk arra nincs ráhatásunk, hát egyébként tényleg nincs ráhatásuk, szóval próbálják tenni a dolgukat. Az biztos, hogy Mihajlo Fedorov egykori védelmi miniszternek a leváltása, és aztán a 5-6 napos tüntetés sorozat, ami nem csak Kijevben történt, hanem nagyvárosokban, akár fronthoz közeli nagyvárosokban, például Harkivban, például Zaporizsjában, például Dnyipróban, és az ezt követő hát főparancsnokváltás, az rövid úton szerintem hűteni fogja a kedélyeket. Ugye Alekszandr Szirszkij jelenlegi hadsereg főparancsnokot tegnap váltotta le Volodymyr Zelenszkij. Ez elég jelentős esemény, ugyanis egyszer volt főparancsnokváltás 2022. februárja óta, 2024. februárjában. Ugye akkor Valeri Zaluzsnét váltotta Alekszandr Szirszkij, és hát most egyszerűen elkerülhetetlen volt a váltás a cai elégedetlenség miatt. Mihajlo Drapati 40-es éveiben járó, nagyon-nagyon elismert tábornok, ő vezette mostanáig az őszhadvédelmi parancsnokságot az ukrán hadseregben, de volt szárazföldi erők főparancsnoka, és hát egyszerű dandárparancsnokból, meg zászlóalj parancsnokból küzdötte fel magát. Ő egy tényleg elég elismert tábornok, nyilván a Szirszkijvel adódó korkülönbsége, 15-17 év a korkülönbség, talán feltételezhető, hogy kicsit flexibilisebb, modernebb gondolkodású parancsnok, úgyhogy az ő kinevezése szerintem általános elégedettséget fog okozni. Hogy aztán ez meddig elég, az meglátjuk, hogy vissza kell levenni mellé a 35 éves Fedorov egykori védelmi minisztert, az is kiderül. Úgy tűnik Zelenszkij elnök most a tűzoltást ezzel szándékozott megoldani. Drapati kinevezése az minden esetre szerintem jó hír az ukránoknak. Egyébként Fedorov is jelezte, hogy nagyon jó döntésnek tartja az ő kinevezését.
0: Az orosz-ukrán háború egy eddig alig ismert arcáról az elmúlt percekben Vörös Szabolccsal, a Válasz Online munkatársával beszélgettünk, aki a közelmúltban tért haza a háború sújtotta szomszédunkból. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt és velünk volt ma reggel.
1: Nagyon szívesen.
2: 8 óra 55 perc, és én el is köszönök, kedves hallgatóink, ennyi fért napindító magazinunkban július 23-án, Lenke és Olga napján. A 9 órai hírek után a nappalival folytatódik a Pátria Rádió adása, mert Récsei Noémi várja önöket, a mai reggel szerkesztője Tilajcsik Dóra volt a műszaki munkatárs, pedig Kovács János. Én köszönöm, hogy velünk ébredtek, és hogy velünk töltötték a reggelt, amennyiben így tettek. Kálmán Norbertet hallották, minden jót!

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. július 23-án délelőtt. Amennyiben velünk töltik a délelőttöt, megtudhatják, hogy milyen az a munkahely, ahol nem csak a teljesítményért, hanem magunk boldogságáért is jelen vagyunk. Dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgetünk a szóban forgó témáról magazinunk második órájában. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből.
2: Legtöbb munkahelyen felfedezhető olyan lehetőség, akár a társakkal való kapcsolódásra, akár a szakmai fejlődésre, akár a lelki ellenálló képesség növelésére, vagy akár az önismeretre, amivel gazdagabb lehet az ember, és erről nem érdemes lemondani, mert csak rajtunk múlik, hogy miért nyúlunk el egyfelől.
1: Hamarosan tehát részletezem a tartalmat, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Csökkentek a szlovák erdőgazdálkodás költségei 2025-ben. Stratégiai nukleáris együttműködési megállapodást kötött az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A szlovák erdőgazdálkodás teljes költsége tavaly mintegy 7%-kal csökkent, és 1.089.000 eurót tett ki. Ez a mezőgazdasági minisztérium által közzétett úgynevezett zöld jelentésből derül ki. A kiadások legnagyobb részét a szolgáltatások költségei adták, ezek aránya meghaladta a 42%-ot, míg a személyi kiadások csak nem 21%-ot képviseltek. A minisztérium szerint 2025-ben jelentősen 24%-kal csökkentek az erdőművelési munkák közvetlen költségei, főként a kisebb munkamennyiség miatt. Mérséklődtek a fakitermelés költségei is, ami az alacsonyabb kitermelt fa mennyiséggel függött össze. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az államnak továbbra is támogatnia kell az erdők közhasznú feladatainak finanszírozását. Az Amerikai Egyesült Államok és Szaúd-Arábia megállapodást írt alá a polgári célú atomenergia fejlesztéséről. A washingtoni egyezményt az amerikai és a szaúdi energiaügyi miniszter látta el a kézjegyével. Az amerikai kormány szerint a több milliárd dolláros együttműködés jogi alapot teremt a szaúdi nukleáris program fejlesztéséhez, miközben célja az atomfegyverek terjedésének megakadályozása is. Washington gazdasági előnyöket és új munkahelyeket vár az atomtechnológia exportjától, Riad pedig növekvő energiaigényeinek kielégítését reméli a programtól. A megállapodás részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A dokumentumot az amerikai kongresszusnak is meg kell vizsgálnia. Több képviselő ugyanakkor aggódik a nukleáris technológia közel-keleti terjedése miatt. Mintegy 12 ezer embert kellett evakuálni a délnyugat-franciaországi erdőtüzek miatt, közölték a helyi hatóságok. Ma újabb 7 ezer embert helyeztek biztonságba 6 kempingből és egy lakóvezetből Bordeaux közelében, a népszerű Cap Ferret üdülőhely térségében. A lángok eddig mintegy 2000 hektárnyi területet pusztítottak el. Az oltásban több száz tűzoltó, oltórepülőgépek és mentőjárművek vesznek részt nehéz időjárási körülmények között. Giron megyében továbbra is a legmagasabb fokú erdőtűzriasztás van érvényben. A hatóságok fokozott óvatosságra szólítják fel a lakosságot és a turistákat. 6 jelölt mutatkozik be ma az ENSZ főtitkári tisztségről szóló televíziós vitában a Világszervezet közgyűlésének üléstermében. A választás António Guterres jelenlegi főtitkár utódjáról dönt majd. A jelöltek között van Michel Bachelet volt chilei elnök, María Fernanda Espinosa volt ekvádori külügyminiszter, Rafael Grossi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője, valamint több ENSZ tisztségviselő és afrikai politikus is. A 90 perces vitán a pályázó kormányzók ismertetik elképzeléseiket és prioritásaikat. Az ENSZ új vezetőjét a biztonsági tanács választja ki, majd a közgyűlés hagyja jóvá. A döntési folyamat hivatalosan július végén kezdődik, de a diplomaták szerint egyelőre nincs egyértelmű esélyes. A The New York Post kedden meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a FIFA elnökét, Gianni Infantinót látná szívesen az ENSZ élén. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Zuzana Panyková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén Trnava CSKA Sofia 0-0. A Sydneyben zajló női vízilabda világkupa szuperdöntőjének negyeddöntőjében Spanyolország-Magyarország 8-7.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, esőzápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 20 perces torlódást jelentenek Kassán a VSS hídon az útkarbantartók állásánál az Optima felé, az Eperjesi úton a központ irányába pedig 10 percet várakozhatnak. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Hírmagazinunkban első ízben tartalomismertetőn következik. Lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen témákat, beszélgetéseket, összeállításokat kínálunk önöknek. Menetrendszerű eseménynaptárunkból megtudhatják, hogy milyen lemezeladással bírt a 15 évvel ezelőtt elhunyt énekesnő Amy Winehouse. Magazinunk első órájának második felében lapszemlét tartunk, és állandó rovatainkkal is várjuk hallgatóinkat. A színes hírek legfrissebb összeállításáért ma délelőtt Gazsik Viktória felel. Magazinműsorunk hátra levő két órájában a munkaerőpiaci sztenderdekről beszélgetünk. 4:11 és 11 között tehát magazinműsorunk második órájában dr. Svetelszky Zsuzsanna szociálpszichológus áll majd hallgatóink rendelkezésére, akinek legújabb kötete a Boldogan a munkahelyen címet viseli. Állítása szerint a munkahely nem csak egy hely, ahová bemegyünk, hanem egy tér, ahol fejlődhetünk. Ahogy majd beszélgetésünkből is kiderül, a munkahelyünkön több célt is elérhetünk. Az egyik cél talán az lehet, hogy a munkahelyünket a saját fejlődésünk eszközévé tudjuk tenni, tehát nem csak a túlélés a cél a cégben, hanem a lehetőségek kihasználása is. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből, dr. Svetelszky Zsuzsannát hallják.
1: Ma kétszer annyi ideig élünk, mint 100 éve, ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni, és ez azt jelenti, hogy dolgozni is tovább dolgozunk, vagyis ennek az időnek a jól megélésére oda kell figyelnünk, nem beszélve arra, hogy a 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, generációnként is, már nem csak le akarja tudni a munkáját elszenvedni, kipipálni valamilyen módon, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is, akár aktíven dolgozhat, erre ma rengeteg példa van már.
0: És a nappali harmadik órájában is a munkaerőpiacon maradunk, mert hogy Modla Zsuzsannával készült korábbi beszélgetésünket ismételjük meg. Modla Zsuzsanna kulturális antropológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa 2024-ben jelentette meg Pokoli főnökök című kötetét, amelyet saját és mások tapasztalatai alapján írt meg. Valós történeteket gyűjtött olyan emberekről, akik munkahelyi traumákat éltek át. 50 interjút rögzített, és 8 szakértő segítségével dolgozta fel a hallottakat. Egyikük volt egyébként Orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológus is, akinek egyik megállapítása így szól, alapvetően bántalmazó társadalomban élünk, amely kevéssé toleráns, nagyon elfogadó a hierarchiával szemben, és jellemző rá, hogy a gyengébeket elnyomja. A szobaforgó beszélgetést 2025-ben hallgathatták meg, kedves hallgatóink, itt a nappaliban, most pedig annak okán ismételjük meg, hogy magazinunk második órájában is a munkahelyi kérdések kerültek figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Dr. Modla Zsuzsannát tehát 4:12 után kérdezem. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

Július 23-án Lenke és Brigitta nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Vegyük sorra, hogy melyik keresztnév mit jelent. A Lenke 19. századi magyar névalkotás, amely a német Lenchen és a szláv Lenka névből ered. A Lenke egyébként a Helénából, illetve a Magdalénából önállósult Lenkévé. Míg a Brigitta kelte eredetű női név, jelentése magasztos. Isten éltesse valamennyi névnaposunkat, és természetesen születésnaposainkat is köszöntjük a soron következő zeneszámmal.

július 23-án is érdemesnek tartom fellapozni eseménynaptárunkat. Lássuk, a teljesség igénye nélkül milyen eseményeket, történéseket jegyez július 23. napja. Kétszázkilencven július 23-án történt, hogy megkoronázták harmadik Andrást, az utolsó Árpádházi királyt, akinek 1301-ben bekövetkezett halálával kihalt az első magyar uralkodói dinasztia. Uralkodását a trónkövetelők és a megnövekedett hatalmú bárók elleni harc töltötte ki, korai halála pedig zűrzavaros állapotot idézett elő Magyarországon, írja a Rubikon. Bár hivatalosan az utolsó Árpádházi király tartjuk számon, harmadik András származásával kapcsolatban mindmáig vita folyik a történészek között. Minden kétséget kizáróan ugyanis senkinek sem sikerült bizonyítania, hogy valóban második András unokája volt. A király utolsó gyermeke utószülött István herceg, nem sokkal halálát követően született meg, mivel András ekkor már közel járt a 60. életévéhez, a kortársakban is felmerült a gyanú, miszerint István vérszerinti apja, Esztei Be Beatrix királyné állítólagos szeretője, Ampot fia Dénes nádor volt. Bár korábban a bárók és nemesek nagy része kétségbe vonta harmadik András királyi származását, László halála után egy emberként álltak mellé, és 1290. július 23-án koronázták meg Székesfehérváron. András azonban trónra lépése után sem lélegezhetett fel, hiszen számos külföldi dinasztia állított ellene trónkövetelőket. Az Anjou-házból előbb Martell Károly, majd Károly Róbert hívta ki, a Habsburgok oldaláról pedig első Rudolf német királyfia Albert indult a koronáért.

1914. július 23-án az osztrák-magyar monarchia Ferenc Ferdinánd főherceg, trónörökös 1914. június 28-ai meggyilkolása miatt ultimátumot idézett Szerbiához, ennek visszautasítása után 5 nap múlva hadat üzent, és megkezdődött az első világháború. Július 23-án Görögországban véget ért a több mint 7 éven át tartó katonai diktatúra. Július 23-án történt, hogy Washingtonban Tellerede magyar születésű fizikust a legmagasabb amerikai polgári kitüntetéssel az elnöki szabadság érdemrenddel tüntették ki. Legismertebb a hidrogénbomba kutatásokban való aktív részvétele, emiatt a hidrogénbomba atyaként vált ismerté. Tudományos pályafutása során gyakran hangoztatta, hogy sikereit annak köszönheti, hogy a magyar nyelv volt az anyanyelve, máskülönben csak középszintű középiskolai tanár lett volna belőle. Nyelvünk gyakran logika fejlesztő eszköznek bizonyul, Balázs Nándor fizikus is hasonló véleményen volt. Tellerede elsősorban a matematika iránt érdeklődött, de apja azt tanácsolta neki, hogy praktikusabb irányt válasszon, így állapodtak meg a vegyészmérnökségben. Telleredéről egyebek mellett köztudott, hogy az atomenergia békés felhasználásának világhírű pártolója volt. Július 23-án született Bibó István filozófus, könyvtárigazgató. Álljon itt tőle egy idézet: demokratának lenni mindenek előtt annyit tesz, mint nem félni. Nem félni más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, mindazoktól az imagináriós veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük. Bibó István szakmai szinten érdeklődött a jogelmélet, a nemzetközi jog, a közigazgatás, az államelmélet, a politikai történelem iránt, különösen a jog kényszerrel és hatalommal való összefüggése, a nemzetközi szankciók, a nemzetközi jogerő és a nemzetközi bíráskodás problémája, az államhatalmi ágak elválasztásának elmélete, valamint a közép- és kelet-európai politikai fejlődés torzulásai foglalkoztatták. A kádárrendszerrel szemben csöndes és határozott távolságot tartott. Fedhetetlen erkölcsössége és tudományos teljesítménye által az ellenzéki értelmiség példaképévé vált. Július 23-án született Jagelló Anna, osztrák főhercegné, német, magyar és cseh királyné. Első Ferdinánd magyar király és német-római császár felesége. Odaadó feleségként Anna 15 gyermeket szült férjének, akik közül 13 gyermeke érte el a felnőtt kort. A királyi gyermekekből többen is uralkodóvá vagy annak házastársává váltak, ezzel is segítve a Habsburgok hatalmi ambícióit, tovább erősítve a családhoz kötődő mondat igazságát, miszerint háborúzzanak mások, te csak házasodj, boldog Ausztria. Édesanyjához hasonlóan gyermekszülés következtében vesztette életét, amikor a 15. gyermeke Johanna születése után 3 nappal gyermekágyi lázban halt meg Prágában. A gyászmisét követően földi maradványait a Szent Vitus székesegyházban helyezték örök nyugalomra. Férje első Habsburg Ferdinánd haláláig gyászolt a feleségét, akiért minden reggel misét mondatott. Nem múló szeretetének jeléül 1564-ben bekövetkezett halálakor Ferdinándot végrendeletének megfelelően felesége mellé temették.
Ma ünnepli születésnapját Margócsi István Széchenyi díjas irodalomtörténész kritikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, a 18. és 19. századi magyar irodalomtörténeti tanszék vezetője. Kutatási területe a felvilágosodás, a nyelvújítás és a romantika magyar irodalma. 1977 és 83 között a Mozgóvilág munkatársa volt, rovatvezetőként is dolgozott, 89 óta a 2000 című irodalmi és társadalmi havilap szerkesztője, jelenleg felelős szerkesztője, 91 óta a Budapesti Könyvszemle irodalomtudományi rovatának vezetője. Önálló tanulmánykötete Nagyon komoly játékok címmel jelent meg 1996-ban.

1863. július 23-án született Bródy Sándor író, drámaíró és publicista, a magyarországi naturalizmus egyik legjelentősebb alkotója, aki műveivel olyan írónagyságokat inspirált, mint Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond vagy Kródy Gyula. Tehetségére már korán felfigyeltek, ám az igazi áttörést az 1884-es év hozta meg számára, amikor felkerült Budapestre és kiadta a Nyomor című novellás kötetet, majd a Faust doktor című regényt. Az író-publicista első művei különösen nagy sikert arattak, ugyanis Bródy páratlan tehetséggel ötvözte az általa oly sokat olvasott, jókai áradó stílusát az Emile Zola, Charles Dickens és Victor Hugo által felvirágoztatott naturalista ábrázolásmóddal. Bródy a századforduló magyar irodalmának egyik legérdekesebb és legfeltűnőbb alakja volt, aki nem csak azért érdemelte ki az utókor csodálatát, mert súlyos hátrányból küzdötte fel magát a legnagyobbak közé, hanem azért is, mert alkotásai egy egész generáció világnézetét határozták meg. Az író emlékét és nevét ma Budapesten utca, szülővárosában, Egerben pedig könyvtár őrzi. Tizenöt évvel ezelőtt hunyt el Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol énekes, dalszerző. Mély érzelemteljes kontraalt énekhangjáról és a zenei műfajok, mint például a blues, a reggae és a jazz sokoldalú ötvözéséről ismert. Felvételei mintegy 30 millió példányban keltek el világszerte. Winehouse egész életében számos jótékonysági szervezetnek adományozta pénzét, zenéjét és idejét, különösen a gyermekekkel foglalkozó szervezeteket támogatta. Bár személyiségének ezt az oldalát a nagy közönség soha nem ismerte, mind a művészeti, mind a jótékonysági közösségben ismerték nagy lelkűségéről. Halálakor több mint 1,75 millió kislemezt és több mint 3,98 millió albumot adott el az Egyesült Királyságban, eközben az Egyesült Államokban ugyanezen időpontig körülbelül 3,4 millió dalt és 2,7 millió albumot adott el. Eseménynaptárunk végén szóljon egy ismert Amy Winehouse szám.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot.
1: Az amerikai szívgyógyász társaság új állásfoglalása szerint a napi 3-5 csésze kávé a legtöbb felnőtt számára biztonságos lehet, sőt összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával. A Circulation folyóiratban megjelent elemzés szerint a rendszeres kávéfogyasztás csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség, a stroke és a szívelégtelenség kialakulásának esélyét. Egyes vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a szívritmus zavar miatt kezelt betegek körében a napi kávéfogyasztás akár 39%-kal mérsékelheti a probléma kiújulásának kockázatát. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, nem minden kávé egyforma. A kedvező hatások elsősorban a papírszűrővel készített és az instant kávéra vonatkoznak. A szűretlen italok, például a francia presszó, a török kávé vagy egyes espresszó fajták olyan vegyületet, úgynevezett kafesztolt tartalmaznak, amely emelheti a rossz LDL koleszterin szintjét. A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy az eredmények nem érvényesek az energiaitalokra és a nagy dózisú koffein tartalmú készítményekre. Több mint 2000 önkéntest vesz részt egy mintegy 240 millió éves kihalt óriás kétéltő csontvázának megtisztításában Lengyelországban. A Varsói Kopernikusz Tudományos Központ polgári tudományos projektje várhatóan október-november fordulójára fejeződik be. Az önkéntesek tavaly november óta összesen mintegy 2000 munkaórát fordítottak a különlegesen jó állapotban fennmaradt csontváz feltárására. A több mint 2 méteres Mastodonsaurus maradványai 2023-ban fedezték fel a sziléziai vajdaságban. A Mastodonsaurus korának egyik legnagyobb kétéltője volt, akár 3 méteresre is megnőhetett, tömege meghaladta az 500 kg-ot. Mocsoros vízi élőhelyeken élt és főként halakkal táplálkozott, hasonló módon vadászva, mint a mai aligátorok. A kutatók szerint a munka rendkívül aprólékos, egy-két órás műszak alatt olykor még egy négyzetcentiméternél kisebb felületet sem sikerül megtisztítani. A csontok és a környező kőzet színe szinte azonos, ezért a szakemberek ultraibolyafényt és speciális pneumatikus vésőket használnak. A restaurálás befejezése után a csontváz a múzeumi kiállítás része lesz, emellett további őslintani kutatásokat is szolgál majd. Mintegy 3000 éves emberi maradványokat tártak fel a régészek Salvadorban, San Salvador egyik elővárosában. A szakemberek szerint a lelet nagyjából időszámításunk előtt 850-ből származhat. A sírban egy tengeri teknős alakú, helyi stílusban készült kerámia edényt, valamint vulkáni hamurrétegek alatt megőrződött manióka ág maradványokat is találtak. A csontváz testhelyzete alapján az elhunyt arccal lefelé feküdt. A maradványok pontos korát szénizotópos kor meghatározással vizsgálták meg, míg a DNS elemzés segíthet kideríteni az eltemetett személy nemét. A Salvadori Kulturális Minisztérium szerint a lelőhely hasonló jelentőségű lehet, mint az ország nyugati részén található Chachapa, ahol az 1970-es években 33 ember maradványait fedezték fel. A kutatók ezt a helyszínt tartják a mezoamerikai emberáldozatok eddigi ismert legrégebbi bizonyítékának.
0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlónk következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon egy ókori görög harcos, pontosabban Christopher Nolan új filmjének képkockája. Kapufa vagy kassza siker lesz az Odüsszeia, amelynek bemutatóját akkora várakozás előzte meg. A megosztó film körüli kérdésekre Kulcsár Gábor keresi a választ. Édesanyja és édesapja koncentrációs táborokból tértek haza. Ő pedig Komáromból került Ausztráliába, ahol tavaly decemberben Sydneyben a Bondi Beach-i lövöldözés egyik túlélője volt. Feuerlicht Ágota rendkívüli életútjáról Rabec Máriának mesélt. Zűrös balhés fiatalként kezdte, azóta viszont átlépte az árnyékát, és méltó utódja a családjából származó színész óriásoknak. Michael Douglas fiával, Cameronnal Szabó G. László készített interjút. Egy fogadalomból született szépkorú közösség, amely mára a szlovákiai magyarok második legnépesebb szervezete. A Megbecsültek társaságát Nyerges Csaba riportjából ismerhetik meg. Ezeken kívül pedig találnak még a lapban színház és filmajánlót, regényrészletet, dupla oldalas keresztrejtvényt, horoszkópot és sok minden mást is.

0: nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. A következőkben Petres Csizmadia Gabriellát, a Szóban forgó kiadvány főszerkesztőjét hallják.
1: A Katedra folyóirat a tanév hónapjait kíséri az útján, tehát szeptembertől júniusig tesz közzé új cikkeket, új írásokat. A nyári szünetben a szerkesztőség is szabadságol. Azonban úgy gondoljuk, hogy érdemes a folyóiratot a nyári szabadság alatt is lapozni, hiszen digitális folyóirat lévén szabadon elérhetőek, akár az utolsó 33. évfolyam írásai, akár a korábbi lapszámnak az egyes írásai. Ha fel szeretném hívni a figyelmet néhány írásra, akkor talán a 33. legutóbbi évfolyamnak a lapszámaiból ajánlanék. Ilyen volt például a május-júniusi lapszámban megjelenő Jövő iskolája tematika, ahol bizony izgalmas írásokat lehetett olvasni arról, hogy hogyan is képzelik a szerzők, az írásra megszólított alkotók a jövő iskoláját, milyen víziókkal rendelkeznek, vagy hogy látják, milyen kihívásokkal fog megküzdeni a jövő iskolája. Izgalmas volt számomra alapból például Sánta Katalinnak az írása, aki a nehézségeket is megemlítette, a aggályait a jövő iskolával szemben, ugyanakkor felhívta a figyelmet a megoldásokra, néhány érdekességre, vagy Burbé Diana az interjújában a jövő óvodájáról mesélt, és arról fogalmazott meg néhány olyan szempontot, ami szerinte elkerülhetetlen egy ideálisabbnak működő óvodarendszerben. Izgalmas volt úgy gondolom a márciusi április számban az értékelés, önértékelés, visszajelzés tematikája is, ahol arról olvashattak a szerzők, hogy hogyan reagálunk, hogyan értékelünk, akár a saját tevékenységünkre, akár mások tevékenységére. Ez nem csak pedagógiai vagy szülői szempontból lehet érdekes, hanem minden olvasó számára, főleg a pszichológiai jellegű írások elgondolkodtatók lehetnek. Például Stefkovics Patasi Ágnesnek a dühről szóló, a kamaszok dühéről szóló írása elgondolkodtató volt. Vagy Nagy Mészáros Krisztinának az alternatív iskolai konfliktus megoldáshoz tett javaslatai is nagyon hasznosak lehetnek a hétköznapi gyakorlatban is, nem csak a pedagógiában. A januári lapszámot fellapozva pedig a társadalmi felelősségvállalás, a közösségszervezés, a közösségépítés került a figyelem középpontjába. Ott a lapon belül igyekeztünk hazai közösség szervező társadalmi feladatot vállaló szervezeteket is megszólítani. Ez a lapszám pedig azért lehet érdekes, mert akár a nyári kirándulások, nyári programok szervezésekor, keresésekor iránymutató is lehet, hogy milyen szervezetek foglalkoznak gyerekekkel, hol lehet olyan programot találni, ahol a gyerekeknek is izgalmas programokat találunk, gyerekeket megszólító programokat találunk. És mindenképp szeretném még kiemelni az esélyteremtés tematikánkat, ami a novemberi-decemberi lapszámban került a folyóirat fókuszába, ahol például Elritók Nóra az elveszített esélyekről, tehát a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelési pedagógiai kihívásairól ír, vagy Mező Katalin a különleges bánásmódot igénylő gyerekeknek az esélyteremtését állítja a fókuszba. Esetleg Szabari Elikának a figyelemfejlesztés írását is érdemes fellapozni. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon forró délután van, és hát ebből ez idáig ezen a nyáron kijutott nekünk, akkor a Katedra folyóirat pont olyan mennyiségű, olyan terjedelmű írásokat tud kínálni, ami egy jó kávé mellett, egy délutáni pihenésnél felüdítő tud lenni. Jó olvasást kívánunk minden hallgatónknak!
0: A nyári szünetben is érdemes fellapozni és egyben meglátogatni a katedra.sk weboldalat. Érdekes és értékes írásokkal találkozhat az olvasó. Az elmúlt percekben a Szóban forgó kiadvány főszerkesztője Petres Csizmadia Gabriella ajánlotta a lapot.

0: kezdve a Kisgyarmatról származó Varga Imrével, ővé ugyanis a lapszám kezdőverse, amely a Memento Mori, az emlékezz a halálra gondolatából eredeztethető késő középkori haláltánc műfajának az újraírása. Külön kiemelném a kortár szlovák próza blokkot, a hazai pénzes tíme a Vályi Horváth Erika és Csanda Gábor fordításaival, de például a szlovák szerzők közül is Daniela Kapitányová, délszlovákiai, Komáromban élő szerző. Szeretném továbbá felhívni a figyelmet a hömpölygés a struktúrák fölött a lokális találkozásai a Kozmikussal című interjúra, az ipolysági Entó Tanikó beszélgetésére a Lévai Forgács Miklóssal, illetve a peredi származású Szász Pál eszéprózájára a különféle szláv és nem szláv démonokról. Az irodalom és az irodalmi érték nem szűkíthető regionális meghatározottságokra, de az irodalmi szemle célja az, hogy a kortárs szlovákiai magyar irodalom legjobbjai megjelenjenek a labban.
1: Az imént Németh Zoltán, az Irodalmi Szemle főszerkesztője ajánlotta a szóban forgó kiadványt. Én pedig folytatnám, mert hogy az Irodalmi Szemle nyári dupla száma egyszerre három nagyobb tematikus blokkot tartalmaz. Az olvasó összehasonlítást találhat a kortárs szlovák prózáról, három tanulmányt a Dasein analízis köréből, valamint klasszikus magyar irodalmi, pontosabban vers összeállítást angol fordításban találhat a tisztelt olvasó. Emellett pedig kortárs magyar szerzők verseit, prózáját és kritikáit, illetve egy beszélgetést is közöl a lap. A nyári dupla számot a dunaszerdahelyi születésű Zsigrai Eszter képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Munkáiban elsősorban természetes anyagokat használ. Az ecoprint a növényi festés, a lumenprint a fotogram és a fitogram kísérleti technikáit, amelyekben a levelek, a növényi nedvek, a fényérzékeny felületek és a vegyi reakciók nem csupán eszközök, hanem aktív alkotótársak. Az Irodalmi Szemle főszerkesztője Németh Zoltán és szerkesztői Csanda Gábor és Entó Tanikó arra is felhívják a figyelmet, hogy a lap mind nyomtatott, mind pedig interneten elérhető PDF változatban is olvasható, illetve megrendelhető. Ha tehetik, kérem, önök is olvassák a forró nyári hónapokban az Irodalmi Szemlét.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, magazinműsorunk hallgatása közben. Érdemes lesz velünk tölteni délelőttünk hátralevő két óráját is. Mondom is, hogy miért, jöjjön egy kis ízelítő soron következő beszélgetésünkből. Dr. Svetelszky Zsuzsannát hallják.
2: Ha az életünknek az egyharmadát, mondhatjuk úgy is, hogy a világos nappali óráinkat valahol töltjük, akkor érdemes ezt az időt jól kihasználni, a lehető legeredményesebben.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Új elnöke van a Szlovák Pedagógus Kamarának. Az uniós tagállamok megállapodtak az Oroszország elleni újabb szankciós csomagról. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. Új elnök vezeti a Szlovák Pedagógus Kamarát, Vladimir Crucamant, Jarmila Javorková váltotta a tisztségben. Az új vezetőt a kamara július elejé közgyűlésén választották meg, ahol az elmúlt időszak tevékenységét és a szervezet jövőbeli működését is értékelték. Javorková pozsonyi gimnáziumi tanár korábban részt vett a 2016-os pedagógus sztrájk szervezésében, valamint a szlovák pedagógusok kezdeményezésének munkájában is. A kamara új vezetésének egyik fő feladata a szervezet megerősítése, új tagok bevonása és a további irányvonal kialakítása lesz. A közgyűlés az új igazgató tanács tagjait is megválasztotta. A szlovák erdőgazdálkodás teljes költsége tavaly mintegy 7%-kal csökkent, és 1 milliárd 89 millió eurót tett ki. Ez a mezőgazdasági minisztérium által közzétett úgynevezett zöld jelentésből derül ki. A kiadások legnagyobb részét a szolgáltatások költségei adták, ezek aránya meghaladta a 42%-ot, míg a személyi kiadások csak nem 21%-ot képviseltek. A minisztérium szerint 2025-ben jelentősen 24%-kal csökkentek az erdőművek munkák közvetlen költségei, főként a kisebb munkamennyiség miatt. Mérséklődtek a fakitermelés költségei is, ami az alacsonyabb kitermelt fa mennyiséggel függött össze. A tárca ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az államnak továbbra is támogatnia kell az erdők közhasznú feladatainak finanszírozását. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A döntést a tagországoknak még hivatalosan is jóvá kell hagyniuk írásos eljárásban. A végleges csomag azonban jóval enyhébb lesz az Európai Bizottság eredeti javaslatánál. A megállapodás létrejöttét követően Görögország visszavonta vétóját, miután kompromisszum született a vitás kérdésekben. Az uniós országok arról is döntöttek, hogy 2027. júliusáig változatlanul fenntartják az orosz kőolaj hordonkénti 38,60 € árplafonját, a szankciós csomag további orosz bankok leválasztását tervezi, a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerről tartalmazza több mint 250 magánszemély és szervezet szankciós listára helyezését, valamint az orosz árnyékflotta és hadipar elleni intézkedéseket is magába foglal. Az iráni forradalmi gárda szerint Teheránnak jogi, vallási és logikus joga van megtámadni az Egyesült Államok katonai támaszpontjait a Persze-öböl térségében. A szervezet ma védelmébe vette a Kuvaitban és Jordániában található amerikai bázisok elleni iráni támadásokat. Irán szerint ezek a létesítmények az ország elleni amerikai műveletekben vesznek részt. A forradalmi gárda elutasította azokat a vádakat, amelyek szerint Teherán megsértette volna Kuvait és Jordánia szuverenitását, és azt állította, hogy csak az amerikai hadsereg által használt területeket támadja. Az Egyesült Államok eközben már 12. éjszaka hajt végre csapásokat iráni katonai célpontok ellen. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter találkozott orosz kollégájával, Szergej Lavrovval Manilában, a dél-kelet-ázsiai ASEAN országok külügyminiszteri találkozójának margóján. A 35 perces megbeszélésen az amerikai-orosz kapcsolatokról, az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről, valamint a közel-keleti helyzetről tárgyaltak. Az amerikai külügyminisztérium szerint Szóba került az orosz-ukrán konfliktus befejezésének szükségessége, részleteket azonban nem közöltek. Lavrov azt hangsúlyozta, hogy Moszkva kész politikai és diplomáciai megoldást keresni, ugyanakkor bírálta az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott katonai támogatását. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
4: A Zuzana Panyková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén Trnava CSKA Sofia 0-0, a Sydneyben zajló női vízilabda világkupa szuperdöntőjének negyeddöntőjében Spanyolország-Magyarország 8-7.
0: Időjárás.
3: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk, eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: 15 perccel hosszabbodik a menetidő Kisutcaújhely előtt Csaca felől, Kassán a VSS hídon, az Optimuma irányába pedig 10 percet várakozhatnak. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: tartalom ismertetőn következik, lássuk magazinunk hátra levő két órájában, milyen beszélgetéseket, témákat kínálunk. 4:11 és 11 között tehát magazinműsorunk második órájában dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus áll majd hallgatóink rendelkezésére, akinek legújabb kötete a Boldogan a munkahelyen címet viseli. Állítása szerint a munkahely nem csak egy hely, ahová bemegyünk, hanem egy tér, ahol fejlődhetünk. Ahogy majd beszélgetésünkből is kiderül, a munkahelyünkön több célt is elérhetünk, az egyik cél talán az lehet, hogy a munkahelyünket a saját fejlődésünk eszközévé tudjuk tenni, tehát nem csak a túlélés a cél a cégben, hanem a lehetőségek kihasználása is. Jöjjön egy kis ízelítő beszélgetésünkből, dr. Svetelszky Zsuzsannát hallják.
1: Ma kétszer annyi ideig élünk, mint 100 éve, ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni, és ez azt jelenti, hogy dolgozni is tovább dolgozunk, vagyis ennek az időnek a jól megélésére oda kell figyelnünk, nem beszélve arra, hogy a 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, generációnként is, már nem csak le akarja tudni a munkáját, elszenvedni, kipipálni valamilyen módon, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is, akár aktíven dolgozhat, erre ma rengeteg példa van már.
0: És a nappali harmadik órájában is a munkaerőpiacon maradunk, mert hogy Modla Zsuzsannával készült korábbi beszélgetésünket ismételjük meg. Modla Zsuzsanna kulturális antropológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa 2024-ben jelentette meg Pokoli főnökök című kötetét, amelyet saját és mások tapasztalatai alapján írt meg. Valós történeteket gyűjtött olyan emberekről, akik munkahelyi traumákat éltek át. 50 interjút rögzített, és 8 szakértő segítségével dolgozta fel a hallottakat. Egyikük volt egyébként Orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológus is, akinek egyik megállapítása így szól, alapvetően bántalmazó társadalomban élünk, amely kevéssé toleráns, nagyon elfogadó a hierarchiával szemben, és jellemző rá, hogy a gyengébeket elnyomja. A szóban forgó beszélgetést 2025-ben hallgathatták meg kedves hallgatóink, itt a nappaliban, most pedig annak okán ismételjük meg, hogy magazinunk második órájában is a munkahelyi kérdések kerültek figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Dr. Modla Zsuzsannát tehát 4:12 után kérdezem. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Bárhol és bármi dolgozunk, és rajtunk múlik, hogy négy konkrét dolog kapcsán megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy kihasználjuk a munkahelyünk nyújtotta lehetőségeket. Ez a négy dolog az önismeret, a társas kapcsolatok, a fejlődés és a változás. Áll dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus legújabb kötetének 23. oldalán, amely a Boldogan a munkahelyen címet viseli. A szerző szerint a hivatásunk sokkal több puszta megélhetési forrásnál, vagy pedig kötelező tehertételnél, mert hogy szerinte a munkahelyi környezet tudatos formálásával a mindennapi feladatokat a saját önfejlesztésünk eszközévé alakíthatjuk, kellő akarattal és önismerettel, ami kulcsfontosságú a munkahelyi jólét megteremtésében és a kiégés megelőzésében. Soron következő interjúnkban többek közt arról kérdezem a szerzőt, nevezetesen dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológust, hogy válhat-e munkahelyünk személyes boldogságunk forrásává. Svetelszky Zsuzsannával beszélgetek. Milyen célból íródott ez a kötet? Kit kívánsz megszólítani és kiszolgálni az irodalmad által?
1: Van egy nagyon egyszerű célja. Ha az életünknek az egyharmadát, mondhatjuk úgy is, hogy a világos nappali óráinkat valahol töltjük, akkor érdemes ezt az időt jól kihasználni, a lehető legeredményesebben, mert hogyha panaszkodással töltjük, és nem csak az ott töltött időt, hanem esetleg még otthon is panaszkodunk, akkor ezzel saját magunknak is ártunk, miközben a legtöbb munkahelyen felfedezhető olyan lehetőség, akár a társakkal való kapcsolódásra, akár a szakmai fejlődésre, akár a lelki ellenálló képességünk növelésére, vagy akár az önismeretre, amivel gazdagabb lehet az ember, és erről nem érdemes lemondani, mert csak rajtunk múlik, hogy miért nyúlunk el egyfelől. Másfelől ma kétszer annyi igénünk, mint 100 éve, ezt természettudósoktól, kutatóktól hallottam, azért merem ilyen bátran kijelenteni, és ez azt jelenti, hogy dolgozni is tovább dolgozunk, vagyis ennek az időnek a jól megélésére oda kell figyelnünk, nem beszélve arra, hogy a 2020-as évek közepén más az embereknek az igénye, generációnként is, már nem csak le akarja tudni a munkáját, elszenvedni, kipipálni valamilyen módon, hanem szeretne a lehető leginkább olyan eredményes kapcsolatban lenni vele, ami aztán nem fárasztja el idő előtt, és akár a késő 60-as, 70-es évekig is akár aktívan dolgozhat, erre ma rengeteg példa van már.
0: Hangzatos a kötet címe egyébként, hogy Boldogan a munkahelyen. Hogyan lehet ezt a boldogságot egy élet hosszig fenntartani, amit ugye aktívan, produktívan töltünk a munkahelyünkön, és milyen alapvetően szerinted az a munkahely, amelyet boldognak nevezünk?
1: Szoktuk gondolni, hogy aki nem boldog, az biztos boldogtalan. Ez nem így van, mert egy elégedett ember érezheti magát nagyon jól, miközben nem boldog. Tehát a boldogság az egy csúcspont, Arisztotelész azt mondta, hogy ez egy aktivitás, és valójában nagyon kiválasztott percek azok, amiket így élünk meg egy esküvőnek, egy születésnapnak, egy bármilyen váratlan csúcspontnak, kiválasztott másodpercei, viszont az, hogy ezt a pozitív érzést folyamatosan fenntartsuk a munkáinkon, az tényleg csak rajtunk múlik. Hadd valljam be, hogy az első címváltozat az volt, hogy használd ki a munkahelyed, jobban jársz, ha élvezed, de aztán arra gondoltam, hogy ez talán túlzás lenne, meg lehet találni minden munkahelyen akár a tudásforrásokat, akár azokat az embereket, akiktől sokat tanulhatunk, akár azokat a lehetőségeket, ami talán egy későbbi pályaváltásban is támogat bennünket, hogy ezzel aktívak legyünk. És valójában ez a kulcs, mert hogyha az ember aktív, tudom, hogy ez furcsa hangzik, akkor kevésbé fárad el, míg hogyha, és ez már a munkahelyi típusok egyikéhez tartozik, azon görcsöl, végül is kimondtam a szót, bár meg akartam kerülni, tehát azon igyekszik, akár képmutató módon, hogy hogyan kerülje el a munkáját, hogyan ugorjon el a felé érkező feladatok elől, valójában sokkal fárasztóbb. Van egy magyar közmondás, úgy hangzik, hogy jó munkához idő kell, rossz munkához sokkal több, és ez van mögöttem.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz, és az egész válaszadásod során az járt a fejemben, hogy ha nem boldog a munkahelyügyi, akkor boldogtalan, de megválaszoltad. Mi lehet a boldognak a reális és a valós ellenpólusa? Tehát, hogy milyen az a munkahely, amely nem boldog? Erről is beszéljünk, és ezekről a szituációkról is, vagy ezekből a szituációkból is hozzunk példákat.
1: Úgy gondolom, hogy ez már egyéni. Van például egy könyvben egy olyan fejezet, aminek az a cím, hogy mire jó a rossz főnök. Nekem volt egy olyan rossz főnököm ezelőtt sok-sok esztendővel, aki magán hordozta az összes vonását a rossz főnöknek, és ebből én meg tudtam tanulni, hogy mi az, amit a jövőben el kell kerülni, mi az, ami egy leendő állásnál vészcsengő vagy piros gomb. Nagyon sok mindenre felkészített ez, mert hogyha csak egy közepes vagy langyos főnökkel kerültem volna a kapcsolatba, akkor nem kaptam volna meg az esszenciáját ennek a negatív minőségnek, és nem készülhettem volna fel eredményesebb váltásokra. De boldog lehet a munkahely attól is, ha úgy képzeljük el, mint a magánélet főpróbáját. Vannak munkahelyek, ahol mondjuk mesterséges intelligenciát kötelező tanulni, máshol egy új munkavédelmi folyamatot, megint máshol asszertív kommunikációt. Ezt az ember mind-mind tudja hasznosítani a magánéletben. Én például számos kétkezi munkást ismerek, akik ennek egyáltalán nem kell szerelőt hívniuk a lakásukba, mert a legtöbb dolog, vagy csak nagyon ritkán, mert a legtöbb dologgal nagyon jól elboldogulnak.
0: Több téma van, amit így szeretnék és bekívánnék hozni a beszélgetésbe. Az egyik legérdekesebb kulcsinformáció volt, amikor olvastam a köteted, az az önismeret és a munkahely kérdése is egyben paradoxona volt. Mennyiben fejleszti a mi munkahelyünk a saját önismeret? Hogyan tudjuk az önismeretünket szolgálni azáltal, hogy a munkahelyünkön valamilyen módon jelen vagyunk, jól vagy rosszul?
1: Például szembesülhetünk azzal, hogy egy feladatot azt kihívásnak élünk meg, vagy átoknak. És lehet, hogy egy másik feladatnál már mások lesznek az érzelmeink. Ezzel megismerjük a mi magunk sorrendjét, kedvenceinket, preferenciákat, és megtudjuk, hogy mi az, amit szeretünk csinálni, és mi az, amit kevésbé. Van ez a híres kocka, az úgynevezett Eisenhower Matrix, hogy az ember dönts el, hogy a munkafeladatai közül mi az, ami sürgős, mi az, ami fontos. Mi az, ami sürgős, de nem fontos, vagy fontos, de nem sürgős. Tegyük még hozzá azt a szót is, hogy élvezem. Miért ne vallhatnánk be magunknak, hogy van olyan feladat, amit élvezünk, és van olyan, amit nem. És ha valamit élvezünk, azt tegyük egy olyan kitüntetett helyre a napban, ahol örömet leljük majd benne, feltölt bennünket, és utána a következő feladatokhoz is másképpen látunk hozzá. Ez például egy lehetőség az önismeretre. A másik lehetőség, hogy ahány kolléga vesz bennünket körül, annyi tükör. Miért is? Egyébként ez a fejezetnek az alcíme. Azért, mert hogyha szembe jön a lassú, akkor én gyors embernek fogok látszani. Amikor szembe jön a kapkodó türelmetlen, akkor lehet, hogy a lassúnak fogok látszani. És ebből a sok-sok átlagból jön ki egy reális kép abból, nem arról, hogy milyen vagyok, hanem arról, hogy milyennek is látszom a többiek szemében.
0: Nehéz a mai munkaerőpiacra olyan módon betörni, hogy különféle generációs áthidalások vannak, és generációs kategorizálások, és ezt azért merem megkérdezni, vagy azért teszem fel ezt a kérdést, mert erről mi már rádiónkban beszélgettünk Horváth Dávid szociológussal, generációkutatóval, de beszélgettünk Modla Zsuzsannával a Pokoli Főnökök című kötet kapcsán is, tehát vannak menetrendszerűen terítéken lévő munkahelyi témáink is. Nehéz-e manapság a munkaerőpiacra betörni, majd jelen lenni, így a generációk függvényében kérdezem.
1: Nehéz kérdés ez, mert az én meggyőződésem szerint a szakadék az nem generációs. A szakadék az a viselkedésről szól, és a mai 70 pluszosok között is vannak, akik nagyon jól osztják be az idejüket, és a mai fiatalok között is vannak, akik annak a kezében szétfolyik, de fordítva. Tehát én azt látom úgy tényleg, hogy van 70, sőt 80 pluszos kollégám is, és a 10-es éveinek a végén járó, hogy ez inkább a személyiségről szól. Olyasmit tapasztalhatunk meg, hogy a mai bennünket körülvévő egyre gyorsabban változó és egyre bonyolultabbá váló világban kitolódik A családalapítás és a gyermekvállalás, amivel az a helyzet, hogy általában néhány évtizeddel ezelőtt az emberek ugyanakkor fejezték be az iskoláikat, körülbelül ugyanakkor alapították családot, ugyanakkor kísérgették a gyermekeiket az óvodába, és így tovább, és így tovább. Tehát ez a generációs élmény most elmúlik, mert ennél változatosabb lett a világ. Valójában a nyitottság és a párbeszéd az, amivel az ember tud kapcsolódni egy másik generációhoz. Azt viszont érdemes megérteni például egy idősebb kollégának, hogyha az ő fiatal beosztottja a kérdésére, nem úgy válaszol, hogy felhívja és elmondja neki, hanem SMS-ben, vagy csak egy platformon, egy messenger üzenetben, az nem a tiszteletlenségnek a jele, hanem az, hogy sok a feladata, és ezért a forrásaival okosan kell bánni. Márpedig, hogyha én fölhívok valakit, akkor a hangszínemre is figyelnem kell, nem csak a betűkre, amiket leírok. Tehát több forrást igényel a kommunikáció, és igen, nézzünk szembe azzal, amit az előbb mondtam, hogy ma bonyolultabb a világ és gyorsabban változó, leterheltebbek a mai fiatalok. Van egy úgynevezett fiatalkori kiégés, azért, mert naponta 3000 marketing inger éri őket, azért, mert egy sokkal zajosabb környezetben szocializálódnak, jobban elfárad az idegrendszerük, és ezért jobban is vigyáznak magukra, óvatosabbak.
2: Nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz. Ide beékelnék egy fontos információt hallgatóink irányába, akik most kapcsolják be a készüléket, hogy még mindig Svetánszki Zsuzsannával beszélgetünk. A boldog munkahelyek kérdéskörét vitatjuk meg. Nehéz-e manapság szerinted így együttműködni a cégen belül? Ugye most a generációkról kérdeztelek, így egy kicsit távolodjunk el az előző válaszottól, illetve az előző kérdéstől. Nehéz-e együttműködni, hogyha úgy mindannyian elképzeljük így hallgatóként, hogy hogyan működik egy nagy cég, milyen a millió, nyilván cége és funkció és minden egyéb válogatja, de hogyha egy összességében nézzük, és nyilván nem lehet általánosítani, nehéz-e együttműködni, vagy az együttműködést megtalálni?
1: Hát én 100-nál több vállalatnál dolgoztam különböző projektekben, ezek között volt kommunikációs és egyéb szempontú is, és nagyon kevés olyan szervezet volt ezek között, akik erre a kérdésre nemmel válaszoltak volna. Ott a vezetőnek volt egy olyan tudatossága, egy különleges tudatossága, amivel kapcsolódott az emberekhez, de inkább arról van szó, hogy a legtöbben szeretnék úgy látni, hogy náluk ez egy különösen nehéz helyzet, bezzeg bizonyára az összes többi helyen. Tehát amikor egy 12 éves gyerek úgy látja, hogy őt nem engedik el este 10 után, bezzeg az összes osztálytársát. Nem engedik el az összes osztálytársát sem. Tehát valójában arról van itt szó, hogy nem érdemes abban gondolkodni, hogy a mi munkahelyünk az, ami egyedül problémás, hanem mindenhol megvan a lehetőség, hogy fejlődjünk, és itt a fejlődésre azért helyezném a hangsúlyt, mert az élethosszig tartó tanuláskorát éljük, a lifelong learning tanulását. Nekem nagyon tetszett, amikor egy hallgatóm az egyetemen azt mondta, hogy azért szeretett call centerbe dolgozni az egyetem mellett, mert ez egy multinacionális vállalatnak volt a call centere, és miközben az egyetemen tanult a szakmáját, így megtanult azt is, hogy milyen a multivilága, és ez nem érte meglepetésként, mikor aztán már főállású dolgozóként helyezkedett el, hanem ismerte a szabályokat, ismerte a folyamatokat. Tehát nem csak szakmát lehet tanulni, hanem keretrendszereket is, folyamatokat is, ami az egyik helyen ilyen, a másik helyen pedig másképp működik.
2: Gyakran felrólják egyébként a mai fiataloknak, hogy túl gyakran változtatják meg a munkahelyüket, a szakmájukat, az érdeklődési körüket, 10 év után ilyen és olyan és amolyan igényeik vannak. Nyilván ez egy civilebb hangvételű beszélgetés, és nem egy szakmai igényű párbeszéd, de ezzel kapcsolatban milyen véleményen vagy?
1: Szerencsére volt egy szociológus kollégám, aki ezt vizsgálta, tehát visszament a korábbi évtizedek adatbázisába is, és azt látta, hogy máskor is nagyon gyakran váltogatták, csak ezt másképp látjuk. Ez olyan, mint például az, hogy évszázadokkal ezelőtt a lakosság 30%-a volt szingli, mert nem volt elég vasalt lepedő a kelengyébe, vagy mert nem tudott letenni egy kauciót, de valamiért azt gondoljuk, hogy ez a 20. században kezdődött. Tehát nagyon meglepődnénk akkor, hogyha megkapargatnánk az idők porát. Egyfelől, másfelől ma előáll egy olyan dolog, hogy hát tényleg kétszer annyi ideig élünk, tehát a 19. században 12 év volt egy házasságnak az átlagos időtartama. Az ember nem váltogatott életpályát, hogyha 35 és 45 éves kora között nagy eséllyel elhalálozott a török, a tatár, a lápi farkas, vagy egy rozsdás szög általam, mert hogy tetanuszoltás az még nem volt. Tehát ez egy magyarázat erre. Másfelől nagyon sok olyan megoldást lehet látni ma, hadd mondjak erre konkrét példát, mondjuk egy tanár, vagy egy orvos, vagy egy mérnök esetében, de szakács esetében is lehet, hogy eljutok valahova, és akkor elkezdek oldalra mozogni. Tehát ha német szakos tanár vagyok, akkor még hozzátanulom az olaszt, a spanyolt. Ha tüdőgyógyász vagyok, akkor még hozzátanulom az onkológiát, vagy valami mást, a rokon területeket. A mérnököknél ez ugyanez előfordul, azért, mert van ez a külső késztetés, hogy menjünk egyre magasabbra létrán, és emelkedjünk egyre feljebb a vállalati vagy a munkahelyi előléptetésben, de valójában az emberek többsége nem erre vágyik, és hogyha egy oldalra lépeget, ha szabad ilyen képszerűen mondanom, akkor az egy olyan belső gazdagodást jelenthet, ami által boldogabb is, mint az, aki egy mókus kerében valójában csak a számok növelésével akar eredményt elérni.
2: Térjünk át egy kicsit a motivációra. Mivel motiválható a mai munkaerő? Pénzzel? Idővel? Főnök általi kommunikációs eszközökkel? Mi által és milyen módon motiválhatóak a mai fiatalok, vagy bárki, aki a mostani aktív munkaidejét és munkavállaló idejét tölti?
1: Hát akinek van belső motivációja, vagyis tudja, hogy ő pizzaszakács szeretne lenni, vagy mechatronikus mérnök, vagy énektanár, vagy autóversenyző, azzal nem kell foglalkozni, mert őt ez hajtja. Akinél viszont a külső motiváció kérdése forog fenn, ott elmondhatjuk, hogy egy bizonyos határig a pénz az egy nagyon fontos motivációs eszköz, mert a hiánya alapvető szükségleteket tesz problémássá. Utána azonban, és itt arról van szó, hogy a ma embere jóval többet tud a lélektani feltételekről, tudja azt, hogy hát kiéghetek én egy kis plusz pénzért 40 éves korom előtt, de lehet, hogy ezzel elvesztem a párkapcsolatomat, a családomat, vagy akár a saját jövőmet is. Tehát kezdünk megállni, lassabban működni, mert sokat hallunk és olvasunk arról, hogy ez a fontosabb, ez az egészségesebb. Meg hát az egy kockázatos dolog, hogyha túlhajtjuk magunkat, hogy mire jutunk vele, lesz-e eredmény. Ennek van egy híres angol idézet, ami most nem jut pontosan szó szerint eszembe, de nagyjából arról szól, hogy még soha senki nem tett magának szemrehányást azért a halálos ágyán, hogy miért nem töltött több időt az irodában.
2: Az utolsó kérdésem következik a zeneszám előtt, tehát az epizódunk első részének végéhez közeledünk. Milyen a jó munkaerő? Hogyha ezt a beszélgetést egy munkáltató hallgatja, és most fel kellene, hogy kapjuk, vagy szeretnénk neki olyan információkkal szolgálni a jó munkaerő nézvést, mit tudna mondani Svetelszky Zsuzsanna?
1: Nyitott. Érdekli az, ami körülötte van, kíváncsi rá, szeretné megtanulni, ez nagyon fontos. Nekem még az is fontos, hogy legyen egy energia szintje, de ez nem arra vonatkozik, hogy valaki extrovertált vagy introvertált, sőt, hát ma már itt van az otrovertált típus is, úgyhogy nem ilyen személyiségtípusokra gondolok, de láttam olyan embert, aki lassan, alaposan, precízen dolgozva ért el sokkal jobb eredményeket, mint a kapkodva csapongó, és olyan embert is láttam, aki egy másik tempóban haladt. Tehát, hogy onnan kezdve, hogy nyitott, a következő már csak az, hogy tisztességes egyébként. Tehát minden emberből, aki nyitott és tisztességes, egy vezető plusz 30%-ot biztos, hogy ki tud hozni a fejlesztésben. A számok ezt mutatják.
2: Fantasztikus, innen folytatjuk majd beszélgetésünket a zeneszám után.

0: És ahogy ígértem is zeneszámunk előtt, folytatjuk is a beszélgetést, a beszélgetés második részét közvetítjük dr. Svetelszky Zsuzsannával. Milyen az ideális munkavállaló a kutató szemszögéből nézve?
1: Tehát ha nem a vezető szemszögéből nézzük, akkor jó kapcsolatot tud kiépíteni a kollégáival is, de a vezetői felé sem merev, sőt, ha esetleg neki vannak beosztottjai, akkor sem. Tehát az ideális munkavállaló az nem a teljesítmény vagy a számok szempontjából ideális, hanem hogy milyen része a csapatnak. Vannak például, akik nem teljesítenek sokat, de másokat nagy teljesítményre ösztönöznek, és ez is egy olyan kompetencia, társas kompetenciának hívják, amit meg kell becsülni, és érdemes élni vele. Persze, hogyha az üzleti szempontokkal akarnánk leírni ezt az ideális munkavállalat, akkor sokat dolgozik, hajtja magát, és nem érdeklődik a vállalat iránt, viszont a jövőkép felé elkötelezett. Ez viszont egy papírszagú leírás, és ilyen emberek valójában nincsenek is. Tehát az ideális munkavállalat az, aki megtalálja a helyét a szervezetben, és erősíti a kapcsolatokat és a kommunikációt.
0: Nagyon érdekes, egyébként, hogy így belemerültünk ebbe a témába is, meg korábban is már ugye beszélgetésünk első részében a motivációról is beszélgettünk, és érintőlegesen szóba került a kiégés kérdése, ugye a fiatalok már sokkal tudatosabban reagálnak egy ilyen lehetőség, vagy egy ilyen probléma felvillanása előtt. Szerinted kutatóként hogy látod a kiégés veszélye, vagy maga a kiégés, mely korosztályt veszélyezteti leginkább?
1: Volt a klasszikus definíciója ennek még a múlt század, a 20. század 70-es éveiben a WHO, az Egészségügyi Világszervezet számai alapján, ami szólt a fásultságról, és szólt arról, amikor már valaki nem találja meg a feladataiban azt a kihívást és azt a vonzerőt, amit korábban, ezért elszemélytelenedésről beszélünk, és egyfajta visszavonulásról, természetesen még számos más tünet is van, viszont nem feledkezhetünk meg arról, hogy az Y generációtól kezdve sokkal erőteljesebb idegrendszeri terhelésnek vannak kitéve a generációk. Egy hangosabb, zajosabb világ közepette, több információ éri őket. Én elképedtem azon, amikor a legkisebb gyermekem született, és egy hét alatt betelt az, hogy idézőjelben mondjam, a határidő naplója, mert ilyen orvoshoz kellett menni, olyan vizsgálatra kellett menni, tehát volt programja rendesen, pedig még egy hetes sem volt. És ha nézzük ma egy általános iskolás, egy középiskolás, vagy egy egyetemista életét, akkor sokkal több adminisztratív teendője van. Miközben a zsebében lévő telefonnal bármikor meghallgathat egy Beethoven, egy Beatles, vagy akár egy technószámot, tehát itt is végtelen a választás lehetősége, és ez az, amit úgy hív az amerikai eredetű szociálpszichológiai choice overload, a bőségzavarra, amikor állati a túlkínálat, amikor az ember, mondjuk, ha nem fiatal és idősebb, és akar venni fehér csempét, akkor hirtelen azt látja, hogy 200 féle fehér csempe van. Egy fiatal szeretne választani egy hivatást, és azt látja, hogy 50 000 féle hivatás van, és itt le is blokkol, mert régen volt pár tucat, és abból könnyebb volt választani.
0: Gyakori téma nálad, hogyha valaki beszélget veled, illetve veled kapcsolatban olvas, vagy rólad olvas, a kommunikáció kerül előtérbe, akár annak okán, hogy ugye pletykakutatóként is tevékenykedsz. Ha a munkahelyi milliót nézzük, és a munkahely, illetve a boldogság kapcsolatát, miképp jelenik meg a boldog munkahelyen a helyes és a megfelelő kommunikáció? Mit tud ezzel kapcsolatban mondani dr. Svetelszky Zsuzsanna?
1: A kommunikációnak több útja és rétege van. Van a fentről lefelé áramló, a vezetői, a lentről felfelé áramló, ami fontos, hogy célba érjen, mert onnan érkeznek az innovációk, az ötletek, az újítások alulról, hiszen ott látják közvetlen közelről, ahogy a vezetők mondják, a végeken, és szeretek úgy fogalmazni, hogy a frontvonalban magát a történetet, és tudnak javaslatokat tenni. Egy ügyvéd ismerősöm mondta, hogy ha az ügyvédek is beleszólhatnának a törvényalkotásba, hány életszagú helyzetet hoznának azért, hogy közelebb legyen az emberekhez maga a törvényhozás. Ehhez nem értek, nem tudom, hogy igaza van-e vagy sem. Az biztos, hogy ha a vezető teremt egy olyan közeget, ahol biztonságos kommunikálni, de szabályozva van az informális kommunikáció, nem lehet végtelen, és nem szólhat bármiről, akkor ez megteremt egy olyan egészséges egyensúlyt, amiben mindenki beleteheti a maga személyiségét, indítatását, képességeit, és nincs olyan kockázata annak, hogy ez valamiféle módon átalakul, vagy más látnak benne, mint aminek az illető szánta.
0: És még a kommunikációnál maradván, kinek mit mondhatunk el munkahelyi közegben? Egyebek mellett ezt a kérdést is feszegeti a köteted.
1: Azt nem mondhatjuk meg, ami meg van tiltva. Tehát van, ahol a fizetést tiltják meg, most jön a bértranszparencia. Van, ahol akár egy kutatóközpontban a folyamatok vannak megtiltva, máshol a szabadalmak. Tehát ami tilos, azt nem lehet elmondani sem. És ezen föl van még két kategória, amit el kell mondani, és amit el lehet mondani. És itt már érdemes felismerni, hogy melyik hova tartozik, e szerint adni tovább. Ami mindenképpen hasznos, hogyha vannak mentori kapcsolatok a szervezetben, mert az segíti a tudásáramlást az idősebbekét a fiatalabbak irányába. Egyben arra is sor kerülhet, hogy a fiatalabb használ egy új eszközt, egy új szoftvert, egy új platformot, akkor megemlíti az idősebbnek, velem ez számtalanszor fordul elő szerencsére, és nyilván nem minden újdonságot próbálok ki, de sok érkezik be az életembe ezek közül.
0: Beszélgetésünket a nyár derekán rögzítjük, és a nyár folyamán közvetítjük. Mi az, amit így a boldogság kapcsán elmondhatunk, vagy a boldog munkahely millióiből kiindulva elmondhatunk így a nyár kapcsán? Mi az, ami nyáron lazulni látszik? Mi az, ami egy kicsit mássá válik a munkahelyeken? És mi az, ami egy kicsit oldottabbá teszi a helyzetet és a hangulatot?
1: Szerintem az azért jó kérdés, mert például én éjszakai műszakban kutatva hallottam azt, hogy éjszaka mást mond az ember, mint délután vagy délelőtt. Akkor megváltozik egy kicsit. Nyáron bejönnek az élmények. A nyár valahol a pihenésről is szól, egy más életvitelről, mint hogy karácsony előtt is másképp beszélgetünk a munkahelyünkön, vagy a húsvét közelében. És megszülethet az a lazább közeg vagy hangulat, ahol mintha egy kicsit a nyaralás is megjelen a munkahelyen, nem a lazsálással együtt, hanem az oldottságra gondolok, amikor lehet, hogy hétvégén nem otthon ültünk a tévé előtt, hanem úsztunk egyet, vagy másztunk, és ez új szint hoz be. Tehát a nyár szétválaszthatatlan a munkahelytől, nem beszélve arról, hogy tapogatjuk le a tippeket. Az egy jó fürdő, az egy jó szálló, az egy jó ország, az egy jó tipp, és ez alakítja a mi tudásunkat, meg a saját működésünket és döntéseinket is.
0: És a köteted is foglalkozik egyebek mellett a kiégés kérdésével és a kiégés fázisaival is. Fontos beiktatni ezeket azokat a bizonyos szüneteket és szabadságokat, amelyekről az imént is értekeztünk. Hogy lehet ezt jól meghatározni előre, és egyfajta keretrendszert adni önmagunknak is arra nézvést, hogy megfelelően bánjunk az erőforrásainkkal munkahelyen innen és túl?
1: Én egyfelől a megelőzésnek a híve vagyok, tehát ha az ember azt érzi, hogy már nincs teljesen rendben, akkor ne várja, ami stagnálni kezd, ne várjon, amíg fásult lesz, ne várjon, amíg apatikus lesz, és már nincs kedve semmihez, hanem kezdje az első figyelmeztető jeleknél annak a megértését, feltárását, hogy mivel is lehet baj, mert sokkal könnyebb ilyenkor elcsípni a folyamatot, visszafordítani, vagy akár teljesen meg is állítani, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos jelző. Hogyha már nem érdekel bennünket a munkánk, az egy árulkodó dolog, és sok mindent lehet tenni. Tehát az ember kérhet magának egy másik pozíciót a munkahelyen belül. Erre is számtalan példa van. Munkahelyet is lehet váltani, karriert és foglalkozást is lehet váltani. De olyan is van, hogy valaki a saját csapatára un rá. Ne tagadjuk ezt, tehát hosszú idő telhet el, és emberek vagyunk. Nézzünk ezzel szembe. Míg mások is erre ne feledkezzünk el, éppen attól boldogok, hogy mert monotonitást tűrő személyiségek, hogy monoton dolgokkal foglalkoznak ugyanazon emberek mellett. De aki nem a média sugallatára, hanem saját tapasztalatából érzi azt, hogy olyasmi jelenik meg a működésében, ami a kiégéshez kapcsolódik, annak érdemes elkezdeni foglalkoznia vele, mert egészen veszélyes, kiüresedett, elsivárosodott lelkiállapotokat tudunk megelőzni így.
0: Dr. Svetelszky Zsuzsanna, szociálpszichológus, Boldogan a munkahelyen című kötete többek közt arra irányítja rá olvasói figyelmét, hogy a hivatásunk sokkal több puszta megélhetési forrásnál, vagy pedig kötelező tehertételnél. A szerző szakmai iránymutatása szerint a munkahelyi környezet tudatos formálásával a mindennapi feladatokat a saját önfejlesztésünk eszközévé alakíthatjuk, ahogy ez kiderült imént közvetített beszélgetésünkből is, ami egyébként kulcsfontosságú a munkahelyi jólét, idegen kifejezéssel élve a well-being megteremtésében és a kiégés megelőzésében. Az elmúlt percekben a szóban forgó szerzővel, dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgettünk. És most pedig jön egy zeneszám, a zene után pedig egy rövid részlet hangzik el a szóban forgó kiadványból.

vagyunk, hiszen az életünknek körülbelül a harmadát ott töltjük. A munkáról, a munkahelyekről szóló könyvek nagy része a vezetőket célozza. Ez részben igazságtalanság, hiszen sokkal több beosztott van, mint vezető. E könyvek közül sok az elmúlt évszázadban íródott, miközben a beosztottak tudása, hozzáállása, igénye nagyban megváltozott a munkahelyjel kapcsolatban. Napjaink munkatársa már nem úgy tekint a vállalatra, mint egy 80 évvel ezelőtti irodista vagy a 21. század elejének átlagos alkalmazottja. A legnagyobb különbség abban rejlik, hogy a mai munkavállaló tájékozódik, információt gyűjt, alakítja magát, és megvan benne az elhatározás, hogy a környezetét, beleértve a munkahelyét, úgy formálja, ahogyan ő megfelelőnek tartja. Megváltozott a munkahelyünkhöz való viszonyunk is, az érzelmeink, attitűdjeink, elvárásaink és értékrendünk, az elkötelezettségünk. Már nem szeretnénk, hogy a főnökünk, a munkáltatónk igényt tartson a teljes személyiségünkre, vagy arra, hogy korlátlanul rendelkezésre álljunk, az esti órákban vagy a hétvégén, a nyári szabadság alatt is. Megmutatjuk a saját igényeinket, és érvényesíteni szeretnénk azokat. Nem gondoljuk, hogy az önmegvalósítás csak a munkánkra korlátozódhat, mert megtanultuk, hogy van élet a 8-tól 4-ig tartó sávon túl is. Nem adminisztrált munkaerőnek, hanem izgalmas és értékes embernek tartjuk magunkat, aki egyéniséggel és identitással rendelkezik, akkor is, ha hazavisszük a halmozódó feladatokat, vagy ha munkaidőben történik valami egy családtagunkkal, amit betervezett megbeszélés ide vagy oda, rendezni kell. Rugalmasabbak lettünk, de cserébe mi is elvárjuk a rugalmasságot, hiszen nem mindig számíthatunk a garanciákra, a jutalmakra, az előléptetésre, a nyugdíjra, az egyértelmű és kiszámítható, normális karrierútra. Nem a munkáról szól tehát ez a könyv, hanem a munkahelyről. A helyről, amit érdemes időnként friss szemmel felfedezni, és megtalálni benne, hogy mennyi mindenre alkalmas, mint élettér. Ahol egyesek tudnak barátkozni, fejlődni, mások szeretni, tanulni, különböző készségeket gyakorolni, sőt, némelyek extrém esetekben akár pihenni is. Sokan nem szeretik a helyet, ahova nap mint nap bejárnak, az épületet, a főnököt, a kollégákat, a teendőiket, vagy azt, hogy nem tölthetnek több időt otthon. Vagy mert úgy gondolják, hogy ha nem utálnák a feladataikat, akkor strébernek vagy megalkuvónak látnák őket az ismerőseik, akik sokat beszélnek arról, hogy ők mennyire gyűlölik a munkájukat. Bárhol és bármit dolgozzunk is, rajtunk múlik, hogy 4 konkrét dolog kapcsán megteszünk-e mindent annak érdekében, hogy kihasználjuk a munkahelyünk nyújtotta lehetőségeket. Ez a 4 dolog az önismeret, a társas kapcsolatok, a fejlődés és a változás. A szóban forgó kötet azt mutatja be, hogy hogyan lehet ebben a 4 témában minél alaposabban élni a munkahelyünk nyújtotta lehetőségekkel, magyarán kihasználva azokat. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben egy kis ízelítővel szolgáltunk dr. Svetelszky Zsuzsanna Boldogan a munkahelyen című kötetéből.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, magazinműsorunk hallgatása közben. Folytatjuk előző óránkban megkezdett témánkat. Soron következő beszélgetésünk által megismerhetik azokat a főnök típusokat, melyeket dr. Modla Zsuzsanna kategorizált kötetében. Hamarosan részletezem tartalmunkat, előtte azonban híreket mondunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Gazsik Viktória.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A KDH bírálja a szlovák posta vezetését, a vállalat visszautasítja a vádakat. Az uniós tagállamok megállapodtak az Oroszország elleni újabb szankciós csomagról. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Következnek a részletek. A KDH szerint a szlovák posta dolgozóit túlterhelik, létszámhiánnyal küzdenek, miközben egyre több adminisztratív feladat és formai ellenőrzés nehezedik rájuk. Az ellenzéki párt magyarázatot vár a vállalat vezetésétől, és kikérte a felső vezetők fizetésére és jutalmaira vonatkozó adatokat is. A témában augusztus 4-ére parlamenti bizottsági ülést hívtak össze. A nyilvánosságnak joga van tudni, milyen ellenszolgáltatásért hajtja végre a vezetőség ezt az arrogáns átalakítást. Egyrészt túlterhelt alkalmazottakkal, a szolgáltatások romlásával és fiókok bezárásával szembesülünk, másrészt pedig egy olyan vezetéssel, amelynek felelősséget kell vállalni a döntései eredményeiért, jelentette ki Igor Jánc kollég, a KDH képviselője. A szlovák posta visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy betartja a munkaügyi szabályokat, a belső ellenőrzések pedig a szolgáltatások minőségét és a biztonságot szolgálják. A vállalat szerint a postai küldemények és az ügyfélforgalom az elmúlt években jelentősen csökkent, ezért a munkaszervezés átalakítása és a feladatok összevonása indokolt. Lemondott tisztségéről Matus Olha, a Művészeti Alap tanácsának elnöke, de a testület tagjaként továbbra is folytatja munkáját. Döntését azzal indokolta, hogy hónapok óta tartó média támadások érik, amelyeket már nem kíván tovább elviselni. Olha szerint a közalapot érő bírálatok sok esetben nem a nyilvánosság tájékoztatását, hanem személyek lejáratását szolgálják. Lemondása előzménye, hogy a tanács tegnap a közalap irodáiban talált feltételezett lehallgató készülékek ügyét tárgyalta. Ez eset miatt a rendőrség is nyomoz, a közalap pedig körában jelezte, hogy feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanúja miatt. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A döntést a tagországoknak még hivatalosan is jóvá kell hagyniuk írásos eljárásban. A végleges csomag azonban jóval enyhébb lesz az Európai Bizottság eredeti javaslatánál. A megállapodás létrejöttét követően Görögország visszavonta vétóját, miután kompromisszum született a vitás kérdésekben. Az uniós országok arról is döntöttek, hogy 2027. júliusáig változatlanul fenntartják az orosz kőolaj hordonkénti 38,60 € árplafonját. A szankciós csomag további orosz bankok leválasztását tervezi a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerről. Tartalmazza több mint 250 magánszemély és szervezet szankciós listára helyezését, valamint az orosz árnyékflotta és a hadipar elleni intézkedéseket is magába foglal. Ukrajna rendkívüli ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában a Fekete-tengeren történt civil hajók elleni orosz támadások miatt. Kijev szerint az elmúlt napokban legalább 3 teherszállító hajót ért csapás, amelyekben a legénység több tagja meghalt vagy megsérült. Az ukrán külügyminiszter szerint a támadások veszélyeztetik a globális élelmiszerbiztonságot is, mivel Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabona exportőre. A rendkívüli tanácskozást július 27-ére kezdeményezték. A Fekete-tengeren közben mindkét hadviselőfél fokozta támadásait, Oroszország az ukrán gabonakivitelt igyekszik akadályozni, míg Ukrajna az orosz olajszállításokat veszi célba. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
3: A Zuzana Panyková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmet harcolt ki az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén Trnava CSKA Sofia 0-0, a Sydneyben zajló női vízilabda világkupa szuperdöntőjének negyeddöntőjében Spanyolország-Magyarország 8-7.
0: Időjárás.
2: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: 20 perccel hosszabbodik a menetidő Kiszucaújhely előtt Csaca felől, Kassán a VSS hídon az Optima irányába pedig 10 percet várakozhatnak. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

Magazin műsorunkban utoljára tartalomismertetőn következik. Lássuk, milyen beszélgetésre, illetve témára számíthatnak 4 és 3-4 12 között. Modla Zsuzsanna kulturális antropológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa 2024-ben jelentette meg Pokoli főnökök című kötetét, amelyet saját és mások tapasztalatai alapján írt meg. Valós történeteket gyűjtött olyan emberekről, akik munkahelyi traumákat éltek át. 50 interjút rögzített, és 8 szakértő segítségével dolgozta fel a hallottakat. Egyikük volt egyébként orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológus is, akinek egyik megállapítása így szól: alapvetően bántalmazó társadalomban élünk, amely kevéssé toleráns, nagyon elfogadó a hierarchiával szemben, és jellemző rá, hogy a gyengébeket elnyomja. A szóban forgó beszélgetést 2025-ben hallgathatták meg, kedves hallgatóink, itt a Nappaliban, most pedig annak okán ismételjük meg, hogy magazinunk második órájában is a munkahelyi kérdések kerültek figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába. Dr. Modla Zsuzsannát tehát 4:12 után kérdezem. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: Kedves hallgatóink irányába jegyezném meg, hogy soron következő beszélgetésünket első ízben 2025 elején közvetítettük. A soron következő percekben az ismétlést hallgathatják meg, elsősorban annak okán, hogy előző óránkban dr. Svetelszky Zsuzsannával beszélgettünk a jó munkahelyi kultúráról. Soron következő beszélgetésünk tartalmilag illeszkedik a már említett interjúhoz, éppen ezért elevenítjük fel közösen dr. Modla Zsuzsannával készült beszélgetésünket. 2023 végén jelent meg Modla Zsuzsanna kulturális antropológus egyetemi oktató Pokoli főnökök című könyve, amelyet saját és mások tapasztalataira alapozva írt meg. Valós történeteket gyűjtött olyan emberektől, olyan munkavállalóktól, akik munkahelyi traumákat szenvedtek el. 50 interjút rögzített és 8 szakértő segítségével dolgozta fel a hallottakat. Egyebek mellett erről kérdezem a Pokoli főnökök című könyv szerzőjét, Modla Zsuzsannát.
1: Sajnos nekem is volt rossz főnököm az életem során, úgyhogy alapvetően saját élményből született a könyvnek az ötlete. Ugye ennek az az érdekessége, hogy jól lehet saját élményből született, egyrészt a saját élményeimet nem írtam meg a könyvben, másfelől pedig az, hogy én nem akartam igazából könyvet írni erről a sztoriról, egyébként másról sem, hanem amikor én ezt az ötletet bedobtam egy könyvkiadónak, akkor az az illető, akit erre felkértek, nem haladt ezzel a könyvvel, és akkor így végül is visszatalált hozzám, mint egy bumeráng egy évvel később, úgyhogy így kerültem én ebbe a szerzői székbe.
0: Kicsit beszélgessünk a magyar társadalom lélektanáról. Ugye azt mondta, az a kötetben is egyébként rögzítve van, hogy azt mondta Orvos Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, hogy szerinte egy alapvetően bántalmazó társadalomban élünk. Miért mondta ezt, és ez milyen hatással volt a te kötetedre, illetve a te felismeréseidre a témával kapcsolatban?
1: Igen, valóban ez elhangzott a Noémi és köztem egy baráti beszélgetés során. Az a helyzet, hogy én nem mernék így fogalmazni. Egyrészt nem is vagyok pszichológus, másrészt, hogy ez egy erős kifejezés, ezzel együtt is azt gondolom, hogy sajnos valószínűleg van alapja. Én amit meg tudnék erősíteni, vagy amiről én inkább szívesen beszélek, vagy merek beszélni, az, hogy valóban van a magyar társadalomnak egy olyan értékszerkezete, ugye egy alapvetően zárt értékszerkezete, amiben nagyon a szolidaritás mondjuk nagyon kevéssé jellemző. Ez a 80-as évektől kezdve így van, és hát sajnos a mai napig is jellemző. Alapvetően nem egy nyitott, nem egy toleráns társadalom a magyar társadalom, és nagyon hát vágyja a paternalizmust, hogy úgy mondjam, tehát, hogy szereti, vagy elfogadja mondjuk úgy a hierarchiát, nem lázad ellene, és azt gondolom, hogy van ennek tényleg egy tendenciája, amit a Noémi említ, hogy hát a gyengébbel szemben adott esetben visszaél az erősebb, tehát a hatalommal való visszaélés, ez különböző formákban, különböző terrénumokon, mindegy, hogy ez oktatás, ez munka, ez magánélet, nő-férfi kapcsolat, ez azt gondolom, hogy azért rendre megjelenik.
0: Milyen az ideális munkahely?
1: Én azt gondolom, hogy az ideális munkahely egy olyan tér, amiben sok a védő tényező, ezt ugye a könyvemben olvasható egy interjú a SOTE munkahelyi stressz kutatóival, és ők hívják fel erre a figyelmet a védő tényezők jelentőségére. Tehát a védő tényezők olyan dolgok, amik ilyen például az, hogy biztonságban érezzük magunkat a munkahelyünkön, úgy érezzük, hogy bízhatunk a főnökünkben, bízhatunk a kollégáinkban, hogy alapvetően van önrendelkezésünk, tehát van autonómiánk, megválaszthatjuk azt, hogy kivel, mikor végzünk el feladatokat. Ez most nyilván mutathat különböző eltéréseket, de alapvetően ez is egy védő tényező, hogy nyilván rendben van a fizetésünk, vagy olyan alapvető dolgokat kell elképzelni, hogy egy rendezett a munkahely, hogy tiszta a munkahely, nem fázunk, nincsen melegünk, stb. Tehát ez nagyon széles spektrumon mozog. Azt gondolom, hogy a jó munkahelyen sok a védő tényező alapvetően. Ugye ezek a stressz ellen védenek minket, a munkahelyi stressz ellen. És azt is gondolom, hogy nyilván a jó munkahelyen egy jó vezető irányít minket, a jó vezető olyan ember, én ugye azt vallom, hogy alapvetően feladat és kapcsolatorientált, tehát jó a people managementben és jó a project managementben is. Olyan ember, akinek van egy szakmai tudása, nem feltétlenül a legjobb a szakmájában, adott esetben jobbak is dolgoznak alatta, mellette, de ért ahhoz, amit csinál és amit irányít. Ezen kívül nagyon jól tud bánni az emberekkel, ugye ez az érzelmi intelligencia tág mezejében lévő készségekre kell gondolni, mint amilyen az empátia, tehát alapvetően empatikus emberek. Nagyon sok ilyen úgynevezett 21. századi vagy humán készsége van, mint amilyen a flexibilis változáskezelésnek a képessége, mint amilyen a kritikai gondolkodás, mint amilyen ugye a jó kommunikáció. És egy olyan ember, aki tényleg egyfajta integritásban van, tehát ez a morális integritást teremti meg a munkahelyen. Ez azt jelenti, hogy a vallott és a követett céljai a szervezetnek, azok összhangban vannak. Szerintem ezek az emberek, a jó vezetők, azok jól tudnak motiválni, jól tudnak értékelni, tényleg van egy elköteleződésük valami felé, úgy érezzük, hogy tanulhatunk tőlük, úgy érezzük, hogy a mentoraink és egyszer mind, nem tudom, jó irányítóink, és valahogy jó hatással vannak az életünkre.
0: Következő percekben természetesen majd sorra vesszük azokat a vezetői típusokat, amelyeket egyébként érintettél a kötetben. Még mielőtt ezt megtennénk, szóljunk néhány szót arról, hogy hogyan alakultak ki azok a vezetői mintázatok, amelyeket a könyvedben pokoli főnökökként írsz le. Látunk-e mögöttük valamilyen társadalmi vagy kulturális mintázatokat?
1: Így alapvetően olyan típusokat írtam meg, akikkel találkoztam. Tehát ugye az történt, hogy én amikor ezt végül is ugye megtalált, ugye, ahogy már említettem, ez a könyv téma, akkor én készítettem egy kérdőívet, és ebben a kérdőívben volt egy felhívás, hogy aki szívesen megosztaná a történetét, az jelentkezzen. Az én könyvem tehát ugyan nem reprezentatív, de ismerek egyébként reprezentatív kutatást erre. Tavaly nyáron jelent meg Magyarországon egy állás portál felkérésére készült, és ennek az volt az eredménye, hogy az emberek elsősorban a vezetővel való általános rossz kapcsolat miatt mondanak fel Magyarországon a munkahelyéken. Egyébként ez nem meglepő, ugye van ez a mondás sok nyelven, hogy ugye az emberek általában nem a munkahelyeiket és a feladataikat, hanem a főnökeiket hagyják ott. Ez a felmérés egyébként azt bizonyította, vagy azt hozta ki, hogy az első 5 ok, ami miatt az emberek munkahelyet váltanak, ez tehát a vezetővel való általános rossz kapcsolat, a kiégés, a stressz, továbbá ide tartozott még a fizetés, tehát a nem megfelelő fizetés, a rossz munkahelyi légkör, és a visszajelzések, a pozitív visszajelzések hiánya. És itt ezt hagyj említsem meg, hogy azért ebből az 5 okból, bár csak egy mondja ki explicite, hogy arról a főnök tehet, de azért alapvetően talán a fizetéstől eltekintve, amiről legyünk megengedők, talán nem csak a vezető tehet. A másik 4 ok az azért a rossz vezetéssel mutat összefüggést.
0: És itt ragadnám meg azon hallgatóink figyelmét, akik most kapcsolták be a készüléket, hogy jelezzem, még mindig Modla Zsuzsannával, a Pokoli Főnökök című kötet szerzőjével beszélgetünk, aki nem mellesleg egyetemi tanár és kulturális antropológus is. Nézzük akkor azokat a kategóriákat, amelyekről írsz a kötetedben, egyébként ez ízelítőként is szolgálhat azon hallgatóink irányába, akiknek felkeltettük az érdeklődését. Az első kategória az inkompetensek kategóriája, az inkompetens főnökök kategóriája. Álljon itt egy nagyon rövid részlet, és aztán nyugodtan a részlet segítségével kifejthetjük bővebben is a témát. Meg vagyok róla győződve, sőt, egyesek látták is, hogy a csukott ajtók mögött napi 8 órában videójátékozott. Cuki nem, az volna, ha nem ő lett volna vezetésre kijelölve. Egy idő után azért kellett felmondanom, mert nem bírtam tovább elviselni, hogy a főnököm egyszerűen nem hoz döntéseket, és voltaképpen nincs is jelen. Ez egy rövid idézet a kötetből, ha az idézeteket nézzük, ez egy lájtosabb idézet, egy könnyedebb történet. Reagálj rá, kérlek, és főleg annak ismeretében, hogy ez a téma az inkompetens főnökök kategóriájába sorolandó.
1: Igen, a könyv ugye úgy épül fel, hogy ezek a történetek, ezek szerintem durvulnak, de amúgy ez érdekes, mert amikor valakinek meséltem erről a típusról, egyébként ez, amit felolvastál, ez az úgynevezett non-boss-boss, vagy nem főnök-főnök típusként írtam meg, ugye ezek azok az emberek, akik csak a névjegykártyájukon vezetők, tehát valójában egyébként nem látják el a vezetői munkájukat, nem hoznak döntéseket, nem tudják delegálni a feladatot, nem tudnak értékelni, nem tudnak motiválni, stb. Ez a valaki szerint, vannak emberek, akik szerint ezek a legpokolibb karakterek. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog azért meghatározni, hogy ugye ki a legrosszabb főnök, tehát nyilván egyénre válogatja, hogy ezt hogy ítéli meg. És arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a könyvben nagyon le vannak csupaszítva ezek a karakterek, abban az értelemben, hogy azért általában sajnos, hogy nem egy rossz tulajdonságunk van, és bízunk benne, hogy nem csak egy jó tulajdonságunk van. Ugye a főnök is ugye nem csak egyféleképpen rossz, tehát egy inkompetens főnök, az egyébként minden további nélkül lehet még egyébként veszélyes főnök is. Ebben az inkompetens főnökök között, ugye egyebek mellett belül ugye ezt a nem főnök-főnök típust írtam meg, vagy azokat az embereket, akik a Peter Elf szerint emelkednek, ez egy érdekes megközelítés egészen az 1960-as évekből, vagy ugye itt a nepotizmusról írok még, tehát a nepotista egyénekről, illetve hát egyéb kritikus szinten hozzá nem értő típusokról.
0: A következő kategóriát az inkorrekt főnökök képezik. Egyebek mellett egy olyan történetet emelnék ki, és nem szeretném idézni, csak nagyon röviden arról szól a történet, amikor egy sebész főorvos nem kívánja átadni a szaktudását a fiatalabb kollégának. Miért soroltad be ezt a történetet az inkorrekt főnökök kategóriájába, és miért fontos erre nem csak egyéni, hanem társadalmi szinten is rávilágítani, mármint a jelenségre?
1: Azért az inkorrekt kategóriába tettem, mert ő alapvetően a tudásirigy főnököt akartam megírni. Csak az a helyzet, hogy én több tudásirigy főnök történetet is meghallgattam, de az orvosi sztorit választottam, ami jogos lenne egyébként a felvetés, hogy miért nem a veszélyes kategóriába soroltam bele. Még egyszer mondom, azért, mert itt a tudásirigységet akartam igazából fókuszba állítani, ami szerintem alapvetően egy inkorrekt vezetői megnyilvánulás. De azért az orvos sztorit írtam meg, mert ez messze túlmutat azon, hogy valaki inkorrekt. Ez azt, tehát nagyon könnyű ugye belátni, hogy ez gyakorlatilag az életünkbe kerül. Tehát, hogyha a sebészek nem akarják tanítani az újonnan érkező rezidenseket, az azért mindannyiunknak egészen konkrétan az életébe kerül. Egyébként ebben a kategóriában ugye az inkorrekt főnökök között én ugye megírtam olyan embereket, akik ugye nem tudják a határokat tartani. Tehát ugye ez, akik ugye hazaviszik vagy behozzák, bocsánat, a családot ugye mondjuk a munkahelyeikre. Vagy hát ez az ígérgető kivételező főnök például, ez szintén egy nagyon inkorrekt viselkedés alapvetően, úgyhogy itt is többféle típusú főnököt mutatok be.
0: A következő kategória, vagy a következő fejezet a kellemetlen főnökökkel foglalkozik. Milyen ízelítővel tudnál szolgálni?
1: Hát a kellemetlen főnökök kategóriában írtam meg ugye a küldetéses vezető például, illetve itt írtam meg a patriarhátus éltetőit, ezek a szexista macsó férfiak, de egyébként itt írtam meg egy nagyon érdekes történetet szerintem a kiégett vezetőkről. Itt olyan emberekről írtam, én ezekkel nagyon empatizálok egyébként, szóval ez egy mindenki szerint, aki olvasta a könyvet, ez egy furcsa kivétel ebben a sorban, ahol ugye alapvetően hát, hogy is mondjam, csak kevésbé szimpatikus embereket ismerünk meg. Ezek szimpatikusak, ezek az emberek, akiket ebben a történetben megértem, ők nemzetközi fejlesztésben dolgoznak. Nagyon nehéz körülmények között, Irakban, Afganisztánban, egyéb nehéz nyugat-afrikai országokban, és ők nagyon őszintén beszéltek arról, és nekem ez, én ezzel nagyon empatizálok, hogy könnyű kiégni ilyen nehéz körülmények között. Ezt egyébként tényleg ajánlom mindenkinek azért is, mert nagyon érdekes világba enged betekintést ez a fejezet. És azért volt nekem nagyon szimpatikus, mert ezek az emberek őszintén ránéztek erre, hogy ők emiatt rossz főnökökké váltak. Úgyhogy ez egy speciális sztori ebben a könyvben, de szerintem nagyon, nagyon érdekes.
0: Számomra is nagyon érdekes volt, újra felelevenítetted az olvasmány élményemet. A következő kategória a mániás főnökök kategóriája, és egy idézet álljon itt, ami frappáns is lehetne, ha nem lenne igaz. Így szól az idézet. Szombaton be tudsz jönni dolgozni? Aznap van az esküvőm. És vasárnap telefonbeszélgetés főnök és a beosztottja között.
1: Én hát ez a munkamániás, gondolom nem volt nehéz kitalálni a kedves hallgatóknak. Igen, hát itt olyan embereket írtam meg, például a munkamániást, akiknek hogy van valami mániája, hogy nyilvánvalóan. A munkamániás főnökkel ugye az a probléma, hogy a túlmunka az mindenképpen kiégéshez fog vezetni. Tehát, hogyha az egyén nagyon szereti a munkáját, akkor is probléma, hogyha túl sokat dolgozik. Tehát igazából egy jó vezető az nem hagyja, hogy a munkatársai túl munkában legyenek, és ilyen módon ugye kiégjenek. Ugye talán emlékszel, hogy a közvéleménykutatás kihozta, ugye, hogy mi az az öt ok, ami miatt az emberek felmondanak a munkahelyeken, és ebben ott szerepelt ugye a túlmunka és a kiégés. Hát igen, itt szeretném erre megragadni, akkor ugye azt mondtam akkor, hogy ugye ezek valójában mind az öt talán a fizetéstől eltekintve ugye a rossz vezetőt mutatják meg valahol a háttérben, hát ez egy nagyon jó példája ennek. Tehát egy jó vezető az erre érzékeny, az nem örül annak és dörzsöli a tenyerét, hogy na akkor találtam egy bocsánat balekot, aki most akkor itt 12 órában fog dolgozni, hanem nem hagyja, hogy a munkatársa 12 órában dolgozzon, mert mindenképpen ki fog égni. De egyébként ebben a kategóriában, ebben a mániás kategóriában hagy hívjam fel a figyelmet a mikromenedzserre, kontrollmániásként szerepel a könyvben. Ez egy nagyon fontos kategória szerintem, nagyon sok ilyen történetet hallok. Egyébként a mai napig is, tehát, hogy nagyon sokan keresnek meg ilyen történetekkel. Mikromenedzser vezetők, a legsúlyosabb hatásuk az lehet, hogy egyfajta tanult tehetetlenségbe sodorják a munkavállalóikat. Itt ugye az történik, ez a tanult tehetetlenség, ez valószínűleg az emberi psziché legszomorúbb állapot. Ezt Martin Seligman fedezte fel, amikor depressziót kutatott, ugye alapvetően depresszióval, illetve egyebek, mert depresszióval foglalkozott, amerikai pszichológusról van szó. Ugye ez arról szól, hogy az egyén azt érzi, hogy nincsen kontrollja az élete fölött. Ugye Seligman alapvetően háborús borzalmak, illetve egyéb súlyos traumatizáltság generációról generációra öröklődő szegénységben írta meg ezt a bizonyos jelenséget. Ugye az ember úgy érzi, hogy gyakorlatilag ugye rátanul a tehetetlenségre, tehát azt ismeri fel az élete során, hogy nincsen kontrollja az élete fölött, ő nem tudja irányítani valójában az életét, mint olyan. És én azt tapasztaltam, ez egy elképesztően szomorú dolog volt, azt tapasztaltam nagyon sok interjú alanyomnál, hogy az olyan vezetők alatt, mellett, ahol azt tapasztalják, hogy mindig ki van javítva a munka, soha nem elég jó, amit csinálnak. Mindig van egy jobb megoldás, ami ugye történetesen a főnöktől jön. A munkavállaló egy idő után racionálisan dönt úgy, hogy ő akkor nem hoz döntéseket, meg nem dolgozik önállóan, hiszen ugye minek, hogyha a vezető úgyis ugye megcsinálja helyettem. Egy idő után viszont sajnos tudattalanná válik, és tényleg az történik, amit a Seligman is leír, még egyszer mondom, ő alapvetően ugye több generációs szegénység, meg háború, meg egyéb súlyos helyzetekben írta meg ezt a történetet, de kialakul sajnos munkahelyeken is, hogy egy idő után elveszítjük egész egyszerűen az autonómiánkat. Tehát, hogy rátanulunk arra, hogy fölösleges döntéseket hoznom, fölösleges önállóan dolgoznom, hiszen aztán újra meg kell csinálnom, annak megfelelően, ahogy azt a főnök kitalálta. Úgyhogy ez egy érdekes és fontos kategória, és szerintem sokan egyébként kontrollmániásak a vezetők között, vagy én nagyon sokkal találkozom ebben a fejezetben, vagy ebben a kategóriában, például ezt is megírtam.
0: Nagyon érdekes a téma. Itt tartunk egy rövid szünetet, mert hogy elmegyünk egy zenélni, és a zeneszám után folytatjuk Modla Zsuzsannával megkezdett beszélgetésünket, aki a Pokoli Főnökök című könyvet írta.

0: Ahogy az imént ígértem, a veszélyes főnökökkel folytatjuk beszélgetésünket Modla Zsuzsannával, aki a Pokoli főnökök című kötet szerzője. Milyenek a veszélyes főnökök, hogyha csak így a teljesség igény nélkül néznénk meg őket, az ő tevékenységüket?
1: Hát ahogy mondtam, ezt ugye azért itt nehéz, tehát ezek egymásba játszanak ezek a kategóriák, tehát azért egy inkompetens főnök is lehet ám nagyon veszélyes, de én ebben a fejezetben kifejezetten olyan embereket írtam meg, akik tényleg mondjuk megfélemlítőek. Tehát, hogy úgy értem, hogy konkrétan rettegnek tőlük mondjuk a kollégáik. Vagy megírtam egy történetet, ami ugye egy színházi történet egyébként, ott is egy, hát mondjuk úgy, hogy akár jogi értelemben is megkérdőjelezhető, vagy a jogi szempontból is megállná a helyét egy munkaügyi perben, olyan hangnemet használta az illető, és olyan kifejezéseket, és egy olyan, tehát olyan bánásmódot, ami hát túlmutatott a problémás kategórián. És hát itt írtam meg azt a történetet is, ami talán az egyik, vagy számomra mondjuk úgy a legsúlyosabb történet volt, ugye ez az illető, ez az öngyilkosságig üldözte őt a főnöke. Ez egy nagyon-nagyon érdekes sztori, és nem is hiszem, hogy össze tudom jól foglalni. Egyszer megkérdezték ezt tőlem, hogy ez hogy történt, hogy én ezt foglaljam össze, és akkor is azt mondtam, hogy ha valaki meg akarja ezt érteni, hogy ez az illető mi ment keresztül, mert lehet, hogy én nem tudtam elég jól megírni, az nézze meg George Cukornak a Gázláng című filmjét. Ez ugye fantasztikusan jól mutatja be azt a jelenséget, ami ma már szerintem nagyon közszájon forog, ugye ez a gaslighting jelensége, hogy hogyan lehet bele üldözni valakit abba, hogy megkérdőjelezze állandóan önmagát, és gyakorlatilag teljesen összezavarodjon, és ebben az összezavarodottságban akár azt a döntést is meghozza, és ebben a ez részben összezavarodottság, tehát ez az illető, ez őt itt tényleg súlyosan, hogy mondjam, mentálisan leépíti a főnöke, és perifériára is sodorja. Tehát igazából a közösségen, a kollektíván belül is ugye valahogy így diszkriminálódik, és egész egyszerűen eljut oda, hogy egyszer rálép a gázra, hogy akkor ő inkább kiszáll az életből. Ez nagyon, nagyon meghatározó élmény volt nekem, mint interjúernek is.
0: Nyilván sokat tudunk a te köteted által, vagy magáról a témáról is már bővebb a szakirodalma, és bízom benne, hogy a köteted által olyan társadalmi tabukat is fel tudunk oldani, amelyek még mindig kódolva vannak, mert ugye, ha jól tudom, te is többször említetted, hogy társadalmi tabuként van kezelve a munkahelyi, vagy vannak kezelve a munkahelyi emberi viszonyok. Miért egyébként? Vagy miért gondolod azt, hogy ez még mindig tabu? Miért nem beszélünk róla?
1: Hát szerintem alapvetően két oka van neki. Az egyik az, hogy úgy vagyunk, azt hiszem egy kicsit ezzel még, azért mondom, hogy még, mert abban bízom, hogy ez majd változik, hogy nem akarunk ezzel foglalkozni, mert mi van akkor, hogyha rájövök, hogy akkor rossz a főnököm, vagy hogyha én ezzel sokat foglalkozom, hiszen hogyha nem tudok váltani, hogyha nincsenek lehetőségeim, akkor nem biztos, hogy jó, hogy ebben tudatos vagyok. És e fölött egyébként nem kívánok ítélkezni. A másik dolog pedig az, hogy talán még nem tartunk ott, amely folyamat elindult az angolszász világban, és ahova remélem egyébként, hogy mi el fogunk jutni, mert ez nyilván hozzánk is begyűrűznek ezek a jelenségek, és hogyha lassabban és meg talán kevésbé intenzíven, de megjelennek, mint hogy megjelent nálunk a MeToo mozgalom. Úgy reményeim szerint ez a úgynevezett Burning Bridges kérdéskör is át fog íródni. Ez a szakmai hitfelégetésként szokták fordítani. A szakmai hitfelégetésnek olyan dolgokat nevezünk, amik elvileg egy-egy szöget jelentenek a szakmai koporsónkban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk konfliktusunk van egy hierarchiában fölöttünk álló emberrel, vagy mondjuk egy állásinterjún, amikor megkérdezik, hogy miért akar váltani, akkor azt mondjuk, hebegünk, habogunk, vagy jól bevált mondatokat azt mondjuk például, hogy új szakmai szakmai kihívásokra vágyom, ahelyett, hogy azt mondanánk, ami az igazság, amennyiben persze ez az igazság, nagyon toxikus a jelenlegi munkahelyem, a főnököm nem tudom, inkompetens, stb. Stb. Most nyilván a jó ízlés határain belül, de őszintén elmondjuk, hogy mi a probléma a jelenlegi munkahelyeinken. Tehát, ahogy mondom, ezt korábban nagyon negatív dolognak tartották, és most nemrégiben elindult erről szerintem egy diskurzus, én néhány évvel ezelőtt a BBC-nek egy cikkét olvastam, amelyik arról értekezik, hogy itt az ideje, hogy átgondoljuk ezeket a szakmai hitfelégetéseket, mert hogy sokkal problémásabb az, hogy hallgatunk ezekről a dolgokról. Sokkal problémásabb az, hogy emiatt a hallgatás miatt valójában asszisztálunk ahhoz, hogy nagyon rossz vezetők ott maradjanak egy bizonyos cégben, sőt, hova tovább adott esetben majd aztán egy másik céghez mennek, meg egy másik szervezethez mennek, és megint csak újabb és újabb áldozatokat szednek, mint olyan. Szóval nekem nagyon érdekes volt, hogy a BBC cikkere felhívja a figyelmet, hogy fel kell tudni tennünk ezt a kérdést magunknak, hogy jó-e az, hogy én hogy a hallgatásommal asszisztálok gyakorlatilag rossz vezetői normáknak a túléléséhez, mint olyan. Tehát azt gondolom, vagy azt remélem, hogy ez változni fog, de én azt tapasztalom, és a könyv írásakor is azt tapasztaltam, hogy nem tartunk még itt, és erre engedd meg, hogy ezt elmeséljem. Nekem ez nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon tanulságos, és nagyon szomorú, hogy én ugye minden interjút, amikor megírtam, akkor ezt visszaküldtem az interjú alanyaimnak. Minden egyes alkalommal változtattam a nemen, vagy ugye nyilván a magyar nyelv lehetővé teszi, hogy ne kelljen, ugye ne legyen egyértelmű, hogy nő vagy férfi az illető, tehát ezek azért anonimizálva vannak valójában. Mégis nem volt olyan interjúalanyom, aki ne kért volna még további változtatásokat. Elképesztően rettegtek tőle, hogy kiderül, hogy ők ehhez a könyvhöz asszisztáltak, pedig ők valamennyien már nem dolgoztak annál a főnöknél. Azt hiszem, hogy egy vagy két interjú alanyom volt, aki még mindig ott dolgozott, amely történetet megosztott velem. Egyszerűen nagyon, nagyon félünk szerintem ezt a témát kinyitni. Tehát mondom, szerintem ez az egyik oka, és a másik, meg amit mondtam, hogy talán úgy vagyunk vele, hogy na és akkor mi lesz, hogyha most kinyitom ezt a témát, ettől nem biztos, hogy fogok tudni váltani, és akkor meg mi értelme.
0: Kedves hallgatóink, irányába jelezném, hogy még mindig Modla Zsuzsannával, a Pokoli Főnökök című kötet szerzőjével beszélgetünk. Ha már említetted a munkahelyváltást, milyen egyéb dilemmák társulnak a munkahelyváltáshoz?
1: Szóval ez egy érdekes dolog, ugye legjobb tudomásunk szerint csak az ember az egyetlen élő lény, amelyik ugye ebben a múlt, jelen, jövő spektrumban él, tehát magyarul él a jelenben, de gondolkodik a jövőn, és gondolkodik ugye a múlton is. És ennek azért van jelentősége, mert van a közgazdaságtanban ez az úgynevezett sunk cost és az opportunity cost, ez a visszanem térülő, vagy hát ugye elsüllyedő költségek, hogyha ugye szó szerint fordítjuk, illetve a lehetőség költségeknek a dihotómiája. Hal Arcs, az Ohio-i Egyetemnek a tanára döntéshozatallal foglalkozik, és ő magyarázza el szerintem rendkívül módon viccesen, hogy csak az emberre jellemző az a gondolkodás, hogy olyan módon mérlegel, amit ugye a sunk cost, vagyis elsüllyedő költségekként szoktak leírni. Jelesül is, hogy azt mondjuk magunknak, hogy már annyi energiát tettem ebbe a dologba, már annyi időt tettem ebbe a dologba, és gyakorlatilag azért nem váltunk, mert hogy ezzel magyarázzuk. Egyébként a Hal Arcs, hogy a vietnámi háborúval magyarázza, hogy ez nyilván az amerikaiak történelmében ugye egy nagyon traumatikus esemény, és ugye az vietnámi háborúra mondták azt az amerikaiakat, már annyit investáltunk ebbe, hogy már nem hagyjuk abba ezt a háborút. De hadd mondjak neked egy másik példát, szerintem ahhoz jobban tudnak a nézők is kapcsolódni. Amikor nézel egy sorozatot, egy 10 részes sorozatot, és megnéztél belőle 4 részt, és nem tetszik. De mégsem hagyod abba, mert azt mondod, hogy most már annyi energiát tettem, már annyi időt tettem ebbe, most már megnézem azt a másik 6-ot. Na itt van az, hogyha ezt abba hagynád ezt a tevékenységet, akkor valami másba tudnád tenni az energiádat, az időd, a pénzedet, mindenféle egyéb költségedet, ez az a bizonyos lehetőségköltség. Na és akkor visszatérve a Hal Arcsnak a példájára, ő mondja ezt, hogy nincs az a kóbor kutya, amelyik a következőképpen gondolkozna. Ezen az utcasarkon már nagyon sokat ültem, még soha senki egyetlen egy falatot nem adott nekem, még soha egyetlen egy ember nem simogatta meg a fejemet, de nem baj, ülök itt még két napig, hiszen már annyit ültem itt. Tehát ez csak az emberre jellemző, ez a fajta gondolkodás. Érted, hogy ott maradunk munkahelyeken, azt mondva, hogy ebbe én már annyi energiát tettem. És ne érts félre, tudom, hogy a karriereink úgy épülnek fel, hogy a legtöbb esetben fontos az, hogy hány évet töltöttünk egy helyen, hogy egy bizonyos pozícióban eltöltöttünk bizonyos időt. De azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor félrevisz minket. Tehát nagyon sokszor azért maradunk például egy rossz munkahelyen, mert emiatt a bizonyos sunk cost, opportunity cost dihotómia miatt valahogy így okoskodunk, és mutatom az idézőjelet, hogy már annyit beletettem ebbe, most már miért hagynám. Ott. És valahogy én azt hiszem, hogy erre hívnám fel a figyelmet, de egyébként nem csak én, hanem vezető közgazdászok és a Chicagói Egyetem egyik kiváló közgazdásza is egyébként erre hívja fel a figyelmet, hogy boldogabbak lennénk, hogyha többször változtatnánk az életünkön, és ilyen nagy változásokba is akár belemennénk, hogy adott esetben egy munkahelyről bizony elmegyünk, hogyha nem érezzük ott jól magunkat.
2: Néhány hónappal ezelőtt a Galántai Könyvtár rendezvényén Modla Zsuzsannát látták vendégül, a Pokoli Főnökök című kötetéről értekezett a szerző, aki egyebek mellett kulturális antropológus és az Eötvös Loránd Tudományegyetem adjunktusa. A kötetben, amelyről az imént is hallhattak, szó volt az olyan típusú főnökökről, akik a bántalmazó attitűd miatt rendkívül nehézzé teszik a munkavállalóik hétköznapjait. Az elmúlt percekben a szerzőt, Modla Zsuzsannát kérdeztem. Kedves hallgatóink, egy 2025-ös interjúnkat hallották az imént.

Kedves hallgatóink, el is érkeztünk magazin műsorunk végéhez. Az elmúlt három órában bízom benne, hogy Kovács János kollégámmal együtt közösen tettük kellemessé délelőttjüket, mert hogy ez volt a nappali, a Pátria Rádió menetrendszerű magazin műsora. Bízom benne tehát, hogy tartalmasan telt a közös idő. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Récsei Noémi, ami hamarabbi viszont hallásra.

Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit? És miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kossár Lajos gasztroblogerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát.

Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Lemondott tisztségéről a művészeti alap elnöke. A KDH bírálja a Szlovák Posta vezetését, a vállalat visszautasítja a vádakat. Az uniós tagállamok megállapodtak az Oroszország elleni újabb szankciós csomagról. Változóan felhős égbolt és csapadékos időjárás mellett legfeljebb 27 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Lemondott tisztségéről Matus Olha, a művészeti alap tanácsának elnöke, de a testület tagjaként továbbra is folytatja munkáját. Döntését azzal indokolta, hogy hónapok óta tartó média támadások érik, amelyeket már nem kíván tovább elviselni. Olha szerint a közalapot érő bírálatok sok esetben nem a nyilvánosság tájékoztatását, hanem személyek lejáratását szolgálják. Lemondása előzménye, hogy a tanács szerdán a közalap irodáiban talált feltételezett lehallgató készülékek ügyét tárgyalta. Az eset miatt a rendőrség is nyomoz, a közalap pedig korábban jelezte, hogy feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanúja miatt. Új vezetőt augusztus 12-én a tanács következő ülésén választanak, az alapot addig ideiglenesen Lubomír Kleštinec alelnök vezeti. A KDH szerint a Szlovák Posta dolgozóit túlterhelik, létszámhiánnyal küzdenek, miközben egyre több adminisztratív feladat és formai ellenőrzés nehezedik rájuk. Az ellenzéki párt magyarázatot vár a vállalat vezetésétől, és kikérte a felső vezetők fizetésére és jutalmaira vonatkozó adatokat is. A témában augusztus 4-ére parlamenti bizottsági ülést hívtak össze. A nyilvánosságnak joga van tudni, milyen ellenszolgáltatásért hajtja végre a vezetőség ezt az arrogáns átalakítást. Egyrészt túlterhelt alkalmazottakkal, a szolgáltatások romlásával és fiókok bezárásával szembesülünk, másrészt pedig egy olyan vezetéssel, amelynek felelősséget kell vállalni a döntései eredményeiért, jelentette ki Igor Janckulik, a KDH képviselője. A Szlovák Posta visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy betartja a munkaügyi szabályokat, a belső ellenőrzések pedig a szolgáltatások minőségét és a biztonságot szolgálják. A vállalat szerint a postai küldemények és az ügyfélforgalom az elmúlt években jelentősen csökkent, ezért a munkaszervezés átalakítása és a feladatok összevonása indokolt. Az Európai Unió tagállamai megállapodtak az Oroszország elleni 21. szankciós csomagról. A döntést a tagországoknak még hivatalosan is jóvá kell hagyniuk írásos eljárásban. A végleges csomag azonban jóval enyhébb lesz az Európai Bizottság eredeti javaslatánál. A megállapodás létrejöttét követően Görögország visszavonta vétóját, miután kompromisszum született a vitás kérdésekben. Az uniós országok arról is döntöttek, hogy 2027. júliusáig változatlanul fenntartják az orosz kőolaj hordonkénti 38,60 € árplafonját. A szankciós csomag további orosz bankok leválasztását tervezi a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerről, tartalmazza több mint 250 magánszemély és szervezet szankciós listára helyezését, valamint az orosz árnyékflotta és hadipar elleni intézkedéseket is magába foglalja. Oroszország ismét elfogadhatatlannak nevezte az Amerikai Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott fegyverszállításait. Erről Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel folytatott manillai találkozóján, az ASEAN csúcs találkozó keretében. Lavrov hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is kész politikai és diplomáciai megoldást keresni az ukrajnai háború lezárására. Ugyanakkor bírálta az európai országokat is, amiért szerinte Oroszország stratégiai vereségére törekednek. Marco Rubio az egyeztetés után elárulta, hogy az Egyesült Államok kész konstruktív szerepet vállalni az ukrajnai háború befejezésében. Rubio jó és őszinte megbeszélésnek nevezte a találkozót, de annak részleteit nem ismertette. Hangsúlyozta, hogy a háború mindkét fél számára súlyos veszteségeket okozott, ezért olyan megoldásra van szükség, amelyet Oroszország és Ukrajna is elfogadhat. Lavrov ezzel párhuzamosan azt közölte, hogy Moszkva nyitott a politikai és diplomáciai rendezésre, ugyanakkor ismét elfogadhatatlannak nevezte az amerikai fegyverszállításokat Ukrajnának. Ismeretlen lövedék talált el tegnap egy tartályhajót a Vörös-tengeren, Szaúd-Arábia partjainál, a fedélzeten pedig tűz ütött ki. A brit tengeri biztonsági szervezet közlése szerint a legénység megpróbálja megfékezni a lángokat, áldozatokról egyelőre nincs hír. A támadásért a jemeni húszti lázadók vállalták a felelősséget, akik azt állítják, hogy két szaúdi olajszállító tartályhajót vettek célba a meghirdetett tengeri blokád részeként. Az Irán által támogatott húszik a Szaúd-Arábia a kikötőit használó hajók elleni további támadásokat helyeztek kilátásba, és a Bab el-Mandeb szoros lezárásával fenyegetnek. 6 jelölt mutatkozik be ma az ENSZ főtitkári tisztségről szóló televíziós vitában a világszervezet közgyűlésének üléstermében. A választás Antonio Guterres jelenlegi főtitkár utódjáról dönt majd. A jelöltek között van Michel Bachelet volt chileai elnök, Maria Fernanda Espinosa volt ekvádori külügyminiszter, Rafael Grossi a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője is. A 90 perces vitán a pályázók ismertetik elképzeléseiket és prioritásaikat. Az ENSZ új vezetőjét a biztonsági tanács választja ki, majd a közgyűlés hagyja jóvá. A döntési folyamat hivatalosan július végén kezdődik, de a diplomaták szerint egyelőre nincs egyértelmű esélyes. A The New York Post kedden meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Donald Trump amerikai elnök a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a FIFA elnökét Gianni Infantinót látná szívesen az ENSZ élén. Mintegy 12 ezer embert kellett evakuálni a délnyugat franciaországi erdőtüzek miatt, közölték a helyi hatóságok. Ma újabb 7 ezer embert helyeztek biztonságba 6 kempingből és egy lakóövezetből Bordeaux közelében, a népszerű Cap Ferret üdülőhely térségében. A lángok eddig mintegy 2000 hektárnyi területet pusztítottak el. Az oltásban több száz tűzoltó, oltórepülőgépek és mentőjárművek vesznek részt nehéz időjárási körülmények között. Gironde megyében továbbra is a legmagasabb fokú erdőtűzriasztás van érvényben. A hatóságok fokozott óvatosságra szólítják fel a lakosságot és a turistákat.
2: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: A Zuzana Panyková, Emanuela Luknárová, Szonya Stanovská összetételű szlovák női kenu csapat aranyérmes lett az oklahomai víziszlalom világbajnokságon. A Trnava odahaza gól nélküli döntetlent játszott a CSKA Szófiával, a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első mérkőzésén. Ma este újabb találkozókat rendeznek 18 órától Debrecen, Pjunik, Jereván, 18.30-tól Dac, Velez, Mostar, 20 órától Paks, Panathinaikos, 20.30-tól pedig Zsilina, Katowice összecsapásra kerül sor. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Az előző kiírásban nyolcaddöntős Ferencváros a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójában 20 órakor a holland Twente otthonában lép pályára. A magyar női vízilabda válogatott 8 hétre kikapott az olimpiai bajnok spanyol csapattól a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyeddöntőjében. Ma kezdődik a férfi torna, a magyarok pár perc múlva 12-15-től a horvát U20-as együttessel mérkőznek, amely a korosztályos EB-re készül.
2: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt lesz ma jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időnként felélénkülhet az északnyugati szél.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a D1-es autópályán a Visnyové alagút előtt Rózsahegy felől a 202. kilométeren, Zsolna irányába lezárták az alagutat, Sztrecsnón átvezet a kerülő út. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám 0800 900 800. Pátria Rádió, Kékkő, FM 98,3. Pentaton napjaink slágereivel, Puha József összeállításában.

észre direkt, hogy cigizem, simogatlak, nyugit akarok.

Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit? És miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kosár Lajos gasztrobloggerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról, annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Négy ember megsérült Pozsonyban egy propánbután palack robbanása következtében. Az Európai Bizottság 890 millió eurós bírságot szabott ki a Google-ra. 15 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Ma egy propánbután palack robbant fel helytelen kezelés következtében a pozsonyi Miletyi-Csová utcai piac egyik standján. Négy személy égési sérüléseket szenvedett, őket a mentősök ellátták. Jelenleg a helyszín biztonságos. Erről Szilvia Simková, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője, valamint Stefán Kocsi, a pozsonyi kerületi tűzoltóság szóvivője tájékoztatott. A tűzoltók a helyszínen tűzvédelmi intézkedéseket hajtottak végre. Az összes propánbután palackot lezárták, majd fokozatosan kivitték azokat egy szabad területre. A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják, az ügyet a rendőrség is vizsgálja. Lemondott tisztségéről Matus Olha, a művészeti alaptanácsának elnöke, de a testület tagjaként továbbra is folytatja munkáját. Döntését azzal indokolta, hogy hónapok óta tartó média támadások érik, amelyeket már nem kíván tovább elviselni. Olha szerint az alapot érő bírálatok sok esetben nem a nyilvánosság tájékoztatását, hanem személyek lejáratását szolgálják. Lemondása előzménye, hogy a tanács tegnap az alapirodáiban talált feltételezett lehallgatókészülék ügyét tárgyalta. Az eset miatt a rendőrség is nyomoz, az alap pedig korábban jelezte, hogy feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanúja miatt. Új vezetőt augusztus 12-én a tanács következő ülésén választanak, az alapot addig ideiglenesen Lubomír Klesztyinyec alelnök vezeti. A rendőrség elutasította a Valaliki Volvo autógyár építésére szolgáló terület előkészítésével kapcsolatos 2025. június 13-i feljelentést. Az ügyész ezt követően elutasította a határozat ellen benyújtott fellebbezést. Ez derül ki azokból az információkból, amelyeket Gabriella Kovácsová, a pozsonyi kerületi ügyészség szóvivője erősített meg. Az ügyészség szerint a feljelentés a más vagyon kezelésével kapcsolatos kötelességszegés büntetének gyanújára vonatkozott, amelyet a Valaliki Industrial Park SZRO kereskedelmi társaság nevében 2020 és 2023 között eljárásra jogosult személyek követtek el a Valaliki Stratégiai Ipari Park építési projektjének előkészítésével és megvalósításával összefüggésben. A feljelentés benyújtásáról 2024 novemberében Robert Fico miniszterelnök és Denisa Szaková gazdasági miniszter tájékoztattak. Szerintük a területen tapasztalható magas talajvízszintről szóló információk elhallgatásáról volt szó, ami mintegy 50 millió euró többletköltséget eredményezett. Az Európai Bizottság ma bejelentette, hogy az amerikai technológiai vállalat, a Google, megsértette az Európai Unió digitális piacokról szóló rendeletének szabályait. A bizottság azzal vádolja a vállalatot, hogy a Google Search keresési eredményeiben előnyben részesíti saját szolgáltatásait. Bírálja továbbá az alkalmazás fejlesztőkre vonatkozó korlátozásokat is, akik szerinte nem irányíthatták szabadon a fogyasztókat a Google Play áruházon kívüli alternatív vásárlási csatornákra. Ezen jogsértések miatt két bírságot szabott ki a vállalatra, 460, illetve 430 millió euró összegben. Washington már korábban is bírálta az uniós digitális platformokra vonatkozó szabályozást. Donald Trump amerikai elnök kormánya régóta azt állítja, hogy ezek a szabályok kedvezőtlenül befolyásolhatják az amerikai technológiai vállalatok üzleti tevékenységét. A Google-nak 60 napja van a határozat teljesítésére, amely ellen a vállalat fellebbezés nyújtott be. Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy reagáljon Oroszország további lépéseire, és a Moszkva elleni szankciós nyomás nem ér véget a legújabb korlátozó intézkedés csomag elfogadásával. Ezt ma jelentette be Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője, miután a tagállamok megállapodtak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról. Kallas szerint az új csomag kiterjedt intézkedéseket tartalmaz az orosz pénzügyi rendszer, a katonai ipari komplexum és az energetikai szektor ellen, amelyek az Unió szerint segítik Oroszországot az ukrajnai háború folytatásában. Kallas a 21. szankciós csomagot az elmúlt 4 év legnagyobbjának nevezte, amely 218 magánszemélyt és szervezetet érint.
0: Időjárás.
1: Ma változóan felhős égbolt jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időnként megélénkülhet az északnyugati szél.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt Kassán a VSS hídon az Optima irányából, fennakadással kell számolniuk, és radarméri a sebességet Pelsőc és Szalóc között. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Keleten a helyzet. Köteles Szabolcssal.
2: Kedves hallgatóink, ebben az órában a nagykapusi Komócsa Néptánc Együtteshez látogatunk. Beszélgető társaim Rozgonyi Valéria az együttes jelenlegi, és Binó Gábor a korábbi vezető lesznek. Mielőtt belevágnánk, zenéjünk egyet.
3: Szagos a rozmarin, földre hajlik az ága.

0: A következő percekben a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes vendégei leszünk. Vendéglátóink Rozgonyi Valéria, az együttes jelenlegi, és Binó Gábor, korábbi vezető. Nem is Nagykaposon vagyunk, hanem Veskócon, tulajdonképpen ez Nagykapos városrésze hivatalosan. Egy utcája, de azért el kellett jönnöm nekem így Nagykaposról, ki kellett jönni, és be kellett fordulni, és átjönni. Én nem is tudom, 4 simpáron biztos. Hogyan került ide a Komócsa Néptánc Együttes? Olyan könnyű mindent így leparasztházozni, de ez egy parasztházban ülünk most?
1: Igen, ez egy parasztház, amit néhány évvel ezelőtt kaptunk, úgymond, bérbe vesszük a várostól. Ugye egy kicsit ki kellett pofozni, szóval a jelenlegi állapota az egy nagyon megfelelő hely számunkra. Ezt viszont az idén rekonstruálni fogják az épületet kívül belül, úgyhogy ezután talán új helységet kell egy kicsi időre keresnünk.
0: A tükör az még az előző vezető érdeme?
2: Tehát 2015-ben alakult újra az együttes, és ezek az átalakítások tulajdonképpen 2016-osak, azt hiszem. Még a régi vezetőnek, Bukó Gyulának hívják, volt egy nagyon jó ötlete, mert tulajdonképpen vándoroltunk Magyarházból, a alapiskola tornaterméből, stb. Aztán ő hozta fel azt az ötletet, hogy hát Veskócon itt egy kihasználatlan kultúrház, amit csak rendbe kellene tenni, úgyhogy úgy aztán megkértük a várost, ők adták nekünk egy elképes összegért bérbe, úgyhogy mi ezt rendbe tettük, tükör, minden, paletszőnyeg, színpad lett építve, tehát komplet, ez belülről mi tettük rendbe.
0: Vannak is ilyen időnként bemutatók, hogy ez inkább csak a próba miatt van a színpad, hogy szokják a színpadot a táncosok?
2: Ez a próba miatt van, tehát itt nincsenek bemutatók. Bemutatókat inkább Nagykaposon tartjuk, hogyha már így helyi bemutatókat, de úgy meg hát el vagyunk foglalva teljesen a táblán, egyébként megnézhető, el vagyunk egész évre tulajdonképpen le vagyunk foglalva.
0: Hát oda is eljutunk, megnézem a táblát, igen, ez egy ilyen időbeosztás, igen, hát már jó sok helyen van jelzett, hány táncost mozgat meg a Komócsa jelenleg, és hányszor van hetente próbáljuk?
1: Heti 2 alkalommal tartunk próbát a felnőtt csoportnak. 2021 óta van 2 gyermekcsoportunk, az apró gyermekcsoport és a zsenge gyermekcsoport. Az apró csoportban van jelenleg 8 táncosunk, és a zsenge csoportban pedig körülbelül 18 táncosunk van, a felnőtt csoportban pedig 20 körül.
2: Mindig változik. Ez mindig változik, hogy van, valaki elmegy, valaki jön, stb. Úgyhogy ez változó, mozgóban van ez a létszám.
0: Gondolom, itt azért van, amikor az emberek tinédzserek lesznek, vagy elmennek főiskolára, egyetemre, stb. Ez is bejátszik.
2: Természetesen mi olyan, hát rossz helyen vagyunk tulajdonképpen az ország egész végén. Szoktam úgy mondani, hogy kicsikét illusztráltabb legyen a dolog, hogy a próbatermének az ablakából Ungvárt látjuk. Tehát egészen ez elég komoly fejtörést is okoz nekünk, tehát sok pénzt elvisznek az úti költségek, például innen nálunkról minden messze van.
0: Én tudom, hogy ezzel küzdenek a néptáncsoportok, de nem csak a néptáncsoportok, hogy hogyan lehet megtartani a fiatal felnőtteket. Ez Nagykaposban hogyan sikerül? A Komócsának ez hogyan sikerül?
1: Jelenleg a gyermekcsoportunk az ilosvai táborában vesz részt, ami Krasznahorkán került megrendezésre ez éven, és visszajelzések alapján nagyon jól érzik magukat. Bár volt olyan visszajelzés is, hogy jövőre is biztosan jövünk, és nagyon örülünk, hogy ezután is, ha hozzánk csatlakozik valaki, akkor megszereti a néptáncot és a népművészetet.
0: Ahogy az előbb is felsorolt, az nem tűnt olyan soknak, de hogy így fejbe összeadjuk, akkor ilyen 40 embert megmozgat a Komócsa?
1: Igen, így van.
0: Az nem kevés. Ugye hadd áruljuk el, hogy mielőtt bekapcsoltuk a felvételt, épp arról beszéltünk, hogy azért van egy ilyen felfelé vezető hullám az elmúlt 10 évben a néptánc mozgalomnak, hogy ennek mi lehet az oka?
2: Hát mi is tapasztaljuk és észleljük ezt. A fiatalok körében is szerintem népszerűbb lett, de az még kevés, hogy mi táncolgatunk, tehát itt azért komoly motivációknak kell lenni, az együttesnek bizonyos színvonalon kell lenni, fesztiválokon kell részt venni, külföldi utakra megyünk, külföldi fesztiválokra megyünk, tehát elég nagy a hírverés az együttes köré, tehát ezzel próbáljuk építeni a motivációt a fiatal körébe, hogy jöjjenek hozzánk táncolni, mert élményekben gazdag életük lesz.
0: És akkor ez a ház, ahol per pillanat ülünk, ez a Komócsa otthona jelenleg, amivel így különösebben nem is kell megosztoznia?
2: Igen, tehát jelenleg az a helyzet, hogy csak mi próbálunk itt. Megosztoznunk kell a falu hívő népével, így mondom, ugyanis a szomszéd teremben rendszeresen vasárnaponként a szentmise. Tehát úgy, hogy velük próbáljuk aztán úgy hangolni a dolgokat, hogy ne zavarjuk egymást. De egyébként már mi vagyunk itt csak, mint táncosok, és mint valamilyen csoport, valamilyen szervezett csoport.
0: Nincs templom Meskócon?
1: Egy templomuk van.
3: Mondja fiatalán.
4: Református templom található a faluban.
2: Hát katolikusok itt tartják a misét. Ünnepekkor és vasárnap.
0: És a veskóciak már befogadták a komócsát?
2: Tisztelendő úr néha benéz a próbára, sőt már ígéret is kaptunk tőle, hogy majd eljön táncolni, de egyelőre még nem került rá sor.
0: De még akkor térjünk vissza, hogy hogyan lehet motiválni ma a fiatalokat. Másképpen kell a mostani fiatalokhoz szólni, és rábírni őket, hogy azért ebben munkát is fektessenek. Ne csak ilyen hirtelenséget akarjanak?
1: Nem olyan régen vagyok tagja a csoportnak, újbőjéli tagja. Nagyon régen, még Barkó Attila idejében táncoltam, azután nemrég érkeztem vissza, ugye családalapítás után. Erről talán Gábor tudna többet mesélni, hogy milyen a jelenlegi fiatalokkal, de én úgy gondolom, hogy ha a gyerekcsoport jól érzi magát, és ugye nekünk az a célunk, hogy a gyerekcsoportból felnőtt csoport legyen egy idő után, hogyha a gyerekcsoport jól érzi magát, és egy olyan közösség élményt tudunk nekik adni és biztosítani azzal, hogy különböző fellépésekre el tudjuk őket vinni, és ugye így meglátják azt is, hogy a világon rajtunk kívül milyen csoportok vannak, ugye nem csak néptánc csoport, vannak helyek, ahol különböző csoportokkal találkozhatunk, de az, amit itt kapnak, én úgy gondolom, hogy ez egy nagy élmény számukra, nem csak az itteni próba, de maga a fellépés és az élmény az, hogy más csoportokkal találkozzanak, kommunikáljanak, és ezt fejlesszük közösen.
2: Hogy is kell azt mondani helyesen? Mai inger szegény világban? Talán így mondanám.
0: Idézőjelekben.
2: Idézőjelekben így van. Tehát látjuk, mindenki tapasztalja, hogy a fiatalok ugyebár órákot töltenek el az okostelefonjuk nyomkodásával, fiktív élményeket keresnek. Itt igazi élményeket lehet találni, nem csak ezekkel az utazásokkal, amit Valika mondott, hanem egy próbán, kicsit félreérthetően mondom, de testi kapcsolatokat találkoznak a lányok, a fiúkkal, stb. Azon kívül ezek a fesztiválok, ahol járunk, mint említettem, nem csak belföldi, külföldi fesztiválokra is visszük már a gyerekeket. Azért ott elég komoly élményekben van részük, kicsit világot látnak, és látják azt, hogy nem csak ők foglalkoznak a néptánccal, hanem bizony rengeteg felnőtt, vagy rengeteg gyerek foglalkozik néptánccal. Nem lesz ciki a számokra, mert a fiatalok körébe még mindig úgy érzem, hogy ciki az, hogy néptáncol valaki. De ha elmegy egy ilyen helyre, egy fesztiválra, ahol több száz táncos van, ott azért észre lesz, hogy nem annyira ciki ez, hanem ez egy fantasztikus jó dolog.
0: Továbbra is Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, Nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és leköszönt vezetőjével beszélgetünk. Egy kicsit ilyen mellékvágányra terelem a beszélgetésünket, de nagyon érdekel. Lehet, hogy már túl is van ragozó az a téma, hogy Ungvidék olyan része az országnak, ahonnan az emberek vagy a fiatalok így nagy számban elköltöztek, és jelenleg is elköltöznek innen, hogy a saját sztoriukat elmondják, hogy miért maradtak itt, és kezdjük, maradjon a szó Gábornál.
2: Én Kassára jártunk középiskolába, még a szocializmus alatt. Soha egy gondolatom nem volt, hogy én innen erről a tájról elmenek. Egyébként én nem Ungvidéki vagyok, hanem Bacska az Bodrog köz, de hát ezt az egész vidéket tulajdonképpen egy kalap alá lehet venni, azt lehet mondani. Én itt megtaláltam azt, amit az életbe kerestem. Fontos dolog most, hogy viszont sokan a pénz miatt mennek el, a munkahely miatt mennek el innen a környékről, és sajnos itt a környék olyan vidék, ahonnan csak elment a munkaadó. Nem jött, itt nincs építve semmilyen új gyár. Itt egyelőre, tehát már évek óta, amióta az úgynevezett új politikai rendszert építjük, azóta itt még csak bezárások voltak, itt új valami, nem épült semmi.
0: Hogy említettem, négy simpára mentem át, ha úgy tudom, a vasút sem áll a legfényesebben, meg ez a, ugye itt egy időben nagyon ment ez az úgynevezett átrakodó biznisz.
2: Na, én konkrétan a Cserny átrakodó állomáson dolgozok, úgyhogy igen, ott is azt lehet tapasztalni, hogy a régi világhoz képest, amikor reggelente négy megtelt autóbusz járt, a munkásokat vitte, jelenleg egyetlen egy jár félig üresen. Persze hozzá kell tenni azt, hogy rengetegen most már autóval járnak, stb., de akkor is a régi létszámhoz képest a felese dolgozik már Tisza-Csernőbe például.
0: De akkor még egyszer megkérdezem, de soha nem merült föl, hogy azért, ha már mindenki megy, akkor el kéne innen menni?
2: Hát aki megtalálja itt a számítását, az nem vágyik innen el, mert a táj szép, az emberek jók, a lányok szépek, úgyhogy itt jól érzük magunkat, hogyha van mire. Igen, tehát van mire alapozni. Mindenki, aki elmegy innen, az általában a fizetés miatt, a munka miatt megy el.
0: És akkor szintén ugyanaz a kérdés, hogy egy ifjú, művelt fiatal miért dönt úgy, hogy itt marad és nem megy el 2-3-4-5-600 kilométerre, vagy 2-3-4-5-6000 kilométerre?
1: Én Gáborral ellentétben nekem már a középiskola ideje alatt megfogalmazódott bennem az a dolog, hogy én már pedig itt nem szeretnék maradni. Mindig is Nyugat-Szlovákiába vágytam magyar környezetbe, mivel hogy édesanyám is azokban az időkben ott dolgozott, és hát érettségi előtt néhány hónappal megismertem a jelenlegi férjemet. Nekem már úgymond képletesen a vonatjegy a kezemben volt, hogy én már megyek innen, és engem nem tart vissza semmi. Viszont jött a jelenlegi férjem, ahogy mondtam, és azt a mondatot mondta nekem, hogy maradj itt, mert megéri. Abban az időben nem értettem meg, hogy mit akar ez jelenteni, hogy maradj itt, mert megéri, kinek éri meg, és milyen formában, ma már értem. Megéri, lett egy csodálatos családunk, két gyermekünk, együtt vagyunk boldogan, és ugye úgy gondolom, hogy ez a vonal, amit mi követünk, az nem lefelé, hanem fölfelé halad. Úgy gondolom, hogy nagyon megérte, mivel nem az a dicsőség, most már ezt így látom, nem az a dicsőség, hogyha valaki elmegy külföldre, vagy elmegy Nyugat-Szlovákiába, és szépen boldogul, és szép életet él, hanem az, hogy ezen a környéken, ezen a nehéz környéken, nehéz sorsú emberek között valahogy meg tudjuk teremteni azt az egzisztenciát, és fejleszteni a környéket, hogy ez mindenkinek megfeleljen, és fölfelé haladjon.
0: Továbbra is a Komócsa Néptánc Együttes vezetőivel beszélgetek, és térjünk is vissza akkor a Néptánc Együtteshez. Ezen a ponton hadd kérdezzem meg, hogy milyen szerepe van az ilyen és ehhez hasonló közösségeknek ahhoz, hogy itt kvázi jobb legyen élni, vagy minőségibb legyen az élet. Tudom, hogy ezen nem ezért csinálják, még nem ezen gondolkodnak reggeltől estig, de hogy van erről bármilyen gondolatuk?
2: Mindenképpen, tehát a Komócsa Néptánc Együttes ugyanúgy, mint az itt élő emberek egy nehéz vidéken él és próbál életben maradni. De látjuk az együttes népszerűségén, az érdeklődésen, hogy az embereknek valamilyen módon, még ha nem is táncolnak, gazdagabbá teszi az életüket. Nagyon sok a drukkerünk, úgy mondják helyesen? Támogatunk, így van inkább ez a helyes szó. Ebből a forrásból is táplálkozunk, mert azért nem könnyű itt fent tartani egy néptánc együttest. Nekünk nincsen semmilyen üzemi támogatásunk, sőt a város csak azzal tud többé-kevésbé támogatni, hogy azt a termet nekünk ide tudja adni. Kis kivételekkel, mert néha azért támogatást kapunk valamennyit, de itt próbálunk megélni ebből a kevésből. Itt próbáljuk az itteni magyarságnak megmutatni és életben tartani a magyar kultúrát.
0: A zene után folytatjuk a beszélgetésünket Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és korábbi vezetőjével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Most folytatjuk a beszélgetésünket Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, a nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és korábbi vezetőjével. Most belegondoltam, annyiból lehet, hogy hamarabb lehet itt valószínűleg ilyen motivációt találni, mivel az egész környékből mindenhonnan azt halljuk, hogy elöregedés van, de hát pont a Komócsában gondolom mindig ilyen csillogó fiatal szempárokat látnak. Az biztos egy ilyen jó érzés, hogy ide bejön az ember, és akkor itt az ilyen fiatalos az élet.
1: Ez így van, de viszont mi mindig tartunk attól, hogy ugye a fiatalok felnőnek, és ők ugye el fognak vágyódni erről a környékről. Nem köthetjük őket ide, de viszont azt az időt, amit itt töltenek, azt így minőségesen, közösen megéljük.
0: No, de hát egy próbán vagyunk, és akkor beszéljünk a néptáncról. Van-e mostanában divatos néptánc stílus? Illetve a kérdésem hegye tulajdonképpen oda mutat, hogy mi alapján válogatják ki, hogy mit próbálnak és milyen műsort állítanak össze, hogy ennek ebbe a divat belejátszik-e, illetve vannak-e saját preferenciák, és az még van-e, hogy van egy nyomás, hogy mindenki azért táncoljon a saját tájegységéből is valamit. Most ez három kérdés volt, tehát próbáljuk meg.
2: A harmadikkal kezdem. Nos, nyomás nincsen, de viszont miért ne táncoljuk mi a sajátunkat? Tehát a saját tudnak tekintsük ugyanúgy az ungvidéki táncokat, mint a bodroközi táncokat, mivel az együttes összetétele is 50-50 nagyjából. Egy fontos dolgot megtettünk, annak idején belevágtunk a szirénfalvi táncok feldolgozásába, ami kizárólag ungvidéki táncnak számít, ugyanis nem nagyon tudtunk olyan táncegyüttesről, aki ezt az anyagot feldolgozta volna. Annak ellenére belevágtunk ebbe a témába, mert nagyon kevés néprajzi vagy néprajz kutatási anyag maradt meg az ungvidékről. Mégis sikerült egy koreográfiát összehozni, így tehát tulajdonképpen az érdemünknek számít, vagy érdemünknek tekintjük azt, hogy az ungvidéki táncokat és ezen belül a szirénfalvi táncokat megőrizzük, meg ledokumentáltuk, stb. Tehát azon kívül pedig a bodrogközi, az az egyik kedvencünk. Ezen kívül nincsen olyan nyomás, hogy nekünk mit kellene táncolni. Az együttes vezetősége kiválasztja nagyjából, hogy mit is szeretnénk táncolni. Minden evőek vagyunk. Felvidéktől egészen Szlavóniáig vannak táncaink. Nagyon szeretjük az erdélyi táncokat is, például a legutóbbi, a legfrissebb koreográfiánk a magyar ózdi tánc, amit a legutóbb Komáromban mutattunk be.
0: Magyar ózd, az hol is van? Az melyik tájegység?
2: Az Székelyföld Küküllőmente.
0: A 90-es vagy 2000-es években volt egy ilyen erős erdélyi hullám, ez még tart, és amit kérdeztem, hogy nem tudom bármelyiküktől, hogy vannak-e per pillanat ilyen divatos dolgok, amelyek így feljönnek a néptáncban, mert amúgy időről időre mindig van egy új felfedezés.
1: Divatosnak nem gondolnám, inkább azt, hogy a szívünk merre húz minket a bodrogközi felé húz leginkább, nekünk az a kedvencünk, és ezt szeretjük szinte minden fellépésen bemutatni, ami a bodrogközit.
0: De azért táncházban csak az erdélyi megy.
2: Táncházban természetesen nagyon-nagyon megyen és nagyon közkedvelt a Palatka. Azt mi is nagyon szeretjük. A Kalotaszeg is, bár mi még nem jutottunk oda, hogy Kalotaszeg táncoljunk, egyrészt anyagi okok miatt, másrészt más szervezési okok miatt is, de a Palatkát azt nagyon szeretjük. Hát persze, felvidékről még magyar bödöt is táncolunk. Mit táncolunk még valik a felvidék?
0: Akkor egy repertoárt, ha soroljunk fel, mondjuk, amivel így fellépnek.
1: Az apró csoport táncol polgári táncokat, népi játékokat, somogyit. A zsenge csoportunk szilágyságit, rábaközit, jelenleg a rábaközi a legfrissebb. És a felnőtt csoport, ugye, amibe próbáljuk beleépíteni a zsenge csoportunkat is, az pedig szirénfalvi, bodrogközi, magyarózdi, tyukodi, magyarbődi, magyarpalatka, szatmári, szlavónia, széki és boncidai.
0: De hát ez hány órás műsor, könyörgöm?
2: Másfél.
0: És akkor, ha már így említik ezt a szirén falvi táncokat, ugye sokan csak Pruksának ismerik ezt a települést, de hogy mi a különlegesség, ez mibe illik bele, vagy hogyan jött képbe egyáltalán?
2: Először is meg szerettük volna őrizni ungvidéknek valamilyen módon a táncát. Mint említettem, az előbbiekben nem nagyon foglalkozik vele egy tánccsoport sem. Mi pedig itt vagyunk a hazaiak, hát már becsületbeli ügynek is tekintettük, hogy meglegyen az ungvidéki, illetve ezen belül a szirénfalvi tánc. Hasonló a bodrogközihez, de itt valamennyire több az ilyen kopogós inkább. Megvan egy ismert karikázója, a szirénfalvi karikázó, amit szintén táncolunk. Ungvidéket, Bodrog össze szokták mindig csatolni, már néprajzkutatók is inkább pontosan abból azokból kifolyólag, hogy kevés néprajzi kutatás volt. És egyébként az Ungvidéken korán lezajlott a polgárosodás. Ezért is nem maradt meg olyan sok néprajzi anyag, de amit össze tudtunk hozni néma filmből, zenei anyagból, sőt, még annak idején kutatást is, vagy gyűjtést is csináltunk Pruksán, úgyhogy abból van tulajdonképpen, abból táplálkozik a Szélénfalvi karikázó is, és a koreográfiánk.
0: És a polgárosodás az a már említett Ungvár, amit látszik az ablakból, annak köszönhet, hogy itt egy ilyen óriási város itt volt, és ez itt így leuralta ezt a régiót?
2: Igen, természetesen. Valamikor Ungvár ide tartozott, igaz? Úgyhogy igen, ennek okozva, ez lehetett az oka, hogy itt nem maradt meg annyira.
0: Mutatott még itt közben valamit, vagy csak a karikázó volt?
1: Karikázóra akartam utalni, igen.
0: Gábor elmondja, hogy hogyan lett koreográfus?
2: Én nem vagyok koreográfus, ezt nem sajátítom ki magamnak. Együttes vezető lettem a Covid után, mivel hogy az addigi vezetőnk elköltözött Németországba, úgyhogy ezt a pályát feladta. Megkért, hogy nem vállalnám el az együttest, úgyhogy 4,5 évig én voltam az együttes vezetője, így ilyen módon. Egyébként, ha már koreográfusra rákérdezett, elvállaltam az együttest, de mondtam a csoportnak, hogy viszont én nem vagyok se koreográfus, se tánctanár, úgyhogy próbáljunk keresni valakit, mivel hogy a tudás nincs meg nálunk, de talán a pénzt össze tudjuk rá kaparni. Úgyhogy ez mai napig is így folyik. Van egy koreográfus tánctanárunk, azt Tóth Balázsnak hívják. Jelenleg Földesről jár hozzánk, tehát Hajdú-Szoboszló mellől.
0: 2-300 kilométer?
2: 200 kilométer körülbelül, 2 hetente jár hozzánk. Az elmúlt 4 év koreográfiáit ő csinálta nekünk, vele járunk minősítő versenyekre, komolyabb fesztiválokra, stb. Tehát ő mint táncos is jelen van az együttesnél.
0: És akkor ez egy működő modell, hogy eljön egy koreográfus, gondolom nem minden próbára, hanem összeállít egy anyagot, és akkor ezt már itt a tánccsoporton belül felújítják, meg ismétlik, és kigyakorolják apró részletekig.
2: Annak idején, amikor megindult a Petőfi program, mi akkor jöttünk rá, hogy milyen fontos a szakmai támogatás. Ugyanis a Komócsa soha nem dolgozott szakmai támogatással. Koreográfusok jöttek, mentek, stb. Egy koreográfus ugyebár eljön 2-3-4 alkalomra, és ennyi. De nekünk szükségünk van arra, hogy állandóan, permanensen, ha még csak 2 hetente is, de legyen mellettünk egy szakember, aki irányítja, aki helyre rázza a csoportot. Úgyhogy ezért esett ez a döntés, hogy hoztuk ezt a döntést, és ez nagyon beválott.
0: Online lehet próbálni amúgy? Vagy online lehet koreográfiát csinálni a mai világban? Ilyen létezik?
2: Nem, azt hiszem, hogy nem. Tehát le lehet...
0: Szóval csak gondoltam, hogy a koreográfusnak időnként megmutatják, hogy hogyan nézett ki.
1: Nálunk úgy működik az online tanulás, hogy az, amit elgyakorlunk, vagy amit megtanulunk, egy folyamatot, azt feljátsszuk telefonon. Ugye ma mindenféle közösségi médiánk, vagy is média felületen meg tudjuk ezeket osztani, és zárt csoportban vissza tudjuk nézni ezeket, és az alapján gyakorlunk otthon, már akinek ideje és kedve engedi vagy tartja.
0: És milyen így többé-kevésbé újdonsült csoportvezetőnek lenni? Hogyan sikerült rábeszélnie magát, illetve az együttesnek önt, hogy vállalja ezt a feladatot?
1: Én előttem meglett néhány csoport tag szólítva, viszont ők visszautasították ezt a lehetőséget. Én elvállaltam, mert abból a szempontból is, mert tartottam attól, hogy ha nem lesz, aki elvállalja, akkor ez így nem fog folytatódni. És hogyha az kell hozzá, hogy én vezessem, ugye Gábor szavazott nekem egy bizalmat, én megpróbálok ezzel a bizalommal olyan erőteljesen dolgozni, néha kisebb-nagyobb sikerrel, hogy ezt hosszú távon is tudjuk működtetni.
0: A szervezés nehéz, vagy az emberek összetartása, vagy minden így együtt?
1: Minden nehéz egyébként, a szervezés, a lebeszélés, a úgymond könyörgés a csapattagoknak, hogy ha valami éppen közbe jön, és választania kell, hogy hova menjen inkább, akkor ugye rá kell beszélni néha azt, hogy tartson velünk, mert nálunk probléma egyébként a férfi táncos. Inkább több női táncosunk van, a férfi táncosokat pedig úgy, hogy is mondjam,
2: Hát próbálunk férfi táncosokat fogni, én mondom. Igen. Na hát ez persze nem kell ennyire komolyan gondolni, de most talán jobb időkre dereng, ugyanis a zsenge komolcsában elég sok ügyes fiú van. Úgyhogy én látok egy olyan reményt, mert a fiú táncosaink egyrészt idősebbek, kinek már a háta fáj, kinek a térde, stb. Úgyhogy ebben látjuk a reményt, hogy kineveljük magunknak tulajdonképpen az utánpótlást.
0: És Valika azért szeret táncolni, remélem.
1: Szeretek, igen, egyértelműen, igen.
0: Hogy azért ez innen indul ez a dolog, nem csak úgy, hogy csak a vezetés, vagy csak erre lett felkérve?
1: Mivel, hogy táncol kezdtem, nem pedig a vezetéssel, így igen, egyértelműen szeretek táncolni. Én 16 éves koromban kezdtem körülbelül, és akkor még nekem ezt egy teljesen olyan idegen vonal volt, amit nem tudtam magamévá. És azután 2015-ben, mikor megszólítottak, hogy ez a csapat újra indul, és újra próbálkozik, akkor megörültem neki, mert hiányzott. És azóta is nagyon jól érzem itt magam.
0: Továbbra is Rozgonyi Valériával és Binó Gáborral, Nagykaposi Komócsa Néptánc Együttes jelenlegi és leköszönt vezetőjével beszélgetünk. Tudom, hogy voltak Zselízen a fesztiválon. Hát az innet, mint ahogy említettük, egy szép néhány óra, amit el lehet tölteni buszon, gondolom, és autópályán. Ez talán itt a Gábort megkérdezem, hogy ez más, mint a 80-as években volt, vagy a 90-es években egy ilyen út?
2: Hát az út az lehet, hogy ugyanannyi, csak most már van egy kis autópálya is. Tehát mi, hogyha Zselízre megyünk, akkor az ébresztő az 3 órakor van. Hogy egyáltalán esélyünk legyen odaérni mondjuk rá a zenekari próbákra. Most az idén ez nem így történt, illetve így történt, a korai kelés az megvolt, csak 60 kilométerre Zselíz előre elmulott a busz. Az autópályán, az R1-esen ott álltunk 2 óra hosszát, mi megjavították a buszt, így lekéstük a főpróbát, belecsepettünk a fő műsorba, lett is belőle egy picike galiba, nem biztos, hogy a nézők észrevették, de hát ilyen nehézségekkel is meg kell nekünk küzdeni. 6 órás út. 6 órás út, egyrészt fáradt a csapat, hajnalba ébredt, stb., de mégis meghozzuk ezt az áldozatot, mert úgy érezzük, hogy megéri.
0: Énekelnek még a buszon a néptáncsoportok?
1: Igen, igen. Tartunk behangolást, igen. Minek is nevezzem pontosan, behangolást, igen. Szóval mielőtt oda érkezünk, azelőtt egy fél órával, órával elkezdünk énekelni, ugye, hogy a hangunk azért be legyen egy kicsit énekelve, és jobban bírjunk a főműsorú idő alatt énekelni.
0: Mit jó buszon énekelni?
1: Mit jó buszon énekelni? Mindent, amit tudunk, de népdalokat.
2: Hát az aktuális programnak a dalait természetesen azt szoktuk elgyakorolni, többek között, igen, legfőképpen azt.
0: Ez itt csak van olyan, ami spontanabb újon.
1: A Szirénfalvi karikázónak az énekeit szoktuk.
0: Szeret karikázni?
1: Igen, igen, igen. Az egyik kedvencem egyébként a Bodrogközi után.
0: Ez egy ilyen női dolog.
1: Így van, igen.
0: Hozzá nem kellnek a férfiak.
1: A Szirénfalvi karikázó után van egy Szirénfalvi páros koreográfiánk, amit lassan le kell leszporolnunk, mert már nagyon régen táncoltuk, de az is egy életerős, energiadús tánc. Nagyon szép.
0: Hát és most még ez jutott eszembe, hogy mondja, hogy 6 órás út oda, 6 órás út vissza, és akkor gondolom, hogy ott alvás is van, és akkor ilyenkor a szülők így leteszik a csoportvezetők kezébe a gyerekeik életét, hogy ilyen nagy szavakat mondják, hát az se egy kis felelősség a mai világban.
2: Hát természetesen, hogyha viszont kiskörökat, akkor örejük fölötté figyelni kell és vigyázni kell rájuk, mert a bizalom az egyszerre elszáll, akkor többet nem küldik, hanem engedik velünk. Igen, így van. A Multivis Zselízi Fesztiválunk az 59. ahol meg voltunk hívva, az még kacifántosra volt, hogy ugyanis egy naposra vettük. Tehát hajnalba ébredtünk, odaértünk, zenekari próba, 5 órát vártunk, amíg fellépünk, aztán csomagolás is, hajnalra haza, másnap reggel 6 órakor munkába mindenki. Tehát ezt nagyjából így kell elképzelni.
0: De akkor idén, ha jól értem, akkor már ezt kicsit okosabban?
2: Igen, már ott alvosra vettük a dolgot, tehát múlt éven nem volt rá lehetőségünk, de annak ellenére, hogy csak egy napra mentünk, annak ellenére is elvállaltuk, hiszen Zselízre menni, fellépni azért az egy megtiszteltetés.
0: De Zselíz az ugye évtizedek óta az is ilyen hullámzó módon, tudom, hogy ott is voltak talán szünetek, ha jól mondom, de hogy ez egy ilyen meghatározó rendezvény a táncházmozgalomnak, a Szlovákiai Magyar Táncházmozgalomnak, hogy most mi az, amitől olyan jó elmenni Zselízre, miért mondják, hogy nem fogják kihagyni?
2: A hangulata.
0: Amiért érdemes 6 órát zögykölődni és elromlott busz mellett állni.
2: Tehát említettem hangulatot, de egyrészt ennek a fesztiválnak van egy presztízse, ezt is szemügyre kell venni. Azon kívül pedig találkozhatunk például a Magyar Nemzeti Néptánc Együttes tagjaival, akik szintén nagyon barátian állnak a többi táncoshoz, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat velük, igen. Velük is.
0: Hát ugye itt már a táncosok várnak ránk, hogy elkezdődjön a próba, de azért még van egy-két kérdésem, hogy mit fognak csinálni ma? Hogyan néz ki egy próba?
1: Ma a hétvégi fesztiválra fogunk gyakorolni, ami a Szirén Nemzetiségi Fesztivál lesz Szirénfalván, és oda fogunk gyakorolni. Azt hiszem, hogy a magyar ózdi táncot fogjuk elővenni, amit ugye legutóbb Komáromban mutattunk be. Jövő héten pedig ugye lesz lehetőségünk Tóth Balázs Zsolttal, a koreográfusunkkal, tánctanárunkkal gyakorolni, és ott pedig felcsíki táncokat fogunk kezdeni tanulni.
0: És félnek ilyenkor, mikor eljön a Balázs, és akkor számon kéri, hogy milyen munka folyt itt?
1: Hogy félünk-e? Egy kicsit igen, tartunk attól, hogy mi vár ránk, de végül mindig egy olyan jó koreográfia kerekedik ki belőle, hogy vállaljuk.
0: És mondja, hogy minősítéseken is részt vesznek, ez mit is jelent egészen pontosan?
2: Például azt jelenti, hogy újból csak el kell utazni mondjuk Komáromba, stb.
0: Tehát szintén a kertek alatt van?
2: Szintén a kertek alatt van, azért említettem az elején, nekünk minden messze van, de ott is komoly zsűri előtt lépünk fel, nagyon sokat okosodunk belőle, ugyanis jó tanácsokkal látnak el minket minden téren, viselettéren, ének, tánc, stb., amiből csak építkezni tudunk.
0: Azért, hogy itt van egy kérdés, amit gondolom mindig megkérdeznek, hogy minden évben egyszer, hogy mit jelent az, hogy komócsa?
1: A komócsa az egy erdei szamóca másképp megnevezése.
2: Ungvidéki elnevezése, igen, erdei szamócát jelent. A nevet pedig az alapító Kozsár Miklós adta annak idején 1979-ben.
0: Így, hogy most belegondolok, számos néptáncsoport megszűnt. De hogy említettük, van egy ilyen boomja is a néptáncnak, szóval van, ahol pedig felizmosodtak. De vajon mi a titka annak, hogy itt Nagykaposon sikerült így megtartani a komócsát, vagy visszahozni a komócsát?
2: A lelkesedés először is, másrészt pedig nagyon nagy segítségünkre van a Csóri és a Betlen Gábor programok, alapítványok, ugyanis minden éven tudunk pályázni, onnan is kapunk némi támogatást, aminélkül nem hiszem, hogy tudnánk működni.
1: Valamint Marci Gizella, akinek köszönhetjük azt, hogy a gyermekcsoportokat vezeti, és dédelgeti őket, és buzdítja, neveli pedagógus létére, és ezúton is köszönjük neki, hogy...
2: Akkor tegyük ide hozzá Kozma Marianna nevét is, ugyanis ketten csinálják a gyerekekkel a műsor, nem a műsort, hanem a tánctanítást.
0: Zseliz, mögöttünk van, előttünk a nyár, mire várnak, vagy mire dolgoznak most a komócsában, szóval mi az a cél?
1: Múlt éven részt vettünk egy montenegrói fesztiválon, aminek a neve Mazsorett és Néptánc Fesztivál volt.
0: Hát ez egy erős párosítás amúgy.
1: Így igen, és ezt úgy vettük, mint egy team building. Nagyon jól sikerült, viszont az idén erre, tehát nem szerettük volna elvinni a néptánc csoportunk tagjait külföldre, mivel hogy ugye az év elején volt egy kisebb világprobléma, és az idén ezt nem vállaltuk be pont emiatt.
0: Ja, én azt hittem, hogy attól féltek, hogy mindenki mostantól Mazsorett akar lenni itt Nagykaposon is.
1: Nem tudjuk.
0: Nagy a csábítás szerintem.
2: Szerintem a néptáncnak is éppen elég nagy csábítása van, ahova elmegyünk külföldre, és azért mi mindig siker volt, úgyhogy van annak csábítása a néptáncnak, és a nézők között pedig sikere.
0: Jó, de most ma miért jöttek el ide ezek az emberek? Azért valami csak van a szemük előtt, hogy valami buli csak lesz nyáron.
1: Minden hétvégén fellépünk valahol.
0: Mint hallottuk, igen. Igen.
1: Szóval minden héten van mire gyúrni, van mire gyakorolni. Úgyhogy ma is azért jöttünk el ide. Néhányan, ugye mivel hogy a többiek a zsenge csoportunkból most a táborban vannak. Úgyhogy kis létszámban vagyunk ma, viszont annál nagyobb erővel, gőzerűvel.
2: És lelkesedéssel.
1: Lelkesedéssel.
2: Igen.
0: És ezek mit jelent, hogy itt ilyen környékbeli, mondja, hogy minden héten azért az egy, nem tudom, egy színi társulatnál is nagy dolog, ha minden héten ki tud menni valahova.
1: Most ugye vannak helyi fesztiválok, falunapok, városi napok, amiken részt veszünk.
2: Nagy Mihályban voltunk legutóbb a Zemplén napok, úgy hívták azt a fesztivált, Zemplén ünnepségek, igen, tehát ott voltunk legutóbb, ami ilyen nagyobb volumenű, meg ez előtte volt Zseliz, Komárom,
0: Az én fiatal koromban ez még ilyen buszos öltözködés volt, meg színpad mögötti öltözködés, ez még a mai világban is így van. Ez ad egy ilyen külön bájt az egésznek, de nem feltétlenül mindenki szereti ezt. Szóval ezek a fesztivál, ez hogy néz ki, ezek a falunapok, hogy így egyszerűen mondjam, vagy városnapok?
1: Így van, valahol biztosítanak nekünk öltözőt, de mivel ugye vannak helyek, ahol mindhárom csoportunk meg van hívva, így akkor vagy be kell osztani időbelileg, hogy ki mikor hogy öltözik, vagy pedig néhányan elvonulunk a buszba, és akkor ott öltözünk. A merészebbek férfiak a busz mellett, szóval mindenhol, ahol csak lehet.
2: Nem hiszem, hogy ez az idillikus helyzet, de igen, hát természetesen igen. Ez is hozzátartozik az atmoszférához.
0: Igen, 40 fokban milyen lehet a pricses nadrágot és a csizmát felhúzni, az biztos szép kihívás.
2: Hát még fellépés előtt már mindenki le van izzadva. Ez pontosan így van.
0: Vagy hajat befonni. Azt figyelem, hogy mindenkinek ilyen általában egy nagyon szép fonata van.
1: A buszban nem fonunk hajat, szóval megérkezésünk után van, szokott lenni főpróba. Azon részt veszünk, zenekari próba. Ezután van lehetőségünk ugye az átöltözködésre, és átöltözködés előtt fonunk hajat, igen, mindenkinek. Tehát a viselethez és a tánchoz illően készítjük el a fonatokat, vagy pedig a kontyokat.
0: Mit kívánják a Komolcsa Néptánc Együttesnek?
2: Hát sok sikert, gondolom, és hogy együtt összetartozást legyen, meg anyagi támogatást is, igen, azt is kívánnánk.
1: Nagyon sok sikert, fejlődést, kitartást és gyarapodást.
0: Jó, hát akkor ezeket kívánom, és köszönöm szépen, hogy az előző percekben beszélgethettünk, és most már tényleg ott zsizsegnek a táncosok, és már jönnének, úgyhogy engedjük őket.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen.
0: Mielőtt búcsút intünk a nagykaposi Komolcsa Néptánc Együttesnek, hallgassunk bele a próbájukba.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Négy ember megsérült Pozsonyban egy propánbután palack robbanása következtében. Csehországban lezuhant egy katonai helikopter, a fedélzeten 5 katona tartózkodott.

0: 15 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Ma egy propánbután palack robbant fel helytelen kezelés következtében a pozsonyi Mileti Csova utcai piac egyik standján. Négy személy égési sérüléseket szenvedett, őket a mentősök ellátták. Jelenleg a helyszín biztonságos. Erről Szilvia Simková, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője, valamint Stefán Kocsi, a pozsonyi kerületi tűzoltóság szóvivője tájékoztatott. A tűzoltók a helyszínen tűzvédelmi intézkedéseket hajtottak végre. Az összes propánbután palackot lezárták, majd fokozatosan kivitték azokat egy szabad területre. A tűzkeletkezésének okát jelenleg vizsgálják, az ügyet a rendőrség is vizsgálja. Lemondott tisztségéről Matus Olha, a művészeti alaptanácsának elnöke, de a testület tagjaként továbbra is folytatja munkáját. Döntését azzal indokolta, hogy hónapok óta tartó média támadások érik, amelyeket már nem kíván tovább elviselni. Olha szerint az alapot érő bírálatok sok esetben nem a nyilvánosság tájékoztatását, hanem személyének lejáratását szolgálják. Lemondása előzménye, hogy a tanács tegnap az alapirodáiban talált feltételezett lehallgató készülékek ügyét tárgyalta. Az eset miatt a rendőrség is nyomoz, az alap pedig korábban jelezte, hogy feljelentést tesz rémhírterjesztés gyanúja miatt. Új vezetőt augusztus 12-én a tanács következő ülésén választanak. Az alapot addig ideiglenesen Lubomír Klestinyec alelnök vezeti. A viszocsínai kerületben Námes nad Oszlavóban található cseh katonai bázison lezuhant egy katonai helikopter, erről ma a Cseh Köztársaság hadserege számolt be az X-en. Hozzátéve, hogy a fedélzeten 5 katona tartózkodott, a helyszínen az integrált mentési rendszer egységei dolgoznak. Petri Jánácsek, a viszocsínai kerület mentőszolgálatának szóvivője, a CT24 csatorna adásában elmondta, hogy a balesetben egy ember életét vesztette. A helikopter egy amerikai többcélú jármű, amely 8 teljes fegyverzetű katonát képes szállítani, harci feladatok ellátására irányított vagy nem irányított rakétákkal szerelhető fel. A Viper helikopterrel együtt ezek a cseh hadsereg új helikopterei, amelyek 2023 óta tartoznak a helikopteres légierőhöz. Az Európai Bizottság ma bejelentette, hogy az amerikai technológiai vállalat, a Google, megsértette az Európai Unió digitális piacokról szóló rendeletének szabályait. A bizottság azzal vádolja a vállalatot, hogy a Google Search keresési eredményeiben előnyben részesíti saját szolgáltatásait. Bírálja továbbá az alkalmazás fejlesztőkre vonatkozó korlátozásokat is, akik szerinte nem irányíthatták szabadon a fogyasztókat a Google Play áruházon kívüli alternatív vásárlási csatornák. Ezen jogsértések miatt 2 bírságot szabott ki a vállalatra, 460, illetve 430 millió euró összegben. Washington már korábban is bírálta az uniós digitális platformokra vonatkozó szabályozást. Donald Trump amerikai elnök kormánya régóta azt állítja, hogy ezek a szabályok kedvezőtlenül befolyásolhatják az amerikai technológiai vállalatok üzleti tevékenységét. A Google-nak 60 napja van a határozat teljesítésére, amely ellen a vállalat fellebbezett. És nyújtott be. Az Európai Uniónak készen kell állnia arra, hogy reagáljon Oroszország további lépéseire, és a Moszkva elleni szankciós nyomás nem ér véget a legújabb korlátozó intézkedés csomag elfogadásával. Ezt ma jelentette be Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője, miután a tagállamok megállapodtak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról. Kallas szerint az új csomag kiterjedt intézkedéseket tartalmaz az orosz pénzügyi rendszer, a katonai ipari komplexum és az energetikai szektor ellen, amelyek az Unió szerint segítik Oroszországot az ukrajnai háború folytatásában. Kallas a 21. szankciós csomagot az elmúlt 4 év legnagyobbjának nevezte, amely 218 magánszemét és szervezetet érint.
1: Időjárás.
0: Ma változóan felhős égbolt jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor vagy vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időnként megélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom, vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800-900-800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.

0: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja.
1: Négy Rómeó vérzik életút, 30 év rock'n'roll és rengeteg színpadi pillanat. Elsőként Kovács Koppány nem csak a Rómeó vérzik frontembere, hanem szerintem elmondható róla, hogy egy igazi érzékeny történetmesélő, és most figyelem közben Koppány reakcióját, és nem látom, hogy mit gondol, de minden esetre a rock színpadig vezetett az útja, és hát vele beszélgetek nagyon sok mindenről, mert hogy ennyi mindent összefoglalni, hát azt sem mondhatom, hogy egy egész órában, mert hogy egy töredékére fog csak idő jutni, de Koppány, remélem győzni fogjuk. Szia!
2: Szervusz, Maja, szia! Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat!
1: Nagyon figyeltem az arcodat, és rezzenéstelenül hallgatod végig, ahogy azt mondtam rólad, hogy egy érzékeny történetmesélő vagy, pedig szerintem az vagy.
2: Hát megtanultam már pókerarcot vágni. nem tudom, hát annyi szépet jót mondtál így a felkomborólam, hogy már csak kíváncsi leszek, hogy milyenek lesznek a kérdések.
1: Arra én is. Na figyelj csak, tehát ugye azt mondtad nekem, mert ugye a felvezetőt azért ismertetni szerettem volna veled, de azt mondtad, hogy rád bízom. Ugye ezt nagy fölkiáltó jellel pirossal aláhúzva mondom, én újra ismétlem, ugyanis Kovács Koppány szerintem ezt nagyon kevés embernek mondja, hogy rád bízom. Így poénkodtam is vele, hogy szerintem ezt egyedül, ezt a mondatot csak feleséged Etka ismeri, aki tényleg a te, hát én nem is tudom, hogy fogalmad. Mi neked ő? Hiszen a Rómeó vérzékben, bocsánat, tehát, hogy ő ugyanúgy ott van mellett.
2: Hát igen, ő a kezdetektől ott van, tehát mi vagyunk az az egyedüli pár, aki még mindig együtt vagyunk a zenekarból. És hát tényleg a leges-lege kezdetektől, hát 97-ben kezdtem neki udvarolni, 95-től van a Rómeó vérzik, ugye akkor még gyerekcipőbe jártunk, tehát ő a kezdeti sikerektől kezdve látta azokat a lépcsőfokokat, hallotta a problémáimat, a zenekar problémáit, tehát ő szerintem, de viszont a legnagyobb sztori az egészben, hogyha múltkor éppen utaztunk Olaszországba kirándulni a családdal, és akkor valahogy el kellett ütnöm az időt, mert már kezdtem álmosodni, és mondtam, hogy figyelj, te melyik Rómeó vérzik dalokat ismered? Azt mondta, egyiket se. De, és akkor kezdtem így neki, mondom, figyelj, beraktuk a Spotify-on, akkor figyelj, ismer ezt a dalt, és akkor körülbelül ilyen 10-15-ből, mit tudom, egy dalból ilyen quiz csináltunk, és mondjuk egy kettőt tudott folytatni, a többit nem. Talán azért is jó, mert ő így ilyen kívül, ilyen, tehát ő nem rajongó, ilyen külső szemlélőként figyel engemet, figyeli a zenekart, úgyhogy de mellette ő így nem a zenében, hanem ő teljesen másba ad nekem tanácsot. Tehát ő nagyon jó lelki, nagyon jó emberismerő. Tehát én még elhiszek mindenkinek, lassan 50 felé még mindig mindent. Én ilyen illúziókban ringatom magamat, hogy minden szép és minden jó, és minden ember azért lélegzik, mert valami csodát szeretne tenni a földön. Ő azért teljesen két lábbal a földön áll, és ő az, aki ott is tart engemet. Tehát az a jó benne. Tehát ilyen tipikus oldalbordám nekem.
1: Igen, és szerintem ez tőled egy ikonikus mondat most már, vagy tőletek, hogy amikor a legnagyobb dalírás közepette egyszer csak nyílik az ajtó, és Etka beszól, hogy le kéne nyírni a füvet. Tehát, hogy ő az
2: hát
1: a
2: vagy
1: személy.
2: Az, vagy pedig, hogy mikor lapátolom el a havat. Ez a kettő.
1: Tehát ő az a személy, aki téged abszolút vissza tud rántani a valóságba?
2: Igen, tehát tényleg az van, hogy mikor mondjuk Magyarországon egy nagy több ezres fesztiválon fellépünk, és tényleg jövök haza, mit több bőrkabát, teljesen átszellemülve, és akkor fú, mint egy igazi rockstar belépek, akkor tényleg ő le tud húzni, hogy na jó van, oké, de holnap szemetet viszik, ki kell rakni a kukákat, ezt és ezt kell csinálni, és akkor jó, akkor behúzom fülem farkam, és akkor nem vagyok. És akkor tényleg akkor...
1: De hogy ez adja meg a balanszot egyébként a rockstárság és a való élet között?
2: Tehát, hát hogy... persze, hát figyelj, én nekem vannak ugye az aranylemezeim, meg ilyen, amik mondjuk a zenekarra kapcsolatos dolgaim, elismerések, az mind fönt van nekem a dolgozó szobámba, tehát nem úgy, hogy lent a előszobába belépsz hozzánk, és akkor rögtön azzal fogad tégedet az előszobodja, hogy Kovács Koppány itt lakik. Tehát azt, hogyha fölmész az emeletre, és benéz a dolgot, akkor tudatosul szerintem az emberekbe, hogy na, itt lakik Kovács Koppány, de amúgy semmilyen nem utal arra, hogy most esetleg egy Rómeó vérziknek a énekese énekesnek a lakása vagy háza lenne az, úgyhogy... De ez tudatosan így van csinálva, tehát az az otthonunk, a színpad az meg egy másik hely. Tehát ezt nagyon jól megcsinálta az Etka, nagyon jó, tényleg ilyen egyensúlyt tart ebben a kettő dologban, és tényleg ez van, hogy én nekem ezért is nem nincsenek ilyen sztárolőrjeink, szerintem.
1: Pedig lehetne amúgy, nem? Tehát, hogy egyébként, hogyha így ezt egy kicsit messzebbről nézzük meg, akkor lehetne, mert hogy abszolút maga a név, maga az a 30 év, ami mögöttetek van, az, hogy még mindig megtöltötök bármekkora, nem tudom, nézőtérrel rendelkező koncerthelyiséget, tehát, hogy abszolút még azt mondhatnám, hogy ott vagytok a toppon.
2: Hát, de erre nincs szükségünk ezekre a sztár alőrökkel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyjából tudatosítani kell, hogy a zenei palettán, meg a társadalomban, hogy hol helyezkedünk el. Tehát nagyjából mindenki elkezd tudatosítani, de ezt tudni kell kezelni is. Én úgy gondolom, hogy ezzel semmivel sem vagyok másabb, mint azok, akik például hallgatják a zenémet. Én adom a zenét, ők pedig a befogadók, úgyhogy ez a kettő nekem a szimbiózisban kell lennie, mert attól működök én, hogy van hallgatóságom, vagy hallgatóságunk és közönségünk, attól működnek ők, hogy még ilyen zenét játszunk, úgyhogy valahol ezt tudni kell kezelni. Mondom, nem vagyunk félistenek, és nem is szeretnénk azok lenni.
1: Játszani mennyire szeretsz?
2: Játszani? Hát szeretek. Fogunk. A keresztfiamban szoktam néha a PlayStation-ezni.
1: Nem PlayStation-ezni, fogunk játszani, ugyanis majd lesznek.
2: Na, most félek.
1: Aha, félhetsz. Lesznek olyan kérdések, amiket én majd fölteszek, aztán, vagy illetve mondatok, amiket majd elkezdek. Választásilag is telefonos segítség sincs, de hogy majd te fogod befejezni a mondatot, csak hogy egy kicsit segítsek azért. De ha így most a te kis frontemberi mi voltodat így kicsit így szételemezzük, akkor én azon gondolkodtam, hogy te tényleg egy nagybetűs frontember vagy, mert a színpadon is abszolút a kezedben tartod a mindent, de a színpad mögött is, illetve amikor lejössz a színpadról, de még mikor előtte, mielőtt fölmennél, tehát te barátkozol, akit ismersz, azzal nem tudom, odamész, beszélgetsz, tehát hogy számodra ugye nagyon fontos a kapcsolattartás. Tehát, hogy ez egyfajta stratégia is, vagy alapvetően ez az emberi igényed, hogy igen, te akit ismersz, azzal meglegyen az a bizonyos kapcsolódás.
2: Hát mi a kezdetektől kezdve, amióta az eszemet tudom, és a Rómeó Vérzik létezik, mindig is közvetlen zenekar voltunk, és mi tényleg úgy volt, hogyha elmentünk egy fesztiválra, akkor mit tudom, több napot ott voltunk, ha csak egyet, akkor már reggel megérkeztünk, és barátkoztunk, és ezekből a barátságokból tényleg a életre szóló barátságok is ki tudtak alakulni. Az az igazság, hogy ez belülről jön ez a közvetlenség. Egy kicsit az idők folyamán azért ebből vissza kellett venni, azt viszont már direkt, mert ahogy egyre nőtt a közönségünk és egyre nőtt a rajongótáborunk, azért rossz volt azt hallgatni, hogy mielőtt felmész a színpadra, hogy jaj, most elhagyott a barátnőm, most meghalt a hozzátartozóm, egyéb más. És azt vettem észre, hogy mikor fölkerülök a színpadra, ilyen lelki szemétládaként, tehát nagyon nehéz volt aztán átszellemülni és azt a produkciót nyújtani. Ezért azt most már egy kicsit visszafogom azt, hogy a koncert előtt megyek a közönséghez, most már inkább a koncert után. Tehát ezt valamilyen szinten kezelnem kellett, mert tényleg rossz volt az, hogy ilyen negatív hullámok kaptak el, vagy negatív ilyen vélemények jöttek, úgyhogy.
1: Ha könyvet kellene írni...
2: Fogok.
1: Tudom. De hogy azt te fogod megírni?
2: Igen, mert erről is van egy teljes elképzelésem, hogy mit szeretnék leírni.
1: Mondtam én, hogy Kovács Kopány kevés embernek mondja azt, hogy rád bízom.
2: Tehát van egy konkrét elképzelésem, hogy mi az, amit meg szeretnék osztani az olvasókkal. Rengeteg minden történt az elmúlt, nem csak 30 évben, tehát az elmúlt 48 évenben, és körülbelül, hát most már lassan 50 leszek. És úgy gondoltam, hogy le kellene írnom azokat a dolgokat, amik megtörténtek, mert van egy olyan mondás, azt mondja, Mick Jagger mondta, azt hiszem, hogy egy rockstar 8 évvel, vagy 8-szor annyit él, mint egy normális ember, tehát hogyha ezt beszorzom, akkor valahol 400 évesnek kéne lennem, de ez halálkomoly, hogy így van, hogy annyi minden ért már, hogy sokszor törlődnek a belső hard disken, ami itt van bent a fejben, azok az emlékek, úgyhogy ezt le kell minél hamarabb írnom, hogy hogy mik azok az érdekes dolgok, amik történtek velünk, mert tényleg egy felvidéki zenekar még nem jutott el ilyen szintre, meg eddig, ameddig a Rómeó Vérzik eljutott.
1: Szerinted eljuthat még?
2: Hát hogy nem, bízok benne.
1: Mert hogy ti egy olyan érából is jöttök, tehát a 90-es évek, 95 egészen.
2: Igen,
1: az
2: teljesen más volt, igen.
1: Ez a 30 év, ez... sok eseményt tartogatott nektek, és még tartogat is természetesen a jövőben, de hogy amikor arról a belső harddiskről, amikor így törlődnek a dolgok, akkor mik törlődnek?
2: Általában még nem is mondanám, hogy a rossz emlékek törlődnek, hanem ilyen sokszor a zenekartagok például, hogyha utazunk valahol, akkor mondják, hogy emlékszel, és mondom, hogy nem. Már nem emlékszek bizonyos dolgokra, és ez elkezdett zavarni. Egy idő után elkezdett zavarni, hogy vannak dolgok, amik tényleg így automatikusan tőlünk, mert annyi minden történik tényleg velem a zenekaron kívül is, hogy talán nincs akkor a fejem, hogy így beleférjen ez a sok információ, ez a sok élmény, úgyhogy ezért is gondoltam erre.
1: Meg hogyha ugye azért lecsupaszítjuk, akkor ugye 48 év, ből, tehát ugye 30 évet tesz ki a Rómeó, tehát most már kimondhatjuk, ez nem nagy matek, hogy te többet éltél ez idáig a Rómeóval, mint nélküle.
2: Hát így van.
1: És az a kisfiú.
2: Gombózból is sok, nem, hogy tényleg ezekből az évekből.
1: Az a kisfiú, akit így a zene alatt így mondtad, hogy hát én ütösként kezdtem, tehát 3 évesen már ugye hangszert fogtál a kezedbe, és... tehát, ugye aztán eljutottál oda, ahol most tartasz, ezt a kisfiút egy kicsit ismerjük meg.
2: Hát teljesen más volt, mint most. Mostani Kovács Koppány. Én úgy gondolom, hogy egy elég ilyen visszahúzódó, tehát egy középszerű, inkább hátul, tehát tudom, hogy amikor felsorakoztunk, méretileg is a utolsó előtti voltam, szóval tőlem már csak a legjobb barátom volt kisebb, a Molnár Balázs. Tehát nem gondolom azt, hogy egy kirívó akár maga viseletileg, vagy pedig akár tanulmányilag, akár egy kiugró, vagy nagyon rossz ember lett, vagy fiú lett, vagy gyerek lettem volna. Inkább azt gondolom, hogy inkább egy középen elhúz, a skálán egy középen elhelyezkedő kisfiúként éltem a napjaimat. Ugye jött egy tragédia, amikor 86-ban édesanyámat elvesztettem, akkor egy kicsit így fölforgott a világ körülöttünk, ugye bátyám maradt az édesapám, és aztán az édesapám megismerkedett egy felvidéki hölgyel, és aztán úgy kerültünk mi ide Csehszlovákiába 88 után. Tehát a rendszerváltást azt már itt éltem meg. Szoktam is azon nevetni, hogy én voltam kisdobos, úttörő, aztán még a Csehszlovák Szocialista Köztársaságra is fel kellett esküdnöm, itt a Slavinon a pionyér is lettem.
1: Meg néptáncos is.
2: Igen, a néptánc az már Egerben kezdődött, és nagyon örültem neki, hogy Somorján van egy ilyen néptánccsoport, sőt, nem is akármilyen, hát azóta is hatalmas sikereket ér el a Csalló és a Csali Néptánc Együttes. Tehát tök jó helyre kerültem be. Idézőjelben, ez a sorsnak a fintora, hogy egy olyan kisvárosba, Somorjára kerültem, ami tökre adta azt, hogy én tovább tudjak valamilyen szinten fejlődni, vagy tovább tudjam élni az életemet.
1: Hogyha Magyarországon maradtok, szoktál ezen gondolkodni, hogy hogyan alakult volna máshogy az életed?
2: Hát nem ismertem volna meg Edkát. Nem lenne a Bogi és a Réka, vagy valamilyen más formában, és nem hiszem, hogy az lettem volna, mint aki most vagyok. Én nekem azért nagyon ez a magyarság tudat, meg minden ez itt ivódott be a legbelőre, az énembe itt felvidéken, Csalló közben, és erre én nagyon is büszke vagyok, úgyhogy szerintem, hogyha Magyarországon maradtam volna, akkor nem biztos, hogy most az lennék, aki most vagyok.
1: Ez is milyen érdekes, hogy ugye átlépted a határt ahhoz, hogy mondjuk az a magyarság tudat az így ennyire erősen beépüljön, de hogy maga Eger az egy nagyon fontos helyszín mindmáig az életedben, mert hogy jól tudom, azért gyakran visszajártok.
2: Hát évente legalább egyszer a családdal, vagy kétszer, de hogyha átutazóban is vagyok, például Rómeóval, vagy valami, azért mindig megállok a temetőben, és ugye édesanyámnál, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy én mai napig büszke vagyok arra, hogy egri születésű vagyok. Imádtam az Egri Csillagok regényt, olvasni valami, azt például lányaimnak mondtam, amikor húzták a szájukat, hogy nem akarják elolvasni, mondom, gyerekek, nektek ez kötelező, mert apátok egy odavaló, kettő, én a tikorotokban 27-szer olvastam el az Egri Csillagokat. Jó, de nekem könnyebb volt abban a szempontból, hogy mi kimentünk a suliból, nekem az Egri vár alatt volt az iskolám, az általános iskolám, és nekünk mi délutánok nem hazarohantunk, mert ez a belvárosban van, ugye, nem és külvárosban laktunk, nem a külvárosban rohantunk rögtön haza, meg buszra, hanem mentünk fel a vár gyárba fakardokkal, meg mit a botokkal harcolni, és akkor fele banda volt a török, fele banda volt a Dobó István, meg a Bornemisza Gergely, és akkor így harcoltunk, és nekünk ezért egy belénk is ivódott, mint tényleg kívülről fújtuk az egri csehok öregényt. A mai gyerekeknek ez egy kicsit másabb, meg hosszadalmas, meg nehezebb olvasány, számomra ez egy alapvető követelmény volt.
1: Mondtad ezt a belső hard disk és delete dolgot, de hogy ebből a korszakból azért viszonylag elég élénkek az emlékeid, nem?
2: Hát ez tényleg olyan kezdek lenni, mint egy öreg ember, hogy a régebbi dolgokról már egyre jobban emlékszik. De tényleg most jönnek elő ilyen óvodás emlékeim, hogy mikor volt, amikor ott hagytak az óvodába, édesapámig ott felejtettek, vagy mikor volt az, amikor vagy mi történt, hogy miért álltam a sarokba például az óvodában. Úgyhogy ezek az emlékek most jönnek
1: de
2: elő.
1: Azt nem tudod, hogy hova tetted a két pár zoknidat tegnap.
2: Ugye? Azt nem tudom, de azt tudom, hogy gerebje volt a jellem az óvodában.
1: Na, lehet, még ezt egy következő beszélgetésben majd kielemesszük. Kovács Koppány a stúdióban, négy Rómeó vérzik életút. Mi az, ami négyeteket összeköt így a Rómeó vérzékben?
2: Hát most már az évek.
1: Évek meg a rutin.
2: Évek és a rutin, tényleg ez egy olyan, mint egy házasság, hogy hát itt is, tehát ne gondolja senki azt, hogy most 95-től itt most mindenki a marha jó, meg minden tök szuper volt. Tehát ez hullámvölgyekkel, hihetetlen magaslatokkal, hihetetlen mélységekkel megtűzelt 30 év van mögöttünk.
1: Hogy lehet akkor megteremteni a harmóniát? Tehát mélységek és magasságok közepette, amikor ilyen nagy kilengések vannak, nagy viták, nagy összeszeretések, tehát hogy hol van meg a balansz közöttetek? Tehát hol juttok el arra a nevezőre mindig, a mélységek és magasságok.
2: Mondom még egyszer visszatérve, valamint egy házasság, tehát most már mindenki tudja a másiknak a hülyeségét, mindenki tudja a másiknak a rigójáit, tehát most már én ránézik a Sancho a szemes sarkából, tudom, hogy mit gondol. Meg például a Ricsinek is. Tehát tényleg olyan sok éve vagyunk együtt, és most már Ákos Károly is mondhatnám, tehát már 7 éve velünk van, és annyira beleivódott a zenekarba például. Tehát amióta Püke nincs velünk, volt egy átmeneti gitárosunk, aztán jött az Ermi, azt hiszem 3 évig volt, és utána aztán 3-an maradtunk, és utána jött aztán az Ákoska, aki tényleg annyira közénk való, és annyira egy teljesen más generáció, de mégis érzi azt a vonalat, meg mindent, és tényleg ott is voltak az elején surlódások, tehát maga az évekből kifolyólag, de ma már tényleg az van, meg például itt a Danics Roli például, ugye a másik hülye gyerek közülünk.
1: Én meg is
2: egy
1: tudnám nem említeni időt meg.
2: Hát igen, mondta, hogy ha nem említesz meg a rádióban, akkor nem beszélek veled, úgyhogy tehát a Rolikát ismerni kell, de például tényleg az benne, hogy ők annyira egy teljesen más szint hoznak bele, egy életet visznek bele, mondjuk amikor azt látják már, hogy egy kicsit ilyen csöndesebb a busz, elcsendesedtünk, akkor ők tuti, hogy fölrázzák az egész partit, és akkor ott nincs, hogy nem megyünk velük tovább.
1: Igen, és ahogy ti tudtok létezni együtt a színpadon, tehát hogy mi kell ahhoz, hogy ez még mindig meglegyen?
2: Erre nem tudok választ adni, tehát ehhez kell négy hülye gyerek. Tényleg.
1: Meg kell hozzá egy egészséges komolytalanság?
2: Persze, hát hogyne, hát mi nem szeretünk komolyak lenni. Tehát vannak komoly dolgok, amikor beszélgetünk az egyes koncertekről, vagy egy produkció. Nálunk tényleg komolytalanság, és tényleg, hogyha valaki beül, és hogyha a Ricsi is tényleg olyan formában van, akkor tényleg szem nem marad szárazon. Mm. De ez így van jó szerintem, és például nagyon jó volt ez az akusztikus turné, mert itt ilyen stand-uposra vettük a dolgot, és tényleg az volt, hogy mindenkinek a személyisége kijöhetett, és mindenkit húztunk is a színpadon, úgyhogy, tehát hogyha csöndesebb volt a Ricsi, akkor belékötöttem, akkor a Ricsi belékötött a Sancsóba, tehát de direkt a színpadon, a mikrofonban, hogy ezt azért, és ez a közönség még nagyon jól vette ezt az egészet le, és tényleg az volt, hogy tudtuk adni magunkat. Tehát ez a nagy koncerteken, amikor fönt vagyunk a színpadon, és akkor Csinnadratta, Csilli-Villi, Tűzhányó, minden van körülöttünk, akkor ez nem nagyon jön át. Tehát akkor teljesen más jön át. De amikor tényleg ez akusztikus, ez a stand-upos dolog volt, én nagyon élveztem, és nagyon sajnáltam, hogy vége lett, és szerintem a jövőben biztos, hogy fogunk ilyen fellépéseket csinálni, mert tényleg, ahogy láthattad, egy nagyon közvetlen dolog volt, és Fecó például nagyon beillett.
1: És a közönség az meg evett benneteket tulajdonképpen. Igen. Teljesen mindegy, hogy a rockstar éneteket látja, vagy kicsit ezt a stand-uposabbat, tehát hogy imádja a közönség mindkettőt. Hogyha egy kicsit most eljutunk mondjuk a népzenei világtól a rock and rollig, akkor ugye milyen érzés visszanézni arra a kis fiúra, akinek még a népzene, ugye, mint egy alap, ott volt az életében. Ha jól tudom, akkor a trombitát azt lehet, hogy rátukmálták, tehát hogy ezt mennyire tudom jól, tehát hát cipera, néptánc, trombita.
2: Ugye én zeneóvodába is jártam Egerben, zeneóvodából egyenes út vezetett a zene tagozatú általános iskolába, ott furúja volt, amit tanultam.
1: Ez jól is jön a Rómeóban.
2: Igen, igen, például. furúja volt, és aztán utána persze rendes zeneiskolába is jártam, ott viszont ütős hangszerekre jártam, és akkor átkerültünk Csehszlovákiába, akkor Somorján a zeneiskolában nem volt ütős hangszer. És akkor hirtelen nekem választanom kellett egy hangszert, én nem tudom, a hegedűtől én mindig óckodtam. A zongora az valahogy megoldhatatlan volt szerintem, mert rögtön az volt, hogy honnan vesznek apám még zongorát, hogy fogjuk fölcipelni a másodikra, tehát rögtön ez volt így előttem. Adta magát a trombita, és két évig jártam trombitára, és valahogy nem szerettem meg ezt a dolgot, mert fájt a szám tőle, hogy fújni kellett, vagy gyakorolnom kellett, akkor nem szerették a szomszédok se, ugye egy panellakásba laktunk Somorján, hogy most én nekiálltam itt több vasárnap gyakorolni, akkor rohadtul mindenki forma egyet szeretett volna nézni, valamilyen, mert tű-tű-tű-tű, meg skálázgattam a trombitával, és alulról felülről én kaptam a partfüsnyéllel a taktust, ugye, hogy hagyd ma, ba, meg pihenni akarok. Szóval meguntam, nem, és ott hagytam a zeneiskolát.
1: Mikor jöttél rá arra, hogy a rock a te nyelved?
2: Hát ez magával rántott, mert én mindig a bátyám után mentem a zenei stílusok iránt. Ő punkos zenét hallgat, akkor én punkos zenét hallgattam. Amikor ő Depeche Mode-ot hallgat, akkor Depeche Mode-ot hallgattam. Még azt a zenét, a zenei stílust követtem, amit ő hallgatott, meg amilyen kazettát hazahozott. Úgyhogy ő pedig a haverjaitól kapta, ugye, mit tudom én, tankcsapda, pokolgép, egyéb más ilyen kazettákat, és aztán persze utána én is tovább fejlesztettem magamat, úgy nem csak azokat hallgattam, már azokat a zenéket, amit őtőle kaptam, hanem most már a baráti társaságaimból is kialakult egy olyan társaság, akik mondjuk pokolgép, Ossian, ezeket a Iron Maiden, ezeket a dalokat hallgat, és abból én kiszűrtem, hogy mi az, ami nekem tetszik.
1: Mikor jött el az a pillanat, illetve ez még megvan ez az emlék, amikor először megborzongtál a közönségtől, amikor az legelső színpadi élményed volt?
2: Hát pontosan tudom, hogy mikor lettem rocker. Az ötödikes koromban volt, méghozzá egy cimbora táborban voltam, és Laca Gergő megmutatta nekem a Twister Sister zenekart, és ott egy dalt, hogy a Vinagóra Téker, és akkor én azt hittem, hogy elájulok attól a számtól.
1: Ott tudtad, hogy te rockstar és leszel, ott, vagy
2: igen,
1: rocker?
2: És nem, én ott azt tudtam, hogy én rockzenét akarok hallgatni. Aha. És ott tudtam már, hogy én nekem, és onnantól kezdődött, amikor a seprűt felfogtam, és akkor gitározni kezdtem, a seprű, meg innen, és a bátyám egyszer csak szerzett egy gitárt, és onnantól aztán elindult a lavina.
1: Mit mondana most az a tinédzser koppány, aki most látna téged?
2: Szerintem lesne egy nagyot, de mondjuk én a kezdetektől fogva valahogy én fönt akartam lenni a színpadon. Én ezt nem tudom neked elmagyarázni, de én mondom, hogy gyerekkoromként, amikor kis pár éves voltam és néptáncoltam, azt tudom, hogy a nagynéném ott Magyarországon is földobott a kútra, és én szerettem, hogy engem néznek, és a kút tetején vertem a lábaimat gumicsizmába, meg mit tudom, micsoda, és ott táncoltam, roptam. Szóval én valahogy ilyen színpadra születtem, én úgy gondolom, és nem is bírom ki színpad nélkül. Tehát én szeretem, hogyha néznek az emberek, és át tudom adni most már azokat az érzéseket, amiket belülről jönnek.
1: És ez az első borzongós élményed, ez megvan, amit előbb kérdeztem, amikor viszont már a színpadon álltál?
2: A legelső borzongó, hát van egy nagyon-nagyon régi borzongós élményem, amikor...
1: Jó vagy rossz
2: értelem? Hát egy kicsit rossz, már itt úgy megborzongtam, és nagyon féltem, és az első izgulós élményemre konkrétan emlékszek, akkor azt hiszem, hogy 6 éves voltam, vagy 5 éves, a óvónőm ment férhez, és a templomba az óvodások adtak egy műsort, és nekem citeráznom kellett, és nem találtam a pengetőt a zsebembe, és akkor hátrafutottam a édesapámra a sorok között, hogy apu, ne is lát pengető, és annyira izgultam, hogy ott volt a zsebembe, csak a zsebem mélyén volt, és arra emlékszek, hogy nagyon izgultam, és tiszta vörös fej lehetett. Kár, hogy nem volt akkor még videófelvétel, meg ilyesmi, mert nagyon megnézném azt a koppányt, aki 5 évesen, vagy nem is tudom, 6 lehettem, akkor citerázott ott a templom, és rohadtul izgult.
1: De most már ez a színpadra felálló frontember annyira meg tudja tartani a közönséget, hogy szinte tényleg ilyen, mint koppányvezér. Te tereled a közönséget, és így vezeted végig a koncerten, de hogy mit jelent számodra ez a megtartó erő, amivel rendelkezel, ugye az imént azt is mondtad, hogy te tudod, hogy te a színpadra születtél, tehát hogy nyilván akkor ez születésed óta benned van.
2: Hát figyelj, az, hogy én ahogyan kommunikálok a közönséggel, és ahogy fönntalálok a színpadra, azt mondanám, hogy évek és a rutin. Tehát ez a kettőnek az egyvelege. Kettő az, hogy én tényleg az jön ki, hogy én tényleg imádok fönt lenni. A másik, ami nagyon fontos dolog, hogy olyan emberekkel állok a színpadon, akikre ráfeküdhetek bizonyos szinten. És tudom nagyon jól például a Rómeónál is, hogy ha valamelyikünk hibázik és bakizik, a másik 3 kisegíti. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi nem fekszünk rá a hibára, hanem addig-addig mókerálunk a színpadon, hogy az megvan oldva az a dolog. Tehát nem látja a közönség. A közönség az nem láthatja azt, hogy mi hibázunk.
1: Amikor eldöntötted, hogy azért egy szóló projektet is, sőt, azért neked paralel több szóló projekted fut végül is a Rómeó vérzék mellett, akkor ezt mennyire fogadta el a zenekar többi tagja? Ez mennyire ment át könnyen vagy nehezen, hogy igen, azért te ott vagy frontemberként, lehet, hogy téged azért több oldaladról is megismerne a közönség, és ugye megismerhetett azóta, mert nagyon sok énedet láthatjuk színpadon is.
2: Hát, hogyha most nagyon őszinte szeretnék lenni, és tényleg ketten beszélgetünk, és más nem hallgat bennünket, ugye csak mondjuk a fél ország. De a viccet félretéve biztosan, tehát én tapasztaltam is azt, hogy voltak ilyen nem azt mondom, hogy ellenszem, vagy valami, hanem hát azt nem nézték jó szemmel ezeket a kiugrásaimat. Tehát nekem egyfolytában vannak kiugrásaim, tehát én nekem szerepeltem, mit tudom én, színházba. Ugye jött a Három király 2016-ban, akkor szólóba is mentem ide-oda, amoda, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak ebből súrlódások, de soha nem volt így nagyon kimondva, meg én ezt kezelni is tudom például olyan szinten, hogy én azért mutatom a többieknek, hogy én nekem mégiscsak a Rómeó vérzik az első. És mikor ők ezt látják, és mikor érzik azt, hogy tényleg, hogy jó van, oké, biztos. Olyan, mint amikor egy kisgyerek nem érzi magát biztonságban az anyja szoknyájánál, inkább így fogalmaznék meg, akkor ilyen hisztizik, vagy előjön valami, vagy valahogy felhívja magára a figyelmet. Tehát nálunk ez valahol ilyen kicsibe előjött. Tehát nem voltak ilyen nagy egetrengető dolgok, hogy na most akkor hagyd ott azt, mert üzem, akkor, tehát ilyenek soha nem voltak. Hagynak engemet kibontakozni, mert tudják nagyon jó, hogy én nem tudok a fenekemen ülni. Tehát én nekem ezerféle dolog van, amit meg akarok valósítani, és én akkor érzem magamat jól, hogyha ezeket én meg is valósítom. Tehát itt akár most a Vadkeleti Fesztiválról, vagy a Koppány és a Vadkelet Hőség Zenekarról beszélgetünk, vagy ezek, én nekem mindig kell valami más impulzus. Ezek az impulzusok viszont, hogyha engemet érnek, akkor teljesen nagyobb erővel tudok beleugrani az anyazenekarba, és tehát én visszatérek mindig, tehát soha nem volt bennem az, hogy én most ott hagyom a Rómeó vérzéket, mert sikeresebb mondjuk ez, vagy az, vagy amaz. Holott a három királyokkal mondjuk kint voltunk a tengeren túlon, ugye amerikai turné, kanadai turné, töttörő, tehát teltházak, de soha meg nem fordult az agyamban, hogy én most a Rómeót ott hagyom. Ha voltak súrlódások a Rómeóban, azt mindig megoldottuk.
1: Soha nem is féltél tőle, hogy esetleg elcsávulsz a valamelyik másik formációdba? Mert hogy ugye a siker, az tud mámorítani. És esetenként akár, ugye, hát már hallottunk erre is példát a zenei világban, művészvilágban, hogy aztán az egyikért a másikat valaki
2: fél. Nem, mert mindegyik projektemben teljesen máshogy érzem jól magamat. Tehát azért csinálok mondjuk egy szóló fellépést, mert ott tökre ki tudok bontakozni, és olyan dolgokat tudok elmondani a közönségnek, és olyan dolgokról tudok énekelni, ami a Rómeó vérziknek a repertoárjában nem fér bele. A Rómeó vérziket meg azért imádom, ami. Tehát az a 30 évet, azt nem lehet csak úgy alatba dobni, meg a másik dolog, én nem látom azt a fásultságot. Éppen most beszélgettünk a srácokkal, így a nyár folyamán is, hogy tényleg bennünk van most egy új lemez. Tehát annyira érzem én is, hogy bennem van a szöveg. Tudja, hogy fogunk jönni egy új lemezzel, megírjuk, és nincs semmi görcsölés, és ez a legfontosabb, hogy azokat a helyeket nem szeretem, ahol nekem rá kellene görcsölnöm a dolgokra. Tehát ott mindig is menekültem azokból a helyekből. Én mindig, ahol kényelmesen, tehát nem azt mondom, hogy hátradőlve, tehát azt nem mondhatnám, mert a Rómeóval tényleg az van, hogy mondtam a feleségemnek, hogy most valamit el kell követni, mert hajnal háromkor, egy hete már hajnal háromkor felkelek. És azt mondja, nem tudsz visszaaludni? Mondom, nem, mert pörgetem az agyamat.
1: Miért? Mert kakas vagyok. Nem?
2: Igen, mondjuk nem szeretek korán kelni, de tényleg ez, hogy... És akkor hajnal háromtól, akkor pörgetem az agyamat negyed ötig, és akkor reggel olyan vagyok, mint akit agyonvernek. Úgyhogy valamit, most ezt nem szeretem ezt az időszakomat, mert de tényleg sok meló van most ezzel a Rómeó vérzikkel, mármint a nagy koncertünkkel, de hát egyszer 30 éves a zenekar, ezt túl kell élni, melózni kell, és ennyi.
1: Olyan mély mondani valói vannak a szövegeiteknek, és most teljesen mindegy, hogy a kezdeti időszakból nézzük, vagy pedig most a legújabbakat, tehát hogy, de téma tekintetében van szerinted az a téma, ami 30 éve mindig visszajön? Szövegben?
2: Hát, hogyha megnézem, múltkor ezen nevettem, hogy az élet, ez az egy szó, ez benne van minden, tehát a minden albumon megjelenik, vagy egy szövegembe, vagy az album címbe, tehát akár veszik az albumot, például életöröm. Élet, akkor, tehát ez az egy szó, ez benne van rengeteg dalszövegemben, úgyhogy Én nem tudom, talán ez az életkörüli dolgok, és ebben benne van minden.
1: Ígértem a játékot.
2: Azt hittem, már volt a játék.
1: Ja nem, az csak most jön. Mert hogy jönnek a viszonylag rövid kérdések és a rövid válaszok. Szóval figyelj csak, ha a Rómeó érzék történetét színpadra kéne vinni, milyen karaktert játszanál benne?
2: Kalóz kapitány.
1: Miért?
2: Mert van egy hajó, ami van egy legénység, és hogy az a hajó akkor megy előre, hogyha az a legénység egyszerre evez, és a kalózkapitány viszont függ attól, hogy a legénység hogy bánik vele, tehát ha nem jól viselkedik, akkor a partra teszik. És még rumot se hagynak neki.
1: És aztán meg baj van a részek tengerészel.
2: Igen.
1: Ha a Rómeó érzék tanár, az egy szakos tanár lenne, akkor mi az, amit te tanítanál? Ha ez egy szak lenne, így, hogy...
2: A biológia? Van a gyánk, ez a zene. Zene. Szerintem igen? Zene talán lennék. Aha. Zene azt talán imádnám, lenne?
1: És mi lenne az a filozófia, amit a Rómeó érzéken keresztül átadnál?
2: Nagyon mély. Nagyon-nagyon mély. Az életről. Hát megtanítanám a mostani fiatalokat élni, az biztos.
1: Mert hogy nem tudnak?
2: Már teljesen más az én életfelfogásom, mint ami most megy például.
1: Fejezd be a mondatot. A Rómeó érzék számomra...
2: Az élet.
1: A zene akkor igaz, ha...
2: Ha szívből jön.
1: Az ember akkor marad, ha...
2: Ember marad.
1: Mi marad utánunk, ha elcsendesül a zene?
2: A zene soha nem csendesül el. Csak átalakul.
1: 4 Rómeó érzék életút, 30 év rock'n'roll és elsőként Kovács Koppányt ismerhettük meg, szerintem egy kicsit másik oldaláról. Köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit? És miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kossár Lajos gasztrobloggerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról, annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt, a Pátria Rádióban.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenöt óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A PS nem ért egyet az SZSZ-szel a felügyeleti bizottságnak nyújtott információk mértékét illetően. Csehországban lezuhant egy katonai helikopter, a fedélzeten 5 katona tartózkodott. 15 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal a nyilvánosság és a parlament SZSZ tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SZSZ új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentéseit, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be mai sajtót tájékoztatóján az SZSZ-nél végzett ellenőrzés befejezése után. Az éves jelentések közzétételével kapcsolatban

0: korábban az SZSZ közölte, hogy a jövőben nem fogja azokat olyan terjedelemben közzétenni, mint eddig szokás volt. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában az elmúlt hetekben, és több esetet is említett. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A rendőrség elutasította a Valaliki Volvo autógyár építésére szolgáló terület előkészítésével kapcsolatos 2025. június 13-i feljelentést. Az ügyész ezt követően elutasította a határozat ellen benyújtott fellebbezést. Ez derül ki azokból az információkból, amelyeket Gabriela Kovácsová, a pozsonyi kerületi ügyészség szóvivője erősített meg. Az ügyészség szerint a feljelentés a más vagyonkezelésével kapcsolatos kötelességszegés büntetésének gyanújára vonatkozott, amelyet a Valaliki Industrial Park SRO kereskedelmi társaság nevében 2020 és 2023 között eljárásra jogosult személyek követtek el a Valaliki Stratégiai Ipari Park építési projektjének előkészítésével és megvalósításával összefüggésben. A feljelentés benyújtásáról 2024 novemberében Robert Fico miniszterelnök és Denisa Szakova gazdasági miniszter tájékoztattak. Szerintük a területen tapasztalható magas talajvízszintről szóló információk elhallgatásáról volt szó, ami mintegy 50 millió euró többletköltséget eredményezett. Ma egy propánbután palack robbant fel helytelen kezelés következtében a pozsonyi Miletyi Csova utcai piac egyik standján. Négy személy égési sérüléseket szenvedett, őket a mentősök ellátták, jelenleg a helyszín biztonságos. Erről Szilvia Simkova, a pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője, valamint Stefán Kocsi, a pozsonyi kerületi tűzoltóság szóvivője tájékoztatott. A tűzoltók a helyszínen tűzvédelmi intézkedéseket hajtottak végre, az összes gázpalackot lezárták, majd fokozatosan kivitték azokat egy szabad területre. A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják, az ügyet a rendőrség is vizsgálja. A viszocsinai kerületben Námestnád Oszlavóban található cseh katonai bázison lezuhant egy katonai helikopter. Erről ma a Cseh Köztársaság hadserege számolt be az X-en, hozzátéve, hogy a fedélzeten 5 katona tartózkodott. A helyszínen az integrált mentési rendszer egységei dolgoznak. Petr Jánácsek, a viszocsinai kerület mentőszolgálatának szóvivője, a CT24 csatorna adásában elmondta, hogy a balesetben egy ember életét vesztette. A helikopter egy amerikai több célú jármű, amely 8 teljes fegyverzetű katonát képes szállítani, harci feladatok ellátására irányított vagy nem irányított rakétákkal szerelhető fel. A Viper helikopterrel együtt ezek a cseh hadsereg új helikopterei, amelyek 2023 óta tartoznak a helikopteres légierőhöz. A 3 tengerész közül, akik a héten megsérültek a Fekete-tengeren történt hajótámadás során, az egyik egy román kórházban elhunyt. Ezt ma az AFP hírügynökség a helyi egészségügyi minisztérium erősítette meg. A helyi média szerint az elhunyt férfi a Fülöp-szigetekről származott. A Gaz Lisbon nevű tartályhajó libériai zászló alatt hajózott, és a román hatóságok szerint keddéjjel a román felségvizeken kívül támadták meg. A hajó több mint 3790 tonna propánt szállított az egyiptomi Alexandriából az ukrán Ereni város Dunaparti kikötőjébe. A támadás után tűz ütött ki a hajón, és a 17 fős legénységet 2 román hajó evakuálta. 3 legénységi tag megsérült. Az incidens a román partoktól körülbelül 20 tengeri mérföldre történt. Ukrajna Oroszországot vádolta meg vele, és szándékosan terrorista cselekménynek minősítette. Moszkva nem reagált a vádakra. A román hatóságok folytatják a nyomozást annak kiderítésére, ki lőtt a tartályhajóra és milyen fegyvert használtak.
1: Időjárás.
0: A változóan felhős égbolt jellemző, többfelé csapadékra számíthatunk eső, zápor, vihar formájában. A hőmérséklet 15 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge marad, időnként megélénkülhet az északnyugati szél.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az általunk megfigyelt útszakaszokon zavartalanul halad a forgalom. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800-900-800. Reklám.
2: Nyereményekkel teli nyár a Slovnaftnál. Regisztráljon a nyereményjátékra, tankoljon vagy vásároljon a Slovnaftnál, és használja a Slovnaft Move alkalmazást. Három fő nyeremény vár gazdára, egyenként 2500 euró értékű üzemanyagkártyák. Napi nyeremények is várnak, az Evo Plus tankolók pedig a heti sorsolásban is részt vesznek.
3: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja.
1: Ettől még mi is félünk. Négy Rómeó vérzik portré, 30 év. Csiba Ricsi, azaz Rikó ül itt velem szemben, és akit nagy szeretettel köszöntök.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek téged is. Sőt, külön köszöntöm a munkatársaimat, akik most ott ülnek a rádión, úgyhogy nem dolgozik senki. És külön a főnökömet, ez még csak a fizú emelés véget.
1: Alapvetően most először adsz önálló interjút.
2: Igen, igen. Idáig csak mindig bólogatni jött. Nem jártam, meg esetleg megkérdeztem valakit, hogy iszik-e valamit, más nem igett, úgyhogy...
1: És ugye azzal vezettem fel, hogy ettől még mi is félünk, mert ugye a Rómeó vérzik Facebook oldalán, ugye így kezdődött a poszt, és azt írták a többiek, hogy az igazat megvalva, nem tudjuk, mi fog ebből kisülni, de hogy ismerjük, mármint téged, szem nem maradt szárazon,
2: és amikor... Igen, és azért is hoztam 10 kiló hagymát, hogy itt fogom pucolni, úgyhogy mindenki sírni fog.
1: És azt én pedig én ígértem meg a hallgatóknak, hogy komolykodásra ma biztosan nem számíthatnak ebben az órában, mert hogy itt mindenről fogunk beszélgetni, eljutunk egészen a hentes szakmától, tényleg a gitárjátékodig, a hétköznapoktól, a színpadokig, onnan, hogy egyébként te 2:30-kor ébredsz, és én azon gondolkodtam, hogy de te tulajdonképpen nagyjából, ha koncert van, akkor is mész aludni.
2: Igen.
1: Hát ez, hogy néz ki akkor a gyakor?
2: Játszok a színpadon. De lehet, akkor mondjuk többnyire úgy van, hogyha amikor koncert van, akkor ugye aznap már nem megyek dolgozni, vagy ha nagyon későn indulunk, akkor azért még délután tudok sunni. Úgyhogy meg alig. Volt már olyan, hogy elfeledkeztem arról, hogy van koncert. Tehát megálltok értem a srácok otthon, és én meg otthon kávon, stb. Szépen kimegyek, mondom, hát ti, hát ne cseszél, fölmegyünk ott. Ja, akkor várjatok 5 percet.
1: Amúgy ennyire laza vagy?
2: Persze,
1: hogy tehát nem esel pánikba.
2: Nem.
1: Pont azt akartam kérdezni, hogy ahogy ismerlek téged, ugyanis tényleg van szerencsém mind a négy Rómeó vérzik tagot, és az ötödiket is természetesen a hangmérnökötöket, Danics Rolandot is ismerni, és hogyha valakire azt kellene mondanom, hogy pánikolós, hát te az nem vagy, soha nem voltál, tehát nem. Mindig ilyen nyugodt, vérmérsékletű voltál,
2: szerintem
1: vagy ez az idővel
2: igen.
1: Jött?
2: Nem, mindig ilyen voltam. Mindig kivártam a végét, hogy mi lesz valamit, bárminek, és annyi, minek idegeskedjek. A zenekaron belül van rajtam kívül 3 ember, aki idegeskedhet véget, akkor miért legyek? Majd én a végén megmondom, hogy na ugye, hogy igazam volt, és ennyi az egész.
1: De hogy te tényleg így a turnébuszba is beülsz, így ölbetett kéze, és ahogy elindultok, aztán kiszállsz, mikor megérkeztetek.
2: Persze.
1: Tehát, hogy soha nem szoktál aggódni semmit.
2: Nem.
1: Viszont ugye a te Rómeóba való bekerülésed, ugye ez 2002-höz kötődik. Igen, egyébként azt mondtad, hogy mindent kérdezhetek, csak dátumokat nem,
2: igen.
1: Vagy jó. Ehhez képest most eljavították ki.
2: Jó, mert erre fölkészültem, hogy ez biztos lesz kérdés. Páromtól kérdeztem, hogy idefel a úton, mert ő az én kis kódexem.
1: Ő a naptárod, ugye?
2: Így van.
1: És tehát 2002. Mi lett volna, ha te 2002-ben nem kerülsz be a Rómeó vérzik zenekarba?
2: Hát akkor most szerintem űrhajós lennék. Bár azt szerettem volna lenni, csak a rock'n'roll lehúzom. Nem tudom, hát én ebben vele se gondoltam. Biztos, hogy zenétem volna, tehát biztos, vagy a 100 tagú cigázzenekarba. A hegedűt is nagyon szeretem, tehát nagyon jó rajta szalonnát meténi. Meg nem tudom, valamit elkövettem volna, tehát biztos, hogy, mert ugye én előtte is zenétem már, tehát én már akkor rockstar voltam, még a srácok meg se születtek, tehát én arra emlékszem, hogy Dunaszerdei koncertemben a Szani a Pükével előttem ugráltak a színpadon, előtte meg ott énekeltem a színpadon, tehát én már akkor sztár voltam.
1: Ének vagy gitár kellene választani?
2: Gitár.
1: Mindenképpen gitár?
2: Igen, azért választottam.
1: Nagyon gyorsan reagál.
2: Igen.
1: Fogunk játszani.
2: De jó.
1: Szeretsz?
2: Szeretlek. És azt mondja, nem hallotta senki.
1: Már mint játszani?
2: Már ilyen volt a kérdés, te mondtad.
1: Mert
2: igen, mondja, fiam.
1: Az a jó, hogy az lejött nekem a 4 hétből, hogy ti ezt nem beszéltétek meg, hogy amúgy a beszélgetésen mi minden hangzott, és mind a négyen rácsodálkoztatok arra, illetve rácsodálkoztok arra, hogy amikor fölteszem ezt a kérdést, hogy szeretsz-e játszani, akkor tehát tényleg ilyen tágra nyílt szemekkel néztek rám, hogy ezzel mit akarok mondani. Tehát lesznek ilyen mini játékok, képzeld el, és kezdjük is az elsővel. Figyelj, hogyha most nem a stúdióban ülnénk, hanem nálad otthon, akkor hol lennénk? A kis műhelyedben?
2: Szerintem nálam, ott a gitárjaim mellett
1: Igen?
2: Persze.
1: Azt hittem, hogy a füstölőben.
2: Nem, dehogy a füstölőben nem bírnánk ki 3 percig. Hát ott füst van.
1: No és a mellette való kis helyiségben?
2: Nem. Onnan én behordok mindent. Nem, az nem. Benne az ebédlőben, ott mit a kis gitáraim mellett, ott van mindjárt a konyha, 2 kiskutyám mellettünk, úgyhogy tökéletes, biztos, hogy ott lennék.
1: Hogyha valaki azt mondaná, hogy csallóköz illata ott van benned, és ezt kicsit kifejtem.
2: Igen, ezt ma mindenki érzi, és aki élne sajnos, és aki ma úgy hozzászokott az orrom, hogy nem érzem a füst. Mindig, amikor átfutok az üzletbe, és valamiért bármi, mindenki fordul meg utána, hogy hú, de jól, hogy gyertek, van eladó. De nem reklámozunk.
1: Ez most azért mondom, mert hogy te igazi csallóközi srác vagy, ha mondhatjuk ezt így, aki igazán lokálpatrióta, akinek fontos az, hogy honnan van, ugye légi születésű vagy, és hogy számodra a csallóköz egy meghatározó helyszín. És hogyha a rockstar élet odáig vinne, mert még vihet, hogy mondjuk ott föl kellene adnod a helyet, ahol élsz, te föl tudnád adni?
2: De szerintem ilyen nem történne meg. Attól én még lehetek rockstar a kis falumba is. Sőt, ott lehetek igazán rockstar. De az nem kell föl. Tehát az, már így gondolod, hogy föl kellene utazni valahova is.
1: Igen, hogyha annyira rendszeresen kellene.
2: Ez alatt a 30 év alatt nem kellett, szerintem már nem fog kelleni. Úgyhogy így is megoldottuk. Tehát így is legyűrtük a kilométereket, tehát senkinek nem volt belőle problémája.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ebben az a szép, hogy amellett, hogy óriási nagy utakat tettetek meg, rengeteg kilométer van mögöttetek, tehát, igen, hogy nem kellett föladni senkinek
2: nem
1: sem.
2: Nem is, nagyon, nagyon hálásak lehetünk a jó Istenkének, mert nagyon vigyázott ránk, mert sokszor volt olyan, hogy olyan időbe indultunk, meg olyan, hogy húha, és mindig megérkeztünk. Haza is érkeztünk, meg az állomás, tehát a koncert helyszínre is mindig megérkeztünk. Tehát valaki ott fönn vigyáz ránk.
1: Mit jelent neked az otthon?
2: Hú, nyugodtságot. Így is nyugodt ember vagyok, de otthon aztán igazán. Én nagyon vágyom haza. Én melóból, koncertről, akárhol vagyok, én nagyon vágyom haza. Én annyira megtaláltam ott magamat, ott kis párocskám, mondom, a 2 kis kutyus, tökélet, meg a 6 gitár, vagy nem tudom mennyi. És
1: nekem az... Mi adja mindebből igazán a nyugalmat neked?
2: Tehát, nem hogy... tudom, szerintem ez a komplex dolog, így, ahogy van.
1: Uh-huh. És hogyha egy idegennek kellene bemutatnod saját magadat, aki még soha nem találkozott Csiba Ricsivel, amit egyébként kétlek, uh-huh, hogy akkor mit mondanál előtt? Tehát hogyan mutatkozol be egy idegennek? Mit mondasz magadról, ha zenész
2: hát
1: vagy?
2: Azt mondanám, hogy szőke, rövidhajú srác vagyok. És mit tudom én, nagyon ideges természetű favágó, és nem tudom, azt hiszem, hogy valahogy így kezdeni.
1: Na, hogy mi sül ki belőle, ezzel folytatjuk, ezzel a játékkal. Tehát én most felolvasok neked néhány szót, és rögtön kell mondanod, hogy ebből egy étel vagy egy dal készülne, jó? Tüzes éjszaka.
2: Hát ebből egy dal.
1: Régi ízek.
2: Hát abból étel szerintem.
1: Vastag bőr.
2: Hú, vastag bőr, abból foci.
1: De csak dal vagy étel lehet?
2: Hát jó van, akkor énekeljünk a fociról.
1: Akkor dal a vastagbőr is. Dal. Szalonnás égbolt.
2: Húha, ez csak kaja lehet szerintem.
1: Lassú tűzön.
2: Húha, szerintem ez is kaja.
1: A te hentes szakmádra én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez neked honnan jött, hogy akkor te hentes leszel, és meg is maradtál ebben a szakmádban.
2: Honnan jött? Ez honnan jött, hogy nem volt választásom, mert olyan dolog, hogy én ugye, amikor az alapiskolát elvégeztem, gimnáziumban jelentkeztem, föl is vettek, meg kitűnő tanuló voltam. Csak rájöttem, hogy rock and roll sztár akarok lenni, így a másik fél évet már nem jártam iskolába, úgyhogy kivágtak a Dunaszerdei gimnáziumból, és onnan ugye az, hogy ne vesztjek évet, meg ilyenek volt választás, hogy hentes, vagy még egy valami szakmát, hogy gyorsan, és akkor mondtam, hogy hentes, mert állítólagosan nagyapám, akit nem ismertem, ugye előttem, tehát mielőtt megszülettem volna, meghalt, hogy hentes volt. Mondom, akkor maradjon a családba ez a szakma, meg tényleg nem tudtam eldönteni, hát akkor én voltam a világ velem leforgathatták volna az a fél év alatt a Hér című filmet. Tehát ugyanolyan felszabadult voltam, mindenhova mentem, csak iskolába nem. Úgyhogy aztán így lettem hentes, amit nem bántam meg.
1: Pontosan.
2: Tehát én a mai napig azt mondom, és ezt sokan kérdezik tőlem, hogy hogyan van ez, én imádok munkába, mert a párom meg tudja mondani, hogy alig várom a hajnal, keljek föl, üljek kocsiba, és menjek dolgozni.
1: Igen.
2: Jó, mert... az igaz, hogy az a 7-8 ezer, ja, bocsánat. Majdnem elmondtam a fizetést.
1: Igen, mondtam a hallgatóknak, igen, tehát tényleg az én szemem már nem túlságosan száraz, mert hogy közben könnyeim csorognak, miközben te beszélsz. Na, de hogy pontosan ezt akartam, hogy annyira lelkes vagy a színpadon, annyira lelkes vagy akkor is, amiközben dolgozol, mert hogy ugye videókat is készítesz arról, hogy nem csak koncertre invitálod az embereket, persze, de amikor az elkészített kolbászokról, pástétomokról, szalonnákról beszélsz, tehát hogy te el tudod képzelni, hogy olyan dolgot csinálj, amiben nem teszel bele ennyi lelkesedés, mint abba a két, most ezt a két tevékenységedet említem, tehát hogy el tudod te képzelni, hogy te valami olyat csinálj, amiben
2: szerintem
1: nincs.
2: Nem is fognék neki. Tehát ha nem látnám előtte, hogy az engem érdekel fog, vagy valami, akkor neki sem fogok. Akkor inkább csinálok egy Lukas napot, vagy nem tudom, de nem fogok neki.
1: Előfordult valaha olyan, hogy azon gondolkoztál, hogy kellene bármilyen szempontból a váltás, akár zenében, akár a szakmádban?
2: Nem.
1: Tehát, hogy te ezt nagyon
2: Én nekem ez nagyon is megfelel, pontosan azért, mert valójában ugyanúgy elindulhattam volna én is egy más volna, akár szóló énekbe valahol, hogy nem érdekel. Nem érdekel, engem ez érdekel, és nem, tényleg, bele se gondoltam én, hogy most így akár haknizgatni, vagy én, pedig biztos, hogy el lehetne menni, meg volna rá igény, meg talán hangom is volna rá, de nem tudom, én ez a rock'n'roll azt mondta, hogy te az enyém vagy, én a tied. Ennyi.
1: Milyen óvatosan fogalmaztál, hát akkor én ide több önbizalmat dobok be ide, mert hogy Varga Miklós után kaptál egy... olyan bókot,
2: Grammy-díjat.
1: Egy olyan bókot, amit szerintem az ember így bezsebel magának, akkor az úgy egész életen át úgy ott van vele. Ugyanis rockoperában...
2: Igen, megfeszített rockoperában.
1: Igen, a megfeszített rockoperában te játszottad Jézus szerepét, és amikor azért a rendező, amikor odajön, vagy a darab szerzője, amikor a darab szerzője odajön valakihez, és azt mondja neki, hogy hát ezért megéri csinálni, akkor az nagy dolog. Meséld el nekünk, hogy hogyan kerültél te Jézus szerepébe, a rockoperába.
2: Ezt a Koppártól kellett volna megkérdezni, mert ő szerzett be, jó pénzért az igaz, nem keveset fizettem neki, de ő szerzett oda be engem, úgyhogy, mert ugye ő már az István király, meg nem is tudom még milyen rockoperákból, a felvidéki rockszínpadnál szerepelt, és el akarták játszani ezt a megfeszített című rockoperát, és kerestek egy hangot, aki ugye Varga Miklós után el tudja énekelni Jézus szerepét. És aztán mondtam a Karko Henéknek, hogy ugye aki volt a rendező, Karko Henéknek, hogy figyelj, hát én hozok neked egy Jézust, aztán majd meglássuk, hogy mi lesz. Úgyhogy jó, sokáig nem kellett igen nagyon izzíni a Koppinak, hogy most gyere, meg könyörögni, mert azt mondtam neked, jó, azt se tudtam, tényleg nem ismertem a darabot. Tehát én tudtam, hogy van olyan rockopera, hogy István a király, meg Attila, ez ennyi volt nálam, én nem tudtam, hogy van, meg akkor én még igazán Kormoránt se hallgattam nagyon, mert már nem volt angolul, és nem csináltam meg az Iron Maiden egyik lemezüket se, tehát így volt, és mondom, jó, vissük, be is se partát, belevágunk, egy jó. És aztán megtetszett, aztán nagyon jó volt, mert...
1: Te ilyen bevállalós típus vagy amúgy?
2: Igen, igen, de ebbe is láttam fantáziát, de nem láttam volna, és tudtam volna, hogy én erre nem vagyok jó, vagy nem érzem magam jónak, akkor is azt mondtam volna, hogy nem, ne haragudj, nem viszel engem ilyenekbe bele. Úgyhogy ennyi.
1: Azért, ha ezt nevezhetjük égi áldásnak, azért a te torkod, hát az nem azt mondom, hogy aranyad, de gyémántot ér.
2: Húha!
1: Mert hogy...
2: Akkor innentől kezdve üveges leszek, abba fogom metélni a
1: mert hogy olyan karakteres hangod van, olyan orgánumod, olyan erő van a te hangodban, ami én azt gondolom, hogy szerintem nagyon keveseknek adatik meg. Hogyan tekintesz te a hangodra?
2: Fúha. Nem tudom. Én valójában tudom, hogy van, tudom, hogy tudok vele énekelni, tudom, hogy sokat tudok dolgozni vele a Rómeóban, mint vokálként. Mondom, nekem mindig ezt, tehát mindenhogyan magam elé rakom a gitárt, tehát a éneklésem elé rakom a gitárt. Otthon szeretek énekelgetni, mert azt a szomszédeim el tudják mondani. Tehát vagy magamban beszélek, vagy énekelek az udvaron, az biztos. Tehát elég nem bírom ki. Páromnak szokok énekelni, meg a kicsi autómnak, munkába fele, meg hazafele mellett, mert szóval is mondtam sokszor, hogy lehúzott ablakoknál nyáron, és miért forognak az emberek, azért ilyen van ordít az a kocsiba. Úgyhogy így ennyi.
1: Mi az, amit énekelsz?
2: Mindent.
1: Akkor a legmeredekebb...
2: Valójában olyan dolog, Vikidál Gyula után énekelek, ugye nagy kedvenc, nagy példakép volt nekem mindig is, vagy Pataki Attila, és ezek a Varga Miklós, tehát az a régi P-Box, P-Mobil, ezek.
1: Nincs olyan meredek dal, amit egyébként soha senki nem gondolt volna rólad, és te így meneted az autóban, és énekelsz, tehát nincs ilyen rejtett kedvenc, amit amúgy soha
2: jaj,
1: nem mertél fölvállalni.
2: Úgy nincs, mert én rólam tudják, sőt a többiek tudják a legjobban, hogy én például magyar nóta fan vagyok, tehát én úgy éneklem magyar nótákat, hogy ez ugyanaz, mintha mondjuk mit tudom én a... Soha nem eléget énekelném a P-Box-tól, tehát az, nekem ugyanaz. Nekem ez, és nem kell hozzá alkohol se, kérdezni. Nekem szóval napi, vagy magyar nóták szólnak én az udvaron, míg dolgozkulódok, saját, vagy rockzene, mindig milyen hangulatban vagyok.
1: Mi az, ami először megfog téged egy zenében? A szöveg, a dallam, a stílus?
2: A gitár először nézve. A gitárhangzás, utána nézem az énekes, tehát nekem nagyon fontos, hogy az énekes milyen hangú énekes van a zenekarban. Tehát nem nézem azt, hogy ugye, hogy a koncertben nem koncerten ismered meg, hanem úgy, hogy tehát milyen karizmatikus, hanem a hangját, tehát milyen hangja van, nekem az nagyon fontos. Milyen riffek szólnak, hogy szólal meg az a gitár, hogy lehet látni, hogy milyen játszik, dinamikával játszik az a gitáros. A többi az már utána úgy is megy, mert egy dobot alá tudok rakni, tudom, hogy vannak dobosok, meg Szancsó, ne hallgass, vannak, tehát tudom, hogy ők a világ legnagyobb zenészei, de nem.
1: A stúdióban továbbra is Csiba Icsi, a Romeo Vérzi gitáros, akiről már azt is elmondtam, hogy megismételhetetlen, nem lehet őt utánozni.
2: Aztán, hogy nem fogyok.
1: Hamisítani. Most ez a rengeteg bokot azért kapod, mert egyik nagyon sokan várták ezt a beszélgetést, pont ezért, mert önazonos vagy. Ami számodra ilyen automatikus, tehát, hogy te erre nem gyúrtál rá, hogy te ilyen önazonos akarsz lenni, hanem...
2: Igaz, hogy beszélgettünk 20 percet tegnap De nem készültem erre rá, úgyhogy ennyi. Meg amúgy is ott voltam a noteszodat.
1: Igen, jegyzeteltem ez a hallgatóknak egy kis ilyen bepillantás, hogy az egyeztetés alatt én rengeteget jegyzeteltem, majd végül otthon hagytam az összes jegyzetemet.
2: Ennyi, ez a legjobb.
1: Igen, de amit nem felejtettem el, tehát, hogy voltak nektek ilyen ikonikus együttműködéseitek zenekaron belül, mint például kérdeztem azt, hogy szerzőként te hogyan szoktál a dalokban együttműködni a többiekkel, és hogy benneteket azért az tud motiválni, hogy lefoglaltok egy stúdió időpontot.
2: Igen, csak az motivál. Tehát nekünk a Rock'n'Roll az élet lemez, az úgy készült, hogy Sopronba a Moby Dick stúdiót lefoglaltuk, megvolt a riffjeink voltak dalokból, egy gitár riff volt, ennyi, semmi nem is jött az időpont, hogy ott pükéve, ott a kanapén a stúdió, már való egy kis vázacskákkal mentünk, koppány még, akkor még talán még a szövegek sem voltak, meg ott írogattuk a dalokat közben, és játszogattuk föl, mert egyszerűen nem se tudtuk, hogy és kijött egy, és szerintem egy nagyon jó lemez alakult ki belőle, úgyhogy...
1: Tehát hat rátok az itt és mostnak az
2: igen,
1: ereje.
2: Igen.
1: És utólag, ha meghallgatsz egy dalt, akkor milyen típusú ember vagy? Az, aki ugye elfogadja, hogy ott akkor kiosztuk a maximumot?
2: Az a baj, hogy egy dal sose készül el. Ez a leg... Tehát nem is annyira a dal, mint mondjuk a keverésre szokják azt mondani, hogy soha nem lehet befejezni egy keverést. De egy dal se készülhet el, mert ha egy kicsit üllepszik, hallgatod, és jaj, figyeld ide most, ha még ezt beraktam volna. Oda, de ez... Ennyi.
1: Hogyan nézel te koncertet? Én tudom, mert én nemrég voltam egy koncerten, ahol egymás mellett álltunk, mint nézők. Most nem kell mondani, hogy hol voltunk, mit néztünk, de hogy az a megfigyelő tekintet, ahogy így láttalak téged, és ahogy te ilyen tényleg ilyen megfigyelő üzemmódban nézted a koncertet, igen. Tehát te nem rajongóként jársz nem. Koncertre, hogyha...
2: Jó, igen, járok amúgyra, persze, hát Iron Maiden koncertre úgy megyek.
1: Ahogy néz ki, Csiba Icsi?
2: Melltartót veszek föl, meg ilyenkit, és dobálom a bugyikat. Persze, hát nem csak úgy, csak az a baj, hogy ez erre a kérdésre válasz, hogy hogyan nézel én a koncertre, sokszor sehogy, mert ugye az, hogy 1,20 magas vagyok, tehát egy padláv kis emberke, megveszem ugyanúgy egyet a koncertre én is, azt elém állnak a létrák. Így fölrakja a kezébe a telefont, és onnantól kezdve a telefonján nézem a koncertet, mert nem látok tőle semmit. Úgyhogy így szoktam koncertet nézni.
1: Akkor innen meg is kérdezem, tehát, hogy színpadról jobb a kilátás, ezek
2: lefele,
1: szerint?
2: Igen.
1: Lefele?
2: Igen, hogyha nem vakítanak a lámpák.
1: Milyen érzés ott fönt állni most nagyon már ennyi? 23 éve.
2: Nagyon jó. És ha még árulnánk pattogatott kukoricát, közben nagyon jó volna.
1: De tényleg várja, de jó. Közben a színpadon te nem tudnál pattogatott kukoricát.
2: Dehogy nem, van rá ember. Hát vannak, az mindegy, meg a Szaninak van rá gépe is.
1: Jó.
2: Persze.
1: De hát nem lehet egyszerre pattogatott kukoricát tenni, és gitározni, és olyan vokálokat letolni a színpadon, mint
2: amit. Bármit lehet. Én már megmondom őszintén, volt egy olyan időszak nálunk, amikor egy ujjal gitároztam, ezzel az egy ujjammal,
1: mert hogy?
2: Ide belebögtem a kést melóba, így át, idáig így be, és lebénultak az ujjaim tőle, ugye nem tudom, és hát koncertek megjöttek. Az volt az Ermis időszak, akkor Ermi játszotta a szólóimat is, meg minden, mert csak egy ujjat tudtam kísérni.
1: Hogy érted meg ezt az időszakot?
2: Hát ez először is, amikor ez megtörtént, ez a durra, és mindjárt nem az volt, hogy hú, mi van, hanem hogy mozognak-e. Jó, mozogtak, csak utána ugye begyulladt, meg mit, és meg csak ez egy ujjam mozgott.
1: Hát a mutató ujjad mozgott
2: egyedül. Igen. Tehát ezzel egy ujjal gitároztam.
1: Hát lelkileg ez, hogy érted meg
2: volt azt? Volt jó, de hát elfogadtam.
1: De akkor is a színpadon egy ujjal is. De
2: igen, az sokan voltak zenésztársak, oda jöttek, és nézzük, ezt nem hiszik el. Ez hogy lehet? Hát így. Mindent meg lehet csinálni. Úgyhogy csak a szólóimat nem tudtam eljátszani, azokat az Ermi játszotta addig.
1: Mindig ilyen jó kedvű vagy, és volt már olyan koncert, amikor ott voltam, és így van egy ikonikus cipőd, ami egész turnén, nem mondhatjuk el, hogy honnan
2: nem,
1: van.
2: Nem, mert az a cég ma amúgy is azóta föllebb is lendült nekik a bevétel, minden, mert nagyon sokan vásárolják, ugye reklámoztam egy ideig, abból élek már most harmadik éve. Abból a...
1: Ne higgyék el.
2: Pénzből, abból élek, úgyhogy tehát most sem munkából jöttem.
1: És azt, tehát, hogy van neked egy ikonikus cipőd, ami most már minden koncerten ott van veled, ugye volt is ilyen zenekaron belül ilyen kis zsörtölődés, hogy ezt nem gondolod komolyan, hogy te
2: fessük le. Azóta a divatot teremtettem.
1: Fessük le, hogy néz ki ez a cipő, csak hogy értsük, hogy a zenekaron belül ez miért váltott ki felháborodást.
2: Nem az váltott ki, hanem az, hogy honnan van. Mert nem is a kinézete, csak annyira ikonikus az a cipő, hogy egyből tudták, hogy honnan van.
1: Hogy néz ki ez a cipő, ami most már
2: hát az egy ilyen izé, az a
1: tornacipő,
2: sportcipő, igen. És halálfejek, meg tűz, meg mit tudom, meleg is a lábamnak amúgy, mert eléggé megizzadt benne a lábam, de az attól a tűztől van, tehát ilyen fekete és ilyen piros lángok rajta.
1: Mert azért ilyen tüzes gitáros
2: igen,
1: van.
2: Igen.
1: És az önazonosság az annyira ott van, hogy mondtam, hogy a Rómeó Mercsek mellett most már lassan tényleg a kolbász és a szalonna is ott helyet kaphatna, és a pástétom is. Tehát, hogy volt már rá példa, amikor ti így kolbász osztogattatok koncerten.
2: Igen.
1: Ez volt a te ötleted volt?
2: Nem is tudom, talán a Roli ötlete volt, nem vagyok benne biztos. A Roli ugye tálcával járkált az emberek között, és mindenki szagadt, vagy eltett belőle.
1: Tehát téged, tehát a két énedet, ami ugye egy, mert hogy az, hogy te hentes vagy, és a te rockstar éned, az teljesen összeforrott, és már nem lehet ezt külön választani, de hogy ezt nem csak a nézők, de rajongók, ezt te se választanád már. Tehát ha választani kellene, amúgy akkor te tudnál választani a kettő közül.
2: Nem, és éppen azért szeretném megragadni az alkalmat, hogyha nem jön a Mohamed, vagy a Mohamed a hegyhez, akkor hegy jön a Mohamedhez. Jó, tessék, parancsolj. Ezt már így, és csak azért, hogy innentől ezzel ne tudja beszélgetni az illatoktól.
1: Ricsi, egy köteg kolbászt ide lerakott ide elénk.
2: Pont igen, mert mivel olyan messze laksz tőlem, és mindig csak ígéret, hogy jövök, aztán ennyi, akkor én jöttem.
1: Köszönjük ezt így adásra, és majd a beszélgetés után ezt meg is fogjuk együtt kóstolni, de menjünk egy kicsit még akkor játszani, hogy mi a közös, amúgy nevezzük így a húsfeldolgozásban és a zenében, keresünk közös pontokat, van-e?
2: Szerintem azt, hogy szeretem csinálni mind a kettőt. Tehát ugyanúgy érdekelnek új dolgok, akár receptúra szerint valami, mit tudom én, megcsinálni egy új szalámi féle valamit ott, de otthon. Ugye így valami, mit tudom én, meg aztán ugyanaz, amikor gitárt az ember a kezébe veszi egy 10 perces gyakorlás után, és aztán hirtelen valami beugrik. Tehát valójában mindig ugyanaz van.
1: Meg hát nekem, ahogy ezt a gyakorlást említetted, még a türelem is eszembe jutott, mert ugye azért mindkettőhöz kell türelem.
2: Hát kell, de az van is. Az van, nekem van türelme.
1: Soha minden. Nem fogy el Csibaricsi türelme?
2: Hát nem tudok, én legalábbis nem tudok róla, hogy váromat kéne megkérdezni. Ott nevedgél ott messzire, igen, de amúgy tényleg nem.
1: Tehát, hogy a te türelmed soha nem, ha elfogy, vagy ha ki lehet egyáltalán billenteni téged, akkor mi az, ami amúgy kibillent a nyugalmadból?
2: Hát amikor eldugják a fésűmet, meg nem találom meg a tornacipő másik felét, amikor megvan rágva a kis papucsom, ugye bodzácska, Majdnem más nevet mondtam.
1: Bodze, ő a legújabb.
2: Igen.
1: Dal vagy disznótor?
2: Azt a vénkülit, de inkább dal. Disznótort nem szeretem, mert dolgozni kell.
1: Refrén, vagy pedig egy pastétom elkészítése. Tehát egy refrént kell elkészítened, mondjuk egy refrénnek a...
2: Szerintem a refrén, mert az izgalmasabb egy kicsit azért. Uh-huh. Az izgalmasabb egy kicsit, mert egy pastétomot mindig ugyanúgy készítesz. A refrénben meg azért pláne, hogy én vokálozom. Sokszor van olyan, hogy így gondolkodik az ember, hogy mi lenne, hogyha ide mennék, oda mennék egy kicsit. Tehát mindig mozog. Nem ugyanazt énekled le, koncertre. Mert amúgy a kopám mellett nem is lehet, mert itt ott főszokja cserégetni a szavakat, vagy éppenséggel neki azt fog eszébe jutni, hogy a szöveg végére bekiáltja, hogy Budapest, ugye én arra nem számolok. És akkor én megmondom, tehát mindig vannak ilyen.
1: Erre már is kitérünk. Próbaterem vagy füstölő?
2: Hú, inkább füstölő.
1: Miért?
2: Nem szeretek próbálni. Nem. Nem, zenéni szeretek, nem próbálni. Tehát ugyanazt a dalt, amit már 30 éve játszunk, nehogy már megint még újból le, mert mondjuk most mit tudom én, tényleg kirándulások vannak, vagy valami, és nem vagyunk 2-3 hetet együtt, nehogy már egy enged belémet újból játszak el. Nekik az már zsigerből kell jönni mindennek.
1: Soha nem felejtettél el még egy szólót sem?
2: Van, olyan nincs, hogy nem, olyan, sőt koncerten is van, hogy hirtelen jön egy ablak, de például itt volt beszélve állítólag az 5 dal, de lehet, hogy elküldték nekem, csak ugye nem figyeltem, ugye leírva, hogy mi az a 5 dal, és megyek próbára, és akkor játsszuk azt pükés 5 dalt, és mondom, hát melyik az? És tényleg olyan dalok voltak, amik már évek óta nem játszottam, és gondolkodás nélkül, pafokjak, játszunk. Tehát ezt nem tudom elfelejteni. De hogy tegnap, mit csinál, azon kívül, hogy 20 percet beszélgettünk telefonon, hogy mit csináltam azelőtt, nem tudom. Tudom, hogy valami tévét, valami filmet néztem, nem, tényleg, azt elfelejtem.
1: Mert turnébuszban egyébként filmet is szoktál nézni.
2: Filmet szoktam, persze.
1: Milyen műfő?
2: De amúgy inkább zenéket hallgatok, így filmet nem, mert adja az, hogy mindenhez szemüvegköp, és ugye telefonon meg már nem igen látom, úgyhogy inkább csak zenét hallgatok.
1: 4 Rómeó vérzik tag és 30 év, most ezúttal Csiba Ricsi, és még továbbra is játszunk egy kicsit, Koppány vagy pedig Szalonna?
2: Hú, ez fogós kérdés, mert az én fiam is Koppány, úgyhogy most akkor kit
1: most vál... melyik Koppányra gondolunk?
2: Ez az, melyik Koppányra gondolunk, de szerintem a főhős Koppányra gondolunk.
1: Na, igen.
2: Ja, mondtam én, akkor Koppánynak viszek egy jó hasábszalonnát.
1: Aha, tehát nem választanál a kettőt.
2: Dehogy is, nem is kell.
1: Turnébusz vagy udvar?
2: Hát inkább udvar. Mit tudom én, az ember már lehet, hogy kinőtt ezt a turnébusz dolgot, már ideje volna a zenekaron belül vennénk egy repülőgépet, vagy egy helikoptert, mert együtt, ez mégis egyszerű volna.
1: Gyorsabb.
2: De az sem baj, ha csak 3-an férünk bele, főnök, remélem hallgatod. Remélem, csak 3-an férünk, többiek jöhetnek kocsival, csak...
1: Remélem, a 3-ban egy legalább a pilóta.
2: Hát figyeld, szerintem igen. Jó.
1: Milyen érzés amúgy ennyi idő után ugyanazokkal az emberekkel. Tehát, hogy amikor ott van ez az állandóság, de közben biztonság is, mert ugye ugyanazok az emberek vannak ott körülött.
2: Mi valamiért összekovácsolódtunk abban az időben.
1: Összekovácsolódás.
2: Hát jó, van, de nem, ez tényleg úgy van, hogy valami, abban az időben valamiért csak összekovácsolódtunk. Tehát szerintem 30 évet én nem vagyok velük, ugye, de 30 év, vagy akár 20 évet, ha nem működik a kémia, egymás között nem bírod ki. Tehát rengeteg zenekar van, sőt, sajnos mostani fiatalabb zenekarok vannak olyanok, hogy én már sokszor voltam úgy, nevetve szoktam mondani a Koppinak mindig, hogy én már meg se jegyzem a nevét, mert nincs értelme, úgyis 5 percen belül már nem lesznek. Tehát sajnos így van, mert hirtelen azt hiszik, hogy jó lesz, aztán jön egy baj, jön egy baki, amiből mi átértünk milliót, mert mi még igaz, hogy abban az időszakban kezdtünk el, amikor még fizettünk azért, hogy játszassunk. Most meg már az van, hogy 3 dalat el tudok játszani, azt is szarul, de adjatok pénzt, mert akkor csak játszom. Tehát aztán ilyeneknél van meglepetés. Nálunk ilyen nem volt, csak hogyha elfogyott a pia.
1: Ha már ez a kémia, tehát hogy nálatok ez még mind máig zseniálisan működik.
2: Működik, össze is tudunk veszni szépen, és az nagyon jó jár. Mert a legjobb az, amikor ilyen jó összeveszések vannak, és a kívülállók, fú, gyerekek, szétbomlik a Rómeó, szétbomlik, és eltelik 10 perc, és rögünk, mert ezt megszoktuk. De muszáj. Ha egy hónap vagy másfél hónap után elindulunk egy koncertre, ahogy beültünk a kocsiba, 5 perc és veszekedés van. De az már szinte az bármelyikünk az biztos, hogy valakibe beleköt, és aztán végigrögjük az utat, de az kell az a kis feszültség, okay, most már vertünk.
1: Én nagyon megpróbálok komoly lenni, vagy legalábbis, mert tényleg itt a könnyeim folynak közben, mert azért, ha színpadon látnak benneteket, az ott se csillapodik, és néha, főleg most az akusztik sorozatotokban szinte ilyen, tényleg, mint egy jó kis comedy show, egy jó kis komédia. Mik ezek a közjátékok a színpadon, amikor ilyen jókat?
2: Tehát ezek ilyen spontán viccek? Persze. Spontán. Figyelj, valójában ez a Koppinak volt az ötlete, ez, hogy ezt a akusztik dolgot, amikor elkezdtük, hogy építsük fel úgy, hogy ne egy kimondott akusztik koncert legyen, hanem valójában egy ilyen stand-up, akár micsoda, és mert hogy ő neki ugye a Három Királyokban szerepel még, és ott is úgy szokják megcsinálni a Derzsiékkel. Úgyhogy ott is van egy ilyen bekötőszöveg.
1: Jó kis kulisszatitkokat elárulsz most, igen.
2: De nem számít, mert ezért nekem fizetnek. Tudod, tehát én ezt mondhatom. Úgyhogy, és ilyen, és itt is ugyanúgy indultunk neki. Szóval, igen, van vizem, tessék. És úgyhogy így is indítottuk be, úgyhogy valójában, hogy ez ilyen legyen. És azért jó, mert minden koncert más.
1: Igen, és minden koncert más, pontosan. Ugye ez a fajta derű, ami benned van, és amit tényleg itt végig a könnyem csurog, itt az egész beszélgetés alatt, ez honnan jön? Tehát honnan lehet? Kell neked is valamiből meríteni, vagy te tényleg mindig így?
2: Én ilyen hülye vagyok.
1: Igen. Én ezt nem mondtam.
2: De, én nekem ez így megy.
1: Mi az, amit csak a színpadon élsz meg? Tehát, hogy van olyan érzés, ami csak akkor jön elő belőled, ha színpadon ott vagy?
2: Hát katarzis, mondjuk, igen.
1: Tehát... Melyik dalnál?
2: Fú, nekem nem dalfüggő.
1: Hangulat?
2: Aha. Hangulata, és lehet, hogy ugyanazt a dalt már előtte való nap játszottuk, és egyszer csak most fog meg valahogy valamiért. Olyan van, igen, de mondjuk az, hogy nagyon így bele mélyedni, nem igen szoktam már koncerten. A mindig kell figyelnem, a kisgyerekre ma futkározik a színpadon, mert nehogy elgyúrjam, mert én meg nagy vagyok, meg szép, ő meg fürge, és gyors, és nehogy elgyúrjam, mindig eltaposom.
1: Most Kálmán Ákos.
2: Igen, nekünk még, igen. Ákos Kál.
1: Mennyire volt könnyű vagy nehéz, ugye összemorzsolódnotok, most konkrétan itt a két gitárosra gondolok.
2: Semmi tehát... baj nem volt, a borzsolódás minden rendben volt, mert gitárjáték ugyanolyan jó, mint az enyém, hatalmas nagy gitárosok vagyunk mind a ketten, és szerények is, persze, ezt elfelejtettem. Nem, itten a színpadi mozgással volt baj, hogy mindig azt kellett figyelni, hogy nincsen hátam mögött, mert hát ugye azért ő még egy kis csikó, úgy is hívjuk, úgyhogy ő még futkározik. Mi már nem. Mi már azok vagyunk, akik megvárják, hogy fölsétáljanak a hegyre. És mindenki érte, hogy miről beszélek.
1: Jön a játék.
2: Igen.
1: Megint kicsit gyors reakciót fogok várni, hogyha ugye tényleg olyanok vagytok, mint egy család. Kérem szépen a szerepeket, hogy ki kicsoda lenne a családon belül.
2: Fú, hát szerintem a Sancho az a apa. Uh-huh. Az, de szigorú apa. Szigorú apa. Semmi ez nem ér, de szigorú. Így, a Koppány anyuka. Ti, le kell csukni magunkat.
1: Belehúzunk, igen.
2: Igen, és mi vagyunk a gyerekek Ákossal, szerintem.
1: Mit üzensz?
2: Ja, és a Rolika meg a postás.
1: Ja, igen. Mit üzensz azoknak, akik most ugye hallgatnak, és nem tudják, hogy hogyan legyenek önmaguk, úgy, mint ahogy te az vagy, és ennyire önazonos vagy. Mi kell ehhez, hogy...
2: Semmivel nem szabad foglalkozni, csak magaddal. Tehát az kell, hogy magad motiváld mindig valamivel, jó, persze kell, zenekaron belül kell az, hogy a másik is motiváljon, meg inspiráljon, az persze kell, de hogyha magadról van szó, és most egy nagyon jó varrónő akarnál lenni, és az se baj, ha férfi vagy, akkor fogd meg a tűcélet és használd.
1: Hogyha valaki más. Még soha nem hallotta a Rómeó vérziket, akkor mivel kezdené? Tehát, hogy miért hallgasson Rómeó vérziket?
2: Mert nagyon jók vagyunk, és ehhez nem tudok hozzáfűzni. Majd azért, mert jó, szerintem az életről és őszintén zenélünk.
1: Hát és zenéjetek még nagyon-nagyon sokat. Én köszönöm, hogy itt voltál, Ricsi, hogy így megnevettettél, ez valami elképesztő. Ezt a jó kedvet, ezt a derűt, ezt
2: itt
1: kívánom
2: hagyom,
1: nektek.
2: Itt hagyom.
1: Igen, köszönöm, hogy ezt itt hagyod. 4 Rómeó vérzik, beszélgetés és 30 év. Csiba Ricsit, azaz Rikót ismerhettük meg, aki most először adott önállóan interjút, és hát nagyon jól megy ez neked, úgyhogy csak így tovább. Köszönöm szépen neked a beszélgetés, és további sok-sok sikert nektek.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Mit érdemes megkóstolni a nyári kirándulások során? Hogyan találhatjuk meg a helyiek kedvenc vendéglőit, és miként kerülhetjük el a turista csapdákat? Kosár Lajos gasztroblogerrel ezúttal kedvelt nyaralóhelyeink ízeit fedezzük fel. Felidézzük Egressy Béni életét, munkásságát és Komáromhoz fűződő kapcsolatát Keszeg Margittal és Szabó Csekei Tímeával. Új stadionnal, új tervekkel és megújult reményekkel vág neki harmadik élvonalbeli idényének a Komáromi KFC labdarúgó csapat. A felkészülésről Cibor Norbert vezetőedzőt kérdezem. 40 évvel ezelőtt adott felejthetetlen koncertet a Queen a Budapesti Népstadionban. A legendás fellépésről, Freddie Mercury kevésbé ismert oldaláról és a Magyar Zeneháza jubileumi kiállításáról annak kurátorával, Mándli Endre Vazullal beszélgetek. Fica János vagyok, várom Önöket a pénteki nappaliban reggel 9 és dél között itt a Pátria Rádióban.
1: Térségünkben sokan megélték a 20. század nagy tragédiáit, a katonai lágereket, a csehországi deportációt, vagy a politika mindent elsöprő erejét. Ilyen történéseket idéznek fel a visszaemlékezők a soron következő szalagtárban. A műsor szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően hallhatják itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A PS nem ért egyet az SZSZ-szel a felügyeleti bizottságnak nyújtott információk mértékét illetően. Donald Trump az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti nukleáris megállapodást az Izraellel kötendő szerződéshez köti. Éjszaka 12 és 17, holnap napközben 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia nem ért egyet a szlovák információs szolgálattal. A nyilvánosság és a parlament SZSZ tevékenységét felügyelő különbizottsága számára nyújtott információk mértékét illetően. Ugyanakkor azt állítják, hogy az SZSZ új formátumban fogja közzétenni tevékenységéről szóló éves jelentését, amit bírálnak. Erről a különbizottság tagja és a PS képviselője Zuzana Stjevulová, valamint a mozgalom tagja Peter Bátor számolt be mai sajtótájékoztatóján az SZSZ-nél végzett ellenőrzés befejezése után. Az éves jelentések közzétételével kapcsolatban az SZSZ közölte, hogy a jövőben nem fogja azokat olyan terjedelemben közzétenni, mint eddig szokás volt. Bátor rámutatott a biztonsági helyzet romlására is Szlovákiában az elmúlt hetekben, és több esetet is említett. Biztonsági és politikai elitünk nagy része ma orosz barát, és minden olyan problémát, amely Oroszországgal kapcsolatos, egyszerűen elhallgatnak, tette hozzá. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte a belügyminisztérium határozatát, amely Bránko Kis korábbi országos rendőrfőkapitány helyettesi felmentéséről szólt, és az ügyet további eljárásra visszautalta a minisztériumhoz. A bíróság egyúttal meg

0: megállapította, hogy jogellenes volt Kis Pozsonyból Beszterce bányára történő áthelyezése, mivel ezt semmilyen indokkal nem támasztották alá. Erről Kis ügyvédje Peter Kubina tájékoztatott a közösségi hálón. A belügyminisztérium fellebbezést nyújthat be az ítélet ellen. Matus Utaestok belügyminiszter hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőr, köztük az úgynevezett Csurilla csoport közszolgálati tevékenységét. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta. Mivel a rendőrök védett bejelentői státusszal rendelkeztek, a bejelentő védelmi hivatal szerint a miniszternek először oda kellett volna fordulnia. 2023. októberének végén Sutajestok úgy döntött, hogy megszünteti a rendőrfőkapitány helyettesi tisztségeket, és mindkét alelnököt más beosztásba helyezi át. A szlovák vízgazdálkodási vállalat szerint elegendő víz van a víztározókban, az aszály nem befolyásolta azok állapotát. Ezt Marián Bocák, az SVP szóvivője erősítette meg, ugyanakkor hozzátette, hogy a víztározók a száraz időszakban bizonyítják fontosságukat. A vállalat több mint 55 ezer kilométer vízfolyást és több mint 300 víztározót kezel. Pontosan ott, ahol a múltban víztározókat építettek, azok segítségével szabályozni tudjuk a gátak alatti folyók vízszintjét. Éppen a száraz időszakban bizonyítják a víztározók létjogosultságukat, amikor a túlfolyás idején felhalmozott vizet most a kezelési szabályzatnak megfelelően felhasználhatjuk, a folyó élővilágának megőrzése és a víztározó alatti felhasználók igényeinek kielégítése érdekében, magyarázta a szóvivő. A víz megőrzése érdekében hatékony lépésnek tartja új, több célú víztározók építését ott, ahol a helyzet ezt lehetővé teszi. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti atomenergia megállapodás teljes mértékben attól függ, hogy Riad csatlakozik-e az Izraellel való kapcsolatok normalizálásáról szóló Ábrahám megállapodásokhoz. A 2020-as Ábrahám megállapodások, amelyeket az Egyesült Államok közvetített Trump első elnöki ciklusa alatt, normalizálták Izrael kapcsolatait Bahreinnel, az Egyesült Arab Emírségekkel és Marokkóval. Arábia 2023-ban előzetes tárgyalásokat folytatott Izraellel a kapcsolatok normalizálásáról, de a palesztin-gázai övezetben kitört háború után hirtelen visszalépett tőlük. Riad kijelentette, hogy Izraelt nem fogja elismerni egy független palesztin állam létrehozása nélkül. A három tengerész közül, akik a héten megsérültek a Fekete-tengeren történt hajó támadás során, az egyik egy román kórházban elhunyt. Ezt ma az AFP hírügynökségnek a helyi egészségügyi minisztérium erősítette meg. A helyi média szerint az elhunyt férfi a Fülöp-szigetekről származott. A Gaz-Lisbon nevű tartályhajó libériai zászló alatt hajózott, és a román hatóságok szerint kedd éjjel a román felségvizeken kívül támadták meg. A hajó több mint 3790 tonna propánt szállított az egyiptomi Alexandriából az ukrán Ereni város Dunaparti kikötőjébe. A támadás után tűz ütött ki a hajón, és a 17 fős legénységet két román hajó evakuálta. Három legénységi tag megsérült. Az incidens a román partoktól körülbelül 20 tengeri mérföldre történt. Ukrajna Oroszországot vádolta meg vele, és szándékos terrorista cselekménynek minősítette. Moszkva nem reagált a vádakra. A román hatóságok folytatják a nyomozást annak kiderítésére, ki lőtt a tartályhajóra, és milyen fegyvert használtak.
1: Időjárás.
0: Ma estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, a nappali gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A szél gyenge marad, így nyugodt kellemes nyári estére számíthatunk. Az éjszakai órákban a hőmérséklet 12 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, kellemes nyári idő ígérkezik, időnként gomoly felhőkkel, csapadékra csak elszórtan van esély, a legtöbb helyen száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Érsekújvár után Gúta felé haladva, feltváltva halad a forgalom, és torlódik a forgalom Pozsony és Kassab kivezető útjain. Vezessenek óvatosan, jó utat!
1: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A Bagoly mondja, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja!
1: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Köszöntöm a Fórum Kisebbségkutató Intézet podcast stúdiójában Körös Zoltán történész levéltárost, az intézet kutatóját, akivel ma egy tragikusan érdekes témáról fogunk beszélgetni. Konkrétan a szovjet katonai alakulatok viselkedéséről községeinkben a front után, illetve a front alatt. Természetesen a második világháborúról lesz szó. A témával számtalan irodalmi mű és dokumentum foglalkozott már, az egyik legmegrázó Paul Salen asszony a fronton című önéletírása, amelyben döbbenetes nyíltsággal írja le azt a sok szörnyűséget, amelyet fiatal lányként el kellett viselni az orosz katonáktól. Legelőször arra lennék kíváncsi, hogy miért kezdett el foglalkozni ezzel a témával. Talált-e még élő visszaemlékezőket, nőket vagy férfiakat, és ha igen, hajlandók voltak-e az őket ért traumákról nyíltan beszélni?
4: Hát ezt többször is elmondtam már az előző interjúk folyamán, hogy is kezdődött ez. Ez ilyen személyes dolog volt, hogy a nagyapám történetére voltam kíváncsi, aki 1918-as születésű volt, úgyhogy ő teljesen belekeveredett a háborúba. Donkanyarba volt, aztán hadifogságba esett, úgyhogy tulajdonképpen először a hadifogsággal foglalkoztam. Ez nagyon is közel áll ehhez a témához, amiről ma beszélgetni fogunk.
3: Helyileg hol volt ez a hadifogság?
4: Konkrétan Oroszországban, igen.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Körös Zoltán levéltáros történészt, a Fórum Kisebbségkutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
4: Foglalkoztam persze nem csak orosz hadifoglyokkal, hanem a nyugati hadifogsággal is, de ez volt az első olyan téma, ami így elkapott engem, hogy jobban mondva így nagyon megrázó történetet hallottam egy Tóth Károly nevezetű visszaemlékezőtől, aki a nagyapámnak a barátja volt, és egybe voltak hadifogságban, és akkor tényleg mind villámcsapás derült égből, elkezdtem foglalkozni ezekkel a témákkal, és aztán évek során egyre több témát kezdtem, egyre több témára kezdtem így rákérdezni, tehát nem csak a hadifogság és a világháború, hanem azt lehet mondani, hogy most már életút interjúkat gyűjtök évek óta.
3: És akiket megtalált, azokat könnyen lehetett rábírni arra, hogy beszéljenek a megélt szörnyűségekről? Akár nőkről, akár férfiakról volt szó?
4: Hát talán otthonnak Vág Királyfát hívom és Vágsejjét. Ott mégiscsak valamilyen könnyebb volt a helyzetem, mert Vág Királyfán azért ismertem az helyi embereket, úgyhogy ott megnyíltak nekem a későbbiekben is, akár férfiak, akár hölgyek. Aztán a későbbiekben így gyűjtöttem, főleg Dél-Nyugat-Szlovákián. Személyesen elmentem falvakba, városokba. Falvakban még talán könnyebb volt a dolgom, mert ott mégiscsak ismerik egymást az emberek, és akkor meg tudtam szólítani. Általában ez úgy történt, hogy utcán valakit leállítottam, és akkor rákérdeztem, hogy nincs ott valaki olyan, aki még tudna valamit beszélni a háborúról, és akkor vagy tudtak ajánlani, vagy nem. Általában tudtak ajánlani. Még egy olyan 10-15 éve, mert már 15 éve csinálom ezt, akkor azért még voltak tényleg olyanok is, akik részt vettek a háborúba, tehát donkanyarosok, olyanok, akik világháborúban részt vettek. Hogyha úgy veszük, hogy a donkanyarosok azok most lennének olyan jó 100 fölött, ezek már nagyon nincsenek, úgyhogy most már csak azt lehet mondani, csak a civil lakosságnak azokat a civileket tudom megszólítani, akik akkor voltak civilek, elnézést, már így bekeverem a dolgokat. Tehát meghúztam ilyen korhatárokat, először 1930-asokat, ezt azért, mert ezek voltak a legfiatalabb leventék, akiket akkor kivittek Németországba. Aztán, ahogyan telt az idő, egyre kevesebb lett ezekből, úgyhogy meghúztam a korhatárt 35-ösökre, aztán most 38-asokig, és most már 1948-asokig, 48-as korosztáig kérdezem le a visszaemlékezőket.
3: És visszaemlékeznek például a gyerekek meg az unokák is arra, hogy a nagyapa vagy a nagymama miket mesélt ebből az időszakból?
4: Igen, ez is egy lehetőség, így másodkézből rákérdezni, hogy mit éltek át a szülők, nagyszülők, és itt is azért vannak lehetőségek, mert vannak nagyon ügyes későbbi születésű visszaemlékezők, akik tényleg elmondták a fölmenőik történeteit.
3: És pontosan tudták reprodukálni?
4: Hát nem olyan pontosan, mint hogy első kézből lett volna, de azért ennek talán az előnye ennek a beszélgetésnek, hogy általában a legérdekesebb részeket tudják elmondani, amik így benne maradtak a elbeszélések után bennük is.
3: És úgyhogy... talált írott dokumentumokat is? Leveleket, tábori lapokat, vagy naplókat például?
4: Ez egy másik dolog, hogy a kutatásom során, és főleg azután, hogy megjelentettünk könyveket, bemutattunk dokumentumfilmeket, voltak ilyen találkozásaink a közönséggel, és ott nagyon gyakran előkerült ez, hogy vagy valakit még ajánlottak, vagy tényleg ilyen visszaemlékezéseket, memoárokat, hadinaplókat tudtak nekünk adni. Úgyhogy ezekből is megjelentettünk 2019-ben egy kötetet, Ma este indulunk a fronton címmel. Úgyhogy ezen a területen is hát azt lehet mondani, hogy biztosan vannak még olyan naplók, memoárok, amik még elő fognak kerülni szerintem.
3: Találkozott-e azzal a véleménnyel, hogy 1989-ig nem volt szabad beszélni erről az időszakról? Tehát se az oroszországi táborokról, se arról, hogy milyen veszteségek érték például a magyar hadsereget a háború alatt. Azokat a katonákat, akiket innen vonultattak be tulajdonképpen a mi térségünkből.
4: Hát igen, nyilvánosan erről, főleg a szovjet hadifogságról nem volt jó beszélni, de azért szerintem a családokban erről azért beszéltek így, nem azt mondom négy szem közt, de
3: szűk körben
4: persze, hogy például nálunk a családban is a nagyapám az mesélt a hadifogságról és a frontról, de hát talán azt tudom mondani, hogy itt a családomban mindig is téma volt a történelem.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Kőrös Zoltán levéltáros történészt, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
4: Biztos voltak más családok is, ahol erről szó volt, de vannak viszont olyan családok is, ahol egyszerűen nem beszélnek a történelemről.
3: Elhallgatták ezeket a dolgokat.
4: Vagy elhallgatták, vagy egyszerűen talán nem is érdekelte a gyerekeket az, hogy mi történt. De hát itt többféle verzió is lehet.
3: Azt említette, hogy a Mátyosföldön kezdte el a kutatását. Merre haladt aztán tovább? Illetve gondolja, hogy érdemes egész Dél-Szlovákiát végig kutatni, végig járni, esetleg elmenni egész Kelet-Szlovákiába, ahol ugye nem is a második világháború, hanem utána következő Málenki robotra vitték el a férfiakat, nőket a Szovjetunióba. Vagy ez már egy egészen más időszak és egy más terület?
4: Hát 2020 óta azt lehet mondani, hogy amikor elkezdődött Covid-járvány, akkor azokban a napokban tényleg sokan nem tudták, hogy most hogyan fogják folytatni a munkát, és akkor nagyon egyszerű megoldást találtam erre, hogy vagy telefonos, vagy Skype-os, vagy messengeres interjúkat kezdtem készíteni, és ez azt lehet mondani, megmaradt máig is, úgyhogy mert tényleg a logisztikája ennek, hogy most valakit fölkeresni egy faluba, és aztán egy másik faluba.
3: Elmenni mindenhová,
4: igen, ez azért sokszor bonyolult ügy, de tényleg 2020 után azt lehet mondani, hogy keleten is összegyűjtöttem, és Közép-Szlovákia déli részein is gyűjtöttem anyagot, úgyhogy ezt próbáljuk most így bepótolni, ezt próbálom bepótolni így ezt a kiesést, mert eddig tényleg csak itt a környékünkön gyűjtöttem.
3: Ez nagyon érdekes, amit mond, mert azt mondják általában, hogy az ilyen életinterjúkat oral historikat, ezt akkor lehet könnyebben elkészíteni, hogyha közvetlenül beszélget a riporthalannyal, tehát nem a technika segítségével, nem Skype-on, vagy Messengeren, hanem egy asztalnál ülve, akkor ez nem egészen igaz, tehát ennek sikere volt a másik módszerrel is?
4: Hát van bennem valami igazság, az biztos, hogy más, hogyha szemtől szemben valakivel beszélgetek, és látom, hogy hogyan reagál valamire, gesztusokat látom, de nem akarok most itt százalékot mondani, de szerintem egy 95%-ra ezt meg lehet csinálni így is, hogy főleg, hogyha nagyon ügyes a visszaemlékező.
3: Tényleg, ennek voltak, szerencséje volt ilyen szempontból.
4: Hát igen. Ezt lehet mondani, voltak azóta olyan visszaemlékezőim, hogy tényleg órákig el tudtak telefonon beszélgetni.
3: Jó, és akkor most térjünk rá konkrétan a témánkra. Tehát a visszaemlékezők mit meséltek, mondjuk a civil lakosság mit mesélt a szovjet katonai alakulatokról, amelyek vagy a frontról jövet, vagy pedig visszavonulóban miket csináltak a civil lakossággal, milyen gaztetteket, mert akár annak is lehet talán nevezni. Ilyenek voltak ezek a találkozások? Mondjuk egy alakulat bevonult egy faluba?
4: Hát igen, először is talán arról beszélünk, hogy mit is vártak ezek a civilek, hogy mi is fog jönni, mert azért voltak ott információk már azelőtt is, mielőtt bejöttek a községbe vagy városba ezek a szovjet csapatok. Tehát itt sokféle mindenről beszélhetünk, már csak arról, hogy akkor még élt ez a generáció, aki részt vett első világháborúban, és nagyon sokan ott voltak orosz fronton, úgyhogy valami szinten ismerték azt a környezet, főleg olyanok, akik ott voltak hadifogságban, tehát ismerték a orosz népet. Aztán persze, hogyha Magyarországot vesszük, akkor volt ott egy ilyen tapasztalat, hogy ott volt ez a 133 nap tanácsköztársaság. Tehát megélték ezt is.
3: Sokan. Vörösöket úgymond, ugye?
4: Igen, vörösöket. Hát, és azután a Horthy rendszer egy kimondottan antibolsevista rendszer volt, úgyhogy ott nagyon ment a propaganda, és hát ennek a propagandának azért volt egy tényleg igaz alapja is, hogy hát vegyük azt, hogy mi történt a Szovjetunióban a két világháború között. Hát ott volt a polgárháború, nagyon sok áldozattal. Ott volt a gulág rendszernek a kialakítása, ott voltak a letartóztatások, főleg a 30-as évek második felében a terror, és nem utolsó sorban talán egyik legnagyobb trauma a holodomor, amikor igen, a kollektivizáció, ahol nagyon-nagyon sokan éhen haltak, és hát ezekről azért információk elkerültek Magyarországra is. Úgyhogy erről valamit tudott azért az, aki oda akart figyelni, vagy odafigyelt. Úgyhogy itt bizonyára volt egy félelem, hogy mi lesz akkor, hogyha idejönnek a szovjetek.
3: Igen, na most idejönnek a szovjetek. Ez az az időszak volt, amikor úgymond zajlott a felszabadítás, tehát Berlin felé haladtak a szovjetek, vagy pedig már visszafelé jöttek, vonultak vissza?
4: Hát ahogyan vonult ide a második ukrán front. Úgyhogy főleg erről fogunk beszélni. Igen. Még talán azt is megmondanám, hogy még mielőtt ide érkezett volna a front, még azelőtt is jöttek már közvetlenebb információk, hogy mi van például a fronton, mert hát ott voltak a magyar katonák a szovjet fronton, úgyhogy ott is láttak mindenfélét. Vagy aztán voltak olyan esetek, hogy közeledett a front, például a Garam mentén ott voltak helyszínek, ahol elfoglalták a oroszok a falut, aztán németek ellentámadásba mentek, kiverték a oroszokat, szovjeteket jobban mondva, és akkor onnan már jöttek a információk, hogy olyan viselkednek oroszok, vagyis a szovjetek. És nem csak a mi területünkről, hanem azért a német sajtóban is, ha bár nem tudom, hogy hogyan jutott ez el ide, de azért a hírek jöttek arról, hogy hogyan viselkednek a elfoglalt területeken a szovjetek.
3: Nos, akkor beszélgessünk erről, hogy hogyan viselkedtek egyáltalán, milyen állapotban voltak azok a katonák, akik ide érkeztek. Ugye hát már megtettek néhány ezer kilométert.
4: Már akik megtettek, igen.
3: Tehát most milyen fizikai állapotban, milyen lelki állapotban voltak? Milyen volt a felszereltségük például?
4: Ez nagyon függött attól, hogy milyen községről beszélünk. Szerintem például ilyen Bátorkeszi, ami nagyon sokat szenvedett a háború alatt, megálltott a front, azt lehet mondani a faluban, ott a civil lakosság hetekig muszájult elrejtőznie. Ott tényleg, ott ahol a harcok voltak, ott egy picit más volt a helyzet, mint mondjuk Vágkirályfán, amin csak úgy átszaladtak a szovjetek. Úgyhogy ez sok mindentől függ, hogy milyen volt ezeknek az állapotunk, vagy hogy alkoholhoz jutottak-e, vagy tényleg, hogy mennyi szovjet katona esett ott el, milyenek voltak ott a harcok. Ez nem lehet így általánosítani. Igen.
3: És kikövetelték például, mondjuk egy faluba egy alakulat eljutott, vagy bejutott, és akkor ők ott mit követeltek a lakosságtól? Történtesen pont akkor, ha ott nem folyt semmilyen csatározás, hanem eljutottak odáig, majd mentek tovább. Mit követeltek ott a helyiektől?
4: Hát általában, hogyha kezdettől vesszük, akkor hát szállást. De hát ez normális volt már ami a német katonaságot és a magyar katonaságot is illeti.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Kőrös Zoltán levéltáros történészt, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
4: Elszállásolták őket, és hát a...
3: És hova? A házba kellett őket elszállásolni?
4: Általában a házban, igen.
3: Vagy lehetett a ólba is, vagy akárhova?
4: Hát nem. Szerintem a szovjetek, vagy akár a németekről is beszélünk, vagy a magyarokról, általában be a házba.
3: Megkövetelték.
4: Nagyon sokszor a paraszt házokban van egy úgynevezett szép szoba. Tehát ami általában üresen volt, csak úgymond van ilyen dísznek.
3: Igen.
4: Úgyhogy azért volt biztosan hely, ahova így elszállásolták a szovjet katonákat, de és ami például a tiszteket illeti, vagy a stábot, általában kiválasztották a legszebb ilyen parasztházat, és akkor ott
3: ők választották ki maguknak, gondolom.
4: Természetesen.
3: Tehát nem a falu kínálta fel nekik.
4: Igen. És ilyen helyeken azért, ahol ezek a tisztek voltak, ott mégiscsak valamivel úgymond nagyobb rend volt, mert...
3: Fegyelem,
4: igen. És nagyon sokszor előfordult az, hogy a tisztek mentettek meg helyi civileket is. Mert azért a szovjet katonák között is, főleg amikor így alkollal volt ez a probléma, hogy
3: sokat ittak,
4: igen, akkor problémások voltak. Hát például nálunk Vágkirályfán is volt egy eset, amit még a nagymamám mesélt el nekem, hogy randalírozott ott egy szovjet katona, bántalmazni akart valami nőket, és akkor egyszerűen jött egy tiszt, és akkor hasba lőtte a katonát. De ilyenekről ez hallottam máshol is, voltak tényleg ilyen. Ez nagyon sokszor ismétlődik ez a történet.
3: Tehát elég durván vetettek véget az ilyen durván dolgoknak. Na most mit követeltek még a katonák? Lakóhelyet, ellátást, ételt, italt?
4: Igen, étel, ital. Igen, ez a hadsereg úgy látta el magát, hogy tényleg a civilekből éltek. De azért gyakran előfordult az is, hogy így a narratívában, hogy azért féltek attól is, hogy talán, hogy megmérgeznék őket, úgyhogy általában elrekvirálták a állatokat, lőttek le maguknak, vagy loptak maguknak libát, kacsát, disznót vágtak, tehát csordákat elhajtottak, tehát azért ezt meg lehetett oldani így is, vagy ami a félelmet illeti, hogy esetleg megmérgezik, nagyon szerették a tojást, így, hogy azt elvileg meg lehetne mérgezni a tojást is, de azért igen, sok helyen hallottam ezt. Igen. Még talán egy olyan érdekesség, hogy ami a állatoknak elhajtását illeti, hát megint Vágkirályfát fogom mondani. Ott egy bácsi mondta nekem, hogy a szovjetek még a szarvasmarhán kívül még tevéket is hajtottak. Először gondoltam, hát lehet, hogy kitalálta a bácsi, aztán rákérdeztem másoktól is, és tényleg többen mondták, hogy tevék is voltak a csorda között.
3: Tehát a tevét azt hozták magukkal egészen.
4: Gondolkodtam rajta, hogy
3: hogy került oda a teve?
4: Budapesti cirkusz, vagy állatkert, vagy nem tudom, de mindenestre úgy néz ki, hogy...
3: De most általában egy-egy helyszínen mennyi ideig tartózkodtak? Napokig, hetekig? Vagy csak éppen Elszállásolták ott a katonákat, pár napra is mentek tovább?
4: Igen, már említettük ezt a Bátorkeszit, ott több hétig is ott voltak. Tehát ez attól függött, hogy milyen volt ott ellenállás, hol volt a front. Tehát ez eltarthatott hetekig is, de és itt még talán arról is beszélhetünk, hogy több hullámba is jöttek. Tehát volt az első hullám általában, akik csak így úgymond mondjuk Királyfa esetén, ahol nem voltak harcok, körülnéztek, és akkor mentek tovább. De általában az volt a kérdés, hogy German, jest?
3: Tehát, hogy jött, van. Akkor
4: igen, akkor tovább. Igen, mentek tovább. De azért olyan helyen is, ahol tényleg nem voltak harcok, megint mondom ezt a Királyfát, ott azért napokig, sőt hetekig is ott voltak. Tehát azért maradtak ezekbe a falukba.
3: És kiderült az, hogy miért maradtak ott? Ott védőállásokat alakítottak ki? Vagy csak egyszerűen pihentek? Vagy
4: szerintem ez egyszerűen ilyen elfoglalás volt, hogy elfoglalták, és akkor biztosították ezeket a, hogy mondjam, ezeket a front mögötti területeket. Ilyen. Például Vágsején volt egy kimondottan ilyen parancsnokság, ami azt lehet mondani, talán hónapokig ott volt. De mégis Vágsej az már akkor is egy nagy község volt, tehát, sőt, járási központ, tehát ott azért ott maradtak. Vagy mondok más példát, itt volt Kossuth, a galántai járás volt, ott ilyen ideiglenes röpteret csináltak maguknak, és
3: berendezkedtek,
4: igen. És akkor ott voltak talán őszig, vagy késő őszig.
3: Milyen egészségi állapotban voltak ezek a katonák, akik, van-e erről információ, beszéltek-e erről is az érintettek?
4: Hát, erről nem nagyon beszéltek így a visszaemlékezni, hogy most egészségi állapotuk.
3: Tehát most konkrétan arra gondolok, hogy sebesültek is voltak közöttük, akik úgy érkeztek meg például egy faluba, hogy törődni kellett, gyógyítani kellett a sebesülteket, és így tovább, vagy pedig...
4: Hát ezek inkább a front melletti falvakban voltak, tehát megint említem Garam mentét, ott biztosan el tudom képzelni, hogy azért voltak nekik ilyen ideiglenes kórházaik, úgyhogy... De nem csak így a front mellett, hanem hogyha példát mondjak, akkor Vágfarkasdon is tudom, hogy volt valamilyen ilyen kórház, vagy negyedem, nem tudom most pontosan, de voltak így a front, messzebb a fronttól is.
3: Hogyan viselkedtek a nőkkel?
4: Hát igen, ez talán a legtraumatizálóbb része egésznek. Hát a nők azok előre készültek ezekre a szituációkra. Tehát a klasszikus dolog az, hogy
3: megpróbáltuk elbújni,
4: igen, vagy átszázni próbáltak magukat, már van értelemben, hogy bekormozták a arcukat, vagy öregasszonynak öltöztek. Így. De általában talán legbiztosabb az volt, hogy elbújtak általában a padlásokon, vagy pincehelyiségekben, és ahogyan már említettem, az volt a legjobb hely, hogy ahol ott volt a szovjet tiszt. Mert az mégiscsak biztonságosabb volt, igen, de azért nem mindenki tudta kikerülni ezt, hogy
3: erőszakoskodjanak vele.
4: Igen, igen, igen. Találkoztam egy pár ilyen nagyon durva történettel. Itt talán említhetném Ebedet, ahol egy Mariska néni volt, itt van, pedig igen. Mariska néni említette nekem, hogy ott tényleg végigmentek a faluasszonyon a szovjet katonák, de ennek nem lett olyan egyszerű vége, mert azt a falut is visszafoglaltak a németek, és akkor elfogták a szovjet katonákat, igen, és akkor kísérték őket végig a falun, és akkor ez valamikor a ez télen volt, ilyen nagyon havas, ilyen csúnya idő volt, és akkor a falu népe, asszonyok megdobálták őket sárral, hóval.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Kőrös Zoltán levéltáros történészt, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezi.
4: De akkor még nem tudták, hogy hova vezetik ezeket a katonákat. Kivezették őket a Dunához, és akkor ott belelőtték a Dunába, igen. Úgyhogy ez volt talán egyik ilyen nagyon, nagyon durva történet, amit így hallottam. És ez nem volt ilyen egyedüli dolog.
3: És az érintett nők, hölgyek képesek voltak erről önnek beszélni? Mert sokak számára nyilván ez egy olyan trauma volt, amit úgy el akartak egész életükben felejteni, vagy a hátralévő életükben el akartak felejteni.
4: Igen, hát nagyon sok visszaemlékezővel beszéltem, hölgyekkel is, és eddig nem találkoztam olyannal, aki elmondta volna nekem már mind első szemébe ez, hogy őt megerőszakolták. Már gondolkodok rajta, de nem. Vagy lehet, hogy esetleg olyan is lehetett, hogy nem vallotta be, de általában most a utolsó években olyan korosztályokkal beszélgetek, akik akkor még nagyon-nagyon kislányok voltak, hogy úgy mondjam, még abban 44-45-ös évben. Tehát
3: most a biológia törvényei szerint ezeknek az erőszakoskodásoknak azért lehetett úgymond eredménye is, tehát teherbe eshettek a hölgyek, és gyermekeket szülhettek. Erről szerzette ön valamilyen fajta tudomást vagy információt, hogy esetleg aztán a háború befejezése után jelentkeztek az orosz apák, vagy valami az anyák és a gyermekek valamilyen kapcsolatot teremtettek-e a Szovjetunióban élő apákkal, vagy ez teljesen kizárt volt?
4: Hát szerintem
3: inkább titkolni kellett.
4: Inkább kizárt dolog volt ez az egész, mert mégis a szovjet katona ment nyugat fele, és aztán ment haza. Tehát, és így kapcsolatot tartani így 45 után ez...
3: Nem volt.
4: El lehet képzelni, hogy esetleg lehetek ilyen esetek, de én ilyennel nem találkoztam.
3: Tehát akkor a helyiek és a szovjet katonák között nyilván kapcsolatok a háború után nem maradtak fenn.
4: Nem nagyon.
3: Nem találkozott,
4: ezzel. Nem lehet találkozni. Inkább, hogyha már, akkor voltak ilyenek, hogy a magyar katonákról mégiscsak tudtak valami kapcsolatot tartani, sőt, németekkel is tudtak kapcsolatot tartani a civilek, de szovjet katonákkal az mégiscsak egy más rendszer volt, egy totalitárius rendszer, ahol nagyon vigyáztak a saját embereikre, hogy most kivel kommunikálnak, főleg úgymond a nyugattal, még akkor még mink is nyugatnak számítottunk valami szinten. Tehát itt ilyenről szó se volt.
3: És hogyan látja ezt a témakört, hogy még sok felkutatni való és feldolgozni való van benne? Az ön számára természetesen elsősorban.
4: Én azt hiszem, hogy ezt még egy pár évig fog látni, ezt a háborús témát kutatni, és azon is vagyok, hogy még kihasználom ezt az időt, mert hát vegyük azt, hogy most 2025 van, tehát 80 éve lett vége a háborúnak, tehát azok, akik még valamit emlékezhetnek, azok ilyen 39-esek esetleg még tudnak valamit, még a 40-esek is valamit tudnak, még így első kézből, de hát ki lehet számítani, ezek is 85-86 éves emberek.
3: Tehát ön elsősorban a magyar lakosságot szólítja meg, ugye? És vagy a szlovákokkal is készít interjúkat, beszélgetéseket? Tehát szlovák területeken is érdeklődik?
4: Jártam például Tóth Megyeren, vagy beszélgettem például olyanokkal, akik Békés Csaba környékén élnek. Tehát itt nem az, hogy most én csak magyarokkal beszélek, hanem szerintem nagyon érdekes sztoriaik vannak ezeknek a más nemzetiségű embereknek is, akár legyen szlovák, akár roma, zsidó, bár ezekből nagyon-nagyon keveset tudtam még így elkapni, hogy úgy mondjam.
3: Én ezt azért kérdezem, hogy vajon a szlovák lakosság nyelvközelség miatt talán jobban tudott kommunikálni az érkező szovjet katonákkal, mint mondjuk dél-szlovákiai magyarok. Tehát, hogy ez számukra valamilyen fajta védettséget nem jelentette.
4: Biztos lesz ebben valami. Mégiscsak szlávok. Tehát amikor foglalták el a szovjetek Csehszlovákiát, akkor hát nem tudom, hogy ezek a katonák egyáltalán tisztában voltak abban, hogy most ők most itt vannak úgymond Dél-Szlovákián, ahol egy magyar közeg van, és akkor most tudták ők, hogy Csehszlovákia van, egy szövetséges állam területén vannak. Tehát
3: Valószínűleg nem.
4: Igen. Tehát szerintem a szlovák nyelvterületeken is voltak atrocitások, de nem tudnám most így számba elmondani, hogy most hol volt a jobb helyzete a civil lakosságnak, de hát valószínűleg, hogyha Kelet-Szlovákiát vesszük, akkor ott a Málenki robot, az kimondottan egy etnika tisztogatás volt, úgyhogy ottan biztos azt lehet mondani, hogy ott egyszerűen sokkal rosszabb helyzetben volt a magyar lakosság, mint nem tudom, valahol.
3: Te nem magyar.
4: Minden nem magyar, persze.
3: Na most kutatóként hogyan látja, hogy ezt a témakört például iskolai tankönyvekbe nem kellene betenni? Tehát nem kéne tanítani azt, hogy tulajdonképpen milyen szörnyűségek is történtek a mi területünkön a második világháborúban? Tehát nem csak a fronton, hanem a hátországban is?
4: Biztosan, igen. Szerintem a 20. század, és hogyha leszűkítjük, akkor mondjuk ez a 1938-53, ez a 15 év, amiben tényleg a egész 20. század benne van, ez nagyon-nagyon tanulságos éra. Tehát itt változtak a rezsimek, változtak az emberek, nagyon-nagyon sok minden megtörtént, és hogyha csak ezt a 15 évet valahogyan át lehetne adni a gyerekeknek, ez egyszerűen nagyon tanulságos ez a...
3: Megváltakoztak az országhatárok, ugye?
4: Igen,
3: tehát
4: igen,
3: bizonyos
4: igen.
3: Területek hol egyik, hol másik, hol harmadik birodalomhoz tartoztak, vagy országhoz tartoztak.
4: Mennyi, hogyha veszük azt, 38 előtt itt volt a első köztársaság, aztán itt a Horthy rendszer, aztán a Szálasi rezsim, aztán úgynevezett hontalanság évei, aztán 48 után itt a kommunista rendszer, sztálinista korszaka, tehát itt tényleg annyi sok a tanulság, nem csak a háborúval kapcsolatban, hanem így általában a politikáról, történelemről. Így.
3: És nem olyan nagyon könnyű ezt megérteni, azért, hogy, és átfogni ugye egy iskolai diáknak, egy 15-16 éves diáknak, de azért feltétlenül szükség lenne arra, hogy megismerjük
4: ezt a korszakot. Igen, itt a Fórum Intézetben is azért igyekeztünk ezzel dolgozni, mert így eljuttatni a produktumainkat iskolákra, elsősorban a dokumentumfilmjeinkről beszélek. Csináltunk egyet a nyugati hadifogságról, aztán a szovjet hadifogságról, 56-ról is volt egy filmünk, aztán a bársonyos forradalomról, tehát, és ezeket mind DVD formában elküldtük a magyar iskoláknak.
3: Tehát akkor az intézet sokat tett azért, hogy ezekkel a témákkal az iskolák is alaposabban foglalkoznak.
4: Hát én úgy gondolom, hogy azért tettünk valamit.
3: Akkor én a további kutatásához sok erőt és kitartást kívánok, és köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.
5: Kőrös Zoltán levéltáros történészt, a Fórum Kisebbség Kutató Intézet munkatársát Nagy Ildikó kérdezte.
2: A Fórum Kisebbség Kutató Intézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
1: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbség Kutató Intézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A bíróság hatályon kívül helyezte a Branko Kis országos rendőrfőkapitány helyettesi tisztségéből való felmentéséről szóló határozatot. A magyar kormány csökkenti az állami vállalatok vezetőinek létszámát és juttatásaikat. Éjszaka 12 és 17, holnap napközben 20 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Paszmár Lívia vagyok, következnek a részletek. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte a belügyminisztérium határozatát, amely Branko Kis korábbi országos rendőrfőkapitány helyettesi felmentéséről szólt, és az ügyet további eljárásra visszautalta a minisztériumnak. A bíróság egyúttal megállapította, hogy jogellenes volt Kis Pozsonyból Besztercebányára történő áthelyezése, mivel ezt semmilyen indokkal nem támasztották alá. Erről Kis ügyvédje Peter Kubina tájékoztatott a közösségi hálón. A belügyminisztérium fellebbezést nyújthat be az ítélet ellen. Matus Utaistok belügyminiszter hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőr, köztük az úgynevezett Csurilla csoport közszolgálati tevékenységét. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta. Mivel a rendőrök védett bejelentői státusszal rendelkeztek, a bejelentő védelmi hivatal szerint a miniszternek először oda kellett volna fordulnia. 2023. októberének végén Utaistok úgy döntött, hogy megszünteti a rendőrfőkapitány helyettesi tisztségeket, és mindkét helyettest más beosztásba helyezi át. A Progresszív Szlovákia felszólítja Tomáš Drucker oktatási minisztert, hogy oldja meg azt az összeférhetetlenségi helyzetet, amelyben Robert Zembera a felsőoktatásért és kutatásért felelős államtitkár érintett. Ezt Tina Gázsovicsová parlamenti képviselő jelentette be mai sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Zembera az oktatási minisztériumban betöltött államtitkári munkája mellett egyidejűleg a pozsonyi Komenszki Egyetemen is dolgozik. Zembera erre reagálva kijelentette, hogy soha nem titkolta és nem rejtegette, hogy az egyetemen is dolgozik. A sajtótájékoztatón Stefan Kis parlamenti képviselő kijelentette, hogy a Last Part a tudományra, kutatásra és innovációra szánt 31 millió eurót, amelynek célja az volt, hogy a fiatal tudósokat Szlovákiában tartsa, több személy magánjövedelmévé alakította át. A BS szerint a pénzt elsősorban a belügyminisztériumba, az oktatási minisztériumba, valamint a helyreállítási

0: tervért és a tudás alapú gazdaságért felelős miniszterelnök helyettes hivatalába juthatott. Az előzetes információk szerint robbanás történt egy családi házban a kassavidéki járásban, Hernádcsány, Csányák községben. A tűzoltók azonnal a helyszínre vonultak, tájékoztatott a kassai kerületi rendőrkapitányság. A sérült a baleset idején egyedül tartózkodott a házban. A rendőrök biztosítják a helyszínt, közölte a rendőrség hozzátéve, hogy vizsgálják az eset pontos okát és körülményeit. A bejelentés 14 óra 30 perc után érkezett a kassai tűzoltó és mentőszolgálat műveleti központjához, tájékoztatott József Bálint, a kassai tűzoltóság szóvivője. Összesen 14 hernádcsányi és kassai tűzoltó vonult ki a helyszínre. A tűzoltók egy propánbután palackot vittek ki az égőházból. A mentés még folyamatban van, tette hozzá a szóvivő. A magyar kormány azt tervezi, hogy az állami vállalatok igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak számát a törvényben előírt minimumra korlátozza, és egyúttal csökkenti juttatásaikat. Ezt ma a szokásos sajtótájékoztatóján jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Elmondása szerint a kabinet úgy döntött, hogy átvilágítja a legfőbb politikai vezetőknek az elmúlt 20 évben szerzett vagyonát. Magyar szerint a korábbi kormány idején számos állami tulajdonú vállalatnál a pozíció csupán úgynevezett meleg helyek voltak. Elmondta, hogy egyes vállalatoknál a legmagasabb beosztású vezetők havi 7-8 millió forintot, azaz 19-22 ezer eurót kerestek 20%-os éves bónuszokkal, és azzal a lehetőséggel, hogy különböző igazgatásokban és felügyelőbizottságokban is helyet foglalhassanak. Magyar szerint a kormány úgy döntött, hogy megszünteti azt az eddigi gyakorlatot is, amely szerint magastangú politikusok, például miniszterek és államtitkárok vállalatok felügyelőbizottságaiban tevékenykedtek, és ezért juttatásokat kaptak. Azt is bejelentette, hogy kormánya 3 milliárd forint összegű alapot hoz létre, amelynek célja az ország egyes területein az aszbesztszennyezés felszámolása. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti atomenergia megállapodás teljes mértékben attól függ, hogy Riád csatlakozik-e az Izraellel való kapcsolatok normalizálásáról szóló Abraham megállapodásokhoz. A 2020-as Abraham megállapodások, amelyeket az Egyesült Államok közvetített Trump első elnöki ciklusa alatt, normalizálták Izrael kapcsolatait Bahreinnel, az Egyesült Arab Emírségekkel és Marokkóval. Szaúd-Arábia 2023-ban előzetes tárgyalásokat folytatott Izraellel a kapcsolatok normalizálásáról, de a palesztin-gázai övezetben kitört háború után hirtelen visszalépett tőlük. Riad kijelentette, hogy Izraelt nem fogja elismerni egy független palesztin állam létrehozása nélkül.
1: Időjárás.
0: Ma estére többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, a nappali gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, csapadék csak elvétve fordulhat elő. A szél gyenge marad, így nyugodt, kellemes nyári estére számíthatunk. Az éjszakai órákban a hőmérséklet 12 és 17 fok közé csökken. Holnap napos, kellemes nyári idő ígérkezik, időnként gomoly felhőkkel. Csapadékra csak elszórtan van esély, a legtöbb helyen száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Fennakadással számolhatnak Pozsony és Kassa kivezető útjain. Vezessenek óvatosan, jó utat.
1: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Kálmán Norbert.
1: Ismét megjelent a hepatitis A a Dunaszerdai járásban. Egyelőre egy igazolt esetről tudni, de ez a vírus már jóval a tünetek előtt is terjedhet. Hol a határa felesleges pánik és az indokolt óvatosság között? Mire kell most figyelniük a családoknak? Erről beszélgetünk dr. Rajzákedi gyermekorvossal, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával. Hát úgy akartam kezdeni, hogy az utóbbi időben, mintha sokkal többet lehetne hallani ilyen hepatitis fertőzésről, aztán talán látom egy ilyen statisztikát, hogy például 2025-ben az év eleje óta egészen novemberig 259 hepatitis A-s megbetegedést találtak a Nagyszombati megyében, és hogy ez a 2024-es adatoknak a háromszorosa. Szóval tényleg van benne valami, hogy egyre többet hallani ilyet.
2: Bizony, és sajnos ki kell mondjam, hogy tavaly évben tényleg nagyon sok volt Dunaszerdai járásban. Konkrétan Dunaszerdahelyen, itt volt egy góc, kérem szépen, a Karcsai úton, ahol rengeteg gyermek megbetegedett, és már olyan mert ahogyan felvezetni tetszett, ugye ennél az A-hepatitisnál, abban a prodromális stádiumban nem kell, hogy olyan tüneteket produkáljon az a gyermek, vagy akár a felnőtt, hogy mindjárt arra gondoljunk. És nagyon sok beteget, akit mi hozzánk be is szállítottak a kórházba, természetesen ezeknél a gyermekeknél ilyen elesettség, fáradékonyság, étváltalanság, vagy olyan tüneteket produkált az a gyermek, hogy hasmenése volt, hányt, de még egyáltalán nem jelent meg a sárgaság. És ezeket a gyerekeket, még az a szerencse, hogy ezeket a gyerekeket mindig úgy izolálva vesszük föl, és bizony az első vérvizsgánál jöttünk rá, hogy ez egy hepatitis A vírus. Ugyanakkor még az ellenanyagokat nem mutattuk ki, mert ugye arra legalább egy nap kell, de Nagyszombatba szállítottuk ezeket a gyerekeket, és ahogy a felvezetőben tetszett mondani, már olyan intézkedéseket kellett tenni, hogyha az a szülő behozta a készültségre, már ott ambulánsan végeztük ezeket a vizsgálatokat, hogy ne jöjjön kontaktusba a többi gyermekkel, vagy akár az a nővérrel, illetve az egészségügyi personállal, tehát az ellátókkal, mert azokra már könobstrukció volt. Tehát azok, akik nincsenek beoltva, vagy akik be is vannak oltva, van-e ott lappangási idő, vagy ugye azért előbb fordul, hogy nincs beoltva az a személy, és ilyenkor bizony más obstrukciók vannak. Egyébként igaz, tavaly nagyon sok volt, az idén nálunk volt éppen múlt héten egy gyermek, és hozzáteszem, hogy ennél a négy éves kislánynál is a hányás, hasmenés, bágyadság, elesed, étváltalansággal jelentkezett, és még nála sem mutatódott ki a sárgaság, csak ugye a vérből, de nagyon magasak voltak a májtesztek, úgyhogy ezt a gyermeket is Nagyszombatba szállítottuk múlt héten, éppen csütörtök vagy szénteken.
1: Az jutott eszembe, hogy mi a baj a Dunaszerdai járással, hogy itt ennyi van, meg mondja úgy, ahogy gócpont is volt. Az a terület, amit említett, az a Karcsai úti telep, hát nem tudom, hogy ezt most jól mondom, talán nyomortelepnek írható le, ahol mondjuk marginális csoportok vannak, talán így valamennyire körül tudom határolni ezt azoknak, akik nem ismerik. De hát az országban nagyon-nagyon sok helyen vannak ilyen telepek máshol, és mégis, ugye hát itt mondjuk, hogy Dunaszerdahelyen ezt hogyan elkapják. Na most, vagy az van, hogy valami gond van a Dunaszerdai járásban, vagy épp fordítva, itt el tudják csípni ezt. Mert mondjuk működik valamiféle screening, én nem tudom, a társadalmi csoportokra, vagy a magasabb, akár ez a beteg tudatosság, egészség tudatossága az embereknek. Nem tudom, ön ezt miként olvassa?
2: Hát nyilván az mindenki számára, és abban az időben, ugye egy éven nagyon sokat hangoztattuk, hogy fontos a megelőzés. Tehát a megelőzés miből áll? Abból, hogy gyakori betartani a higiénés előírásokat, gyakori kézmosás. Ugye le kéne törölni azokat a kb. Azokat a felületeket is, amivel ez a beteg érintkezik. nagyon sok esetben ugye, hát a vízszolgáltatás, itt probléma volt a vízszolgáltatással, azt meg kell valljam, és ilyen esetekben ugye, ha nem megfelelő a vízellátás, a fertőzött, a beteg fertőzött, ugye, az már a családon belül is terjeszti ezt, mert akár ételben is megtalálható ez ez a vírus, és ugye, hát szabadabb az a szexuális viszonyok abban a régióban, vagy ezeken a helyeken, ahol nem csak tehát az étellel szennyezett vízzel, vagy egymás között is átviszik, hanem még szexuális úton is terjed ez az egész állapot, úgyhogy előfordulhat, hogy ez is betudható a beszélések szerint, nagyjából ez is közreállszik ezeknél a problémáknál. De minden esetre a lapongási idő 2 héttől akár 6 hétig is terjedhet, és mint ahogy említettem, nem éppen kellenek olyan egyértelmű tünetek, főleg a fiatalabbaknál, tehát gondolok ilyen serdülőkor után, tehát nem is kell, hogy sárgasága legyen, lehet, hogy azt mondja, hogy fáradtabb, fájhat egy kicsit a hasa, emésztési problémái vannak, de egyébként más tünete nincs. De az nem azt jelenti, hogy ebben a tipikusan megjelent klinikai tünetekben, amikor nem csak a hevenyi gyulladás tünete, mint a hányás, hasmenés, hasfájás, bordaival, ugye jobb oldal a bordaival található a máj, esetleg emésztési zavarok találhatók. Tehát abban a stádiumban, amikor még klinikai tünetei nincs, ez bőven szórja a vírus, tehát akkor már terjesztő. Tehát pontosan ezeket kéne minél hamarabb kiszűrni, ugye, hogy ott, ahol még a higiénés előírásokat sem tartják be, hogy minél kevésbé terjedjen, mert a vírus ugye a székvettel is ürül, és ha még nem most utána kezelt kapcsolatban jön bármivel, akkor bizony elterjedhet. Egyébként nagyon érdekes azoknál az anyáknál, akik nincsenek beoltva, vagy akár be is van oltva, az anyatejjel egyfajta védettséget is produkál az anya, aki be van oltva, a szénimmunizálás, illetve a kumimmunizálás esetén is, úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. De akkor is be kéne tartani ezeket az előírásokat. Általában gyerekek, akik nálunk voltak, azok olyan 4 évtől 15 éves korig, serdülőkori gyerekek voltak, de sajnos egyik sem volt beoltva. Uh-huh. És ez a hozadéka ennek az egésznek, hogy 1992, ha jól emlékszem, kezdődött az oltás. Ugyanez még mindig standardon felüli oltásnak számít, de azt kéne számadásba venni, hogy micsoda előnye van aznak a gyermeknek, a számára, aki beoltatja. Nem tudom, most 20 euróba, 25 euróba kerül egy oltás, kétszer kell beoltani, viszont azt lehet mondani, hogy egy életre biztosítja a megelőzést a betegség elől.
3: Hát az embernek az esetében, hogy ezekben a közösségekben azt a 20-25 eurót valószínűleg másra fogják inkább prioritás alapján használni, de hogy azt mondja, hogy ugye felsorolta, hogy miért is tud ennyire terjedni nagyjából ezekben a közösségekben ez a betegség, de hogy akkor ez a betegség ezeknek a közösségeknek a sajátja, vagy ezekben marad-e? Mert ugye sokan azt gondolják, hogy a sárgaságot csak az kapja el, aki nem figyel a tisztaságra. Tehát, hogy ez valóban ennyire egyszerű lenne. Másrészt meg gyerekeket említünk, de hát most épp nincs iskola. Abban az időszakban vagyunk. Talán a saját közösségén túl az a gyermek sem érintkezik annyira más közösségbeliekkel.
2: Igen, de abban a közösségben bizony bőven megtalálhatók minden lehetőség. A piszkos kezek, ugye, mert így is nevezik a hepatitis, piszkos kezek betegsége. És ha ez egy nagyon komoly probléma egyébként, akkor, amikor kitört tavaly az az epidémia, akkor bizony a epidemiológiai osztálynak ott volt, tehát a járványügyi hivatalnak volt mit csinálnia, és abban az esetben, ilyen esetben a főbiztos ugye kiad utasításokat, amit be kell tartani, és itt függetlenül attól, hogy soron kívül ezeket a gyerekeket beoltják. Tehát akkor nagyon sok gyerek megkapta ezt a hepatitis A elleni oltást, ami szerintem nagy hozadéka, hogy most már csak szorványokban fordul elő egy-egy dolog, egy-egy ilyen fertőzés, de azért megtalálható. Ugye az iskolában is nem kell, hogy olyan értelemben tetszik, hogy egy vírushordozó már akkor is terjeszti, mikor semmilyen tünete nincs. Tehát ezeket kéne valahogy kivédeni, és mint ahogy mondtam, piszkos kezet, tehát itt az alapos kézmosás az nagyon fontos ebben az esetben mindenképpen. Mert javarészt azt ki kell emeljem, hogy ezek a gyerekek átvészelik ezt. Pár héten belül visszatérnek a környezetbe, de viszont akadnak szövődmények is. Ugyan a hepatitis A-nál nem nagyon szokott előfordulni, hogy esetleg egy valami más gulvacillóz is előforduljon, de ugye soha nem tudjuk, hogy milyen genetikai adottságunk van, meg esetleg milyen genetikai problémákat hordozhatunk, ami bár vírussal, bármi nemű jellegű ilyen fertőzéssel kiprovokálható. Ugye nagyon sok esetben a gyerek panaszkodhat aztán arra, hogy fájnak az ízületei, akár komplikációk is kerekesznek, hosszú távon lehet vérszegény, vagy esetleg mint más komplikáció, hasnyálmirigy gyulladás. Tehát ezért fontos az, hogy betartsuk azokat az előírásokat, ami be kéne, hogy tartsunk. Tehát főleg ezek a higiénés előírások. Ugyanis speciális kezelés egy hepatitis A-ra nincs. Abban az esetben, hogyha a gyermek hányt hasmenése van, ugye nem megfelelő a folyadékbevitel, mindenképpen a tünetek enyhítésére a hidratációs terápia az helytálló, ugye az kötelező is, és természetesen olyan gyógyszerek, ami elősegítik a már minél hamarabbi felépülését. De meg ugye a diéta természetes, hogy nem érthető diéta, ami nem terheli le a máját.
3: Még ezt szerettem volna kérdezni, hogy mert hogy itt említjük, hogy átmegy ez a betegség azért a gyereken, de hogy akkor tud valahova súlyosbodni ez? Tehát, hogy egészen veszélyes formává is át tud alakulni. Abból a fajta felállásból, hogy egyébként ez áthalad ez a betegség, persze fertőz, de hogy magán az alanyon áthalad a betegség, abból tud-e valami komolyabb lenni?
2: Igen, tehát mondtam, hogy ugye embere válogatja, valaki abszolút pár hét alatt le tudja ezt az egészet, nincs is nagy klinikai tünete, de vannak olyan esetek bizony, amikor a gyerek fáj a lába, fáj alig tud járni, fáj a bokája, tehát ilyen ízületi problémák vannak, komplikálódhat ez még vérszegénységgel is, anémia, tehát vérszegénységgel. Ritkábban fordul elő az, hogy valamilyen, ugye, mert ott az epe kiválasztásánál nagyon közel van a hasnyálmirigy, illetve az epe váladék, ahogy kiürül ugye a 12-es únyi bélbe. Ugye ilyenek esetben előfordulhat, hogy ne adj Isten ott valami kis dugulás, gyulladás kerül, ödéma, ugye, mert az lehet ott, hogy egy kicsit bedurrannak ezek a, megduzzadnak ezek a vezető. Bizony hasnyálmirigy gyulladás is előfordulhat, ami aztán komoly probléma. Komoly probléma. És azzal, hogy dehidratált a gyerek, nem biztos, hogy jól reagál. Ki tudja, hogy a háttérben mi lehet. Még akár a vese is érintett lehet. Tehát ugye ezzel a dehidratációval, ugye amikor centralizálódik a vérkör, tehát nyilván arra, hogy az agy, a tüdő, illetve a szív ellátása biztosítva legyen, ilyenkor a vessék egy kicsit ugye spórolják azt a vizet, és lehet ilyen ördögi kör, és lehet, hogy a háttérben van valami beleszületett probléma akár a vesével, bizony ilyen esetekben előfordulhat vese elégtelenség tünete.
1: Ismét megjelent a hepatitis az ország nyugati részében. A részletekről dr. Rajzák Edit gyermekorvossal, a Dunaszerdai Kórház gyermek és újszülött osztályának vezető főorvosával beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Orbán Viktor új frakcióvezetőt nevezett ki, közben pedig már arról beszél, hogy a Fidesznek egy szerinte önkényuralmi rendszerrel szemben kell ellenállnia. Mindez akkor történik, amikor az ügyészség a Nemzeti Kulturális Alap ügyében lefoglalta a párt kommunikációs rendszereit. Április óta nincsenek unalmas napok a magyar politikában. A vonalban Horn Gábor, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Hát új frakcióvezető, meghirdetett ellenállás, koncepciós eljárásnak nevezett NKO nyomozás, közben pedig a legfőbb ügyész lemondása. Orbán Viktor ugye tegnap magabiztosan és támadásra készen tért vissza a politikai színpadra. Mit látott ön, egy vereség után újra szerveződő ellenzéki vezetőt, vagy egy politikust, aki már megtalálta a visszatéréshez szükséges ellenségképet?
1: Egyiket se, én egy szomorú és jellegtelen és erő nélküli Orbánt láttam. Ritka ez, mert Orbánt én 80-as évek közepétől végétől ismerem, voltunk, hogy együtt egy társadalom, vagy egy értékrendben harcoltunk a liberalizmusért a 80-as évek végétől egészen a 90-es évek közepéig. Ennyire enerváltnak, erőltetetnek és erőtlennek, nem ez a láttam még Orbán Viktor. Tehát ez egyáltalán nem a nagy visszatérés, ez inkább szerintem a tanácstalan, helyét nem találó bukott politikus, amit láttunk tegnap. Érdekes módon össze-vissza beszélve számomra különösen érdekes volt azok a mondatai, volt miniszterelnöknek, ugye, hogy hát tulajdonképpen az SZDSZ-el nincsen semmi baj, hiszen az SZDSZ a szuverenitás és a szabadság pártja. Ezt annak kapcsán mondta, hogy Bóka annak idején nálunk a szabaddemokratáknál kezdte a politikai pályafutását. Szerintem az első munkaszerződését még a párt igazgatójaként magam írtam alá, ha jól emlékszem. Most kiderül rólunk a legfőbb ellenségről, ugye Orbán másról se beszélt 16 évig itt a nagy liberális összeesküvésről, ami a rátört a nemzetre, és éppen fölemészti az egész világot, és az illiberalizmus a megoldás. Most ehhez képest a történelem egy új pontján kiderül, hogy nincs is olyan nagy baj velünk, akár én meg is nyugodhatnék. De hát nem erről van szó, arról van szó, hogy egy populista politikus kétségbe esetten próbál meg alkalmazkodni az alkalmazkodhatatlanhoz. Szerintem a Fidesz azt gondolja, egyre többen nem gondolják ezt, hogy a bukott Orbánnal megoldható, feltámasztható a Fidesz, akkor szerintem ezt nagyon rosszul gondolja. A legújabb kutatások szerintem nap került nyilvánosságra az Ávet Research újabb közvénykutatása, a Fidesz 20% alá csökkent a támogatottságával, miközben a Tisza soha nem látott mértékű 74%-os támogatottságukkal bír a biztos pártválasztóknál. Tehát semmi nem igazolja azt a szavakban, de mondom, a mimikában, arcjátékban, testbeszédben nem igazolt elképzelést, hogy megtalálta volna Orbán a megoldást. Kíváncsian várom ezt a Tusnádfürdőt, egy kicsit arról is, hogy miképpen tovább. Ugye Tusnádfürdő, amennyire én látom, egyre inkább egy pártrendezvény benyomását kelti. Eddig is az volt, hát eddig legalább ez leplezve volt a kormánypárti szereppel. Most azonban már azt látjuk, hogy Tusnádfürdő tulajdonképpen Orbánék saját története, egyébként közpénzből finanszírozva.
0: Egy rendkívül fontos információ a tegnapi nap történéseiből. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész lemondott, ugye a Fidesz azt mondja, nem a Fidesz, hát Nagy Gábor Bálint azt mondja, hogy nem használhatják ki az ügyészséget a pártpolitikai viaskodásra. A miniszterelnök, ugye Magyar Péter meg azt mondja, hogy ki lesz a következő, mert ezzel egy újabb Orbán báb ment el a hivatalból. Erre mit lehet mondani?
1: Hát én azt látom, hogy a legfőbb ügyésznek ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnöknek mennie kellett. Nem véletlenül várta meg a legfőbb ügyész a döntésével Súlyog Tamás távozását, hiszen neki ez valamennyire még védő hálót jelentett volna addig, amíg Súlyog van. Most ez nincs már. Az ideglenes köztársasági elnök, a parlament elnöke nem védte volna meg a legfőbb ügyészt. A legfőbb ügyész láthatóan, nyilvánvalóan, neve még ugye nem ideig nem jutottunk el, de benne van bőven ebben az egész aranykonvoj ügyben. A lemondása mögött szerintem ez egy fontos tényező, de nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy tarthatatlan az a helyzet, ami Magyarországon kialakult, ahol 16 évig először Polt, majd az utolsó egy évben Polt közvetlen munkatársa és utódja részvételével az ügyészség azon dolgozott, hogy az éppen aktuális, tehát fideszes politikát kiszolgálja. Ezelő lépett el szerintem helyén valóan, bár egy kicsit legkésőn a legfőbb ügyész, azt gondolom, hogy rendjén való az ő távozása. A Magyarországon rendszerváltás kezdődött április 12-én, és szerintem az kezdődött, hiszen Orbánék maguk hirdették meg a fülkeforradalom keretében az illiberális államot, a rendszerük váltását. Ennek a visszaalakítása egy normális polgári demokráciában azt is jelenti, hogy azoknak az embereknek, akik legitimálták az előző rendszert, tehát Orbán rendszerét, azoknak mennie kell. Nagyon fontos elem ebből a szempontból a legfőbb ügyész szerepe, hiszen ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás tudja tenni a dolgát, ahhoz a politikának el kell tűnnie az igazságszolgáltatásból. Most ebből a szempontból egy fontos lépéshez értünk el. Önként ment a legfőbb ügyész. Az indokai értelmezhetetlenek, hiszen ha csak az lenne a probléma, hogy őt alaptalanul vádolják, akkor azt gondolom, hogy ezekkel a vádakkal szemben lehetne fellépni, küzdeni, sőt kötelező lenne, de nem erről van szó, sajnálatos módon minden alapja megvan annak, hogy, hogy kimondjuk, hogy az ügyészség legalábbis a teteje mindenképpen kiszolgálta Orbánék hatalmát, eltusolt ügyeket, nem ment utána, hagyta, hogy a korrupció állami szintre emelkedve az egész rendszert behálózza, hagyta, hogy az ország lehetőségeinek egy jó részét szó szerint elrabolják az elmúlt 16 évben. Ennek következménye kellene lenni. A következménye Orbán menetelek, a következménye Orbán bábjainak, embereinek menetelek. Ezt látjuk Súlyog, Polt és most a legfőbb ügyész esetében is. Szerintem lesznek még további menetelek.
0: Tegnap egy, hát elég, nem is tudom, látványos, vagy komoly inzultus érte a miniszterelnököt. Nem tudom, egyébként ilyet lehetett-e látni Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt, megjegyzendő, de hogy ez ön szerint mi? Véleménynyilvánítás vele szemben, vagy biztonsági kockázat egyébként, vagy a társadalmi állapotok, a közbeszéd durvulása kifejeződésének egy lenyomata?
1: Hát nézve, én szerintem inkább arról van szó, hogy magyar egy egész más típusú politikai szerepet vállal, mint Orbán. Orbán általában egyébként jellemző, mi most is 6-8 testőrkörvel kísérve közlekedik az országban, de nem tudom, hogy milyen alapon. Egy darabig jár még védelem a volt miniszterelnöknek, de ilyen mértékű, és szerintem emlékeim szerint nem. Ehhez képest én azt látom, hogy Orbán komoly testőrgyűrűben közlekedik, még a sajátjai között is. Magyar egy másféle politikai szerepe, politikus arculatot épít, egy közvetlenebb, elérhetőbb politikusi szerepet. Ez a nyugati polgári demokráciákban, különösen északon elég természetes, ugye látunk holland miniszterelnököt, aki biciklivel jár a munkahelyére, és itt tovább sorolhatom a példákat. Magyar, mintha ebbe az irányba menne, ennek vannak kockázatai, de én ezt nem érzem akkora nagy kockázatnak. Tehát inkább az emberi mi voltát láttam, ahogy visszaszól magyar, ahogy tovább tud lépni ezen, ahogy azt mondja, hogy hát szegény, megtévesztett ember, az inkább hasznára válik magyarnak, mint az a minimális kockázat, hogy valaki a közelébe kerülhet. Nyilván arról is van szó, hogy Magyar Péter megkéri az ő testőreit, hogy ne úgy közlekedjenek körülötte, mint Orbán Viktor testőrei tették ezt. Nyilván lehet azon gondolkodni, hogy mennyire kockázatos egy ilyen játszma, de magyar hozzá van ehhez szokva, hiszen 2,5 éven keresztül járt az országot mindenféle védelem nélkül, találkozott közvetlenül a választóival, időnként hangosan vele szemben ágálókkal is, de van ebben, hogy mondjam, tapasztalat van, elképzelés, hogyan lehet ezt kezelni, úgyhogy én nem láttam ezt ennyire tragikusnak, nem gondolom azt, hogy a magyar miniszterelnököt egyébként olyan elképesztő nagy fenyegetettség venné körül, akár Orbán Viktornak, akár Magyar Péternek hívják. Nyilván vigyázni kell arra azért, hogy mi van a Magyarországon, hogy mondjam, nem puskaporos a hangulat, ez nem igaz, tehát nincs ellenállás, amit Orbánék ugye szerveznek. Hát láttuk ezt a legutóbbi tüntetésüket, ugye a Sándor palota előtt néhány ezer szomorú ember gyűlt össze a szomorú és érdektelen Áder János beszédét meghallgatni, és még sokakat másokat. Tehát nincs arról szó, hogy egy ilyen nagyon-nagyon polgárháborús helyzet lenne, még ha Orbánék azt is gondolják, hogy el tudnák ezt legalább a sajátjaikkal fogadtatni. Nem ez a helyzet, az a helyzet, hogy volt egy több paprikázott bolond ember, aki nem tudott az indulatainak ellenállni. Nem azt mondom, hogy ez jó így, nem azt mondom, hogy nem kell ezen elgondolkodni, de belefér a Magyar Péterről alkotott politikusú arculatba, amit láttunk tegnap a valamelyik pályaudvaron.
0: Horn úr, ön volt az, aki itt azt mondta még május közepet után, hogy itt nem az a kérdés, hogy súlyok marad-e, hanem az, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök. Hát jócskán eljutottunk ebbe az érába, ugye, sőt már itt egy név esett is. Egy percünk van. Tud neveket mondani? Mondana neveket? Most mit gondol? Hogy gondolja? Hogy látja ezt?
1: Nem szívesen mondok neveket, nem akarok újabb embereket áldozatként látni a placon. Polgár Juditot én kifejezetten jó jelöltnek gondoltam. Pontosan azért, mert a nagyon sokak számára, még a jelenleg megmaradt fideszes szavazók számára is legalábbis elfogadható lett volna. És ilyen jelöltet kell keresni, szerintem van ilyen Magyarországon, túlzásba visszük ezt az egész dolgot. A döntés a Tisza frakció kezében, illetve a parlament kezében van, onnan oda a Fidesz kivonult, tehát ő nem számíthatunk, marad a hat fős. Mi hazánk, ugye ez nem egy lényeges, hogy mondjam, politikai több jelenség a parlamentben, tehát a Tiszának kell eldönteni, ugyanakkor a magyar társadalom úgy érzi, mint a mi nekünk kéne eldönteni, nem közvetlen elnökválasztás lesz, hanem átmenetileg megválaszt a politika, a parlament egy köztársasági elnököt. Nagyon sok alkalmas személy van, nem akarom senkinek rontani az esélyét, hogy kellemetlen helyzetbe hozni, úgyhogy azt kell mondanom, hogy szerintem napokon belül kiderül ez, hiszen összesen 30 nap áll rendelkezésre, és ebből már eltelt, ha jól számolom, 4 a parlamentnek a döntéshez, tehát egyáltalán nem ér rá a dolog, és nincs arra lehetőség, hogy ilyen nagy társadalmi egyeztetéseket folytassunk, amit láthatóan a magyar társadalom egyik.
0: Orbán Viktor visszajött a foci világbajnokságról, és bemutatta az új frakcióvezetőt. A részletekről Horn Gáborral, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. Köszönöm, hogy rendelkezésre.
1: Én is köszönöm, viszont hallásra.

0: Utazási kisokos Kis Bartalos Évával.
1: Szardínia szigete méltán híres a Karib-szigeteket idéző, vakítóan fehér homokos partjairól és a smaragdzöld vizéről. Ám pont ez a természeti csoda szülte a világ egyik legszigorúbb környezetvédelmi törvényét. Ha Szardínián nyaralunk, szigorúan tilos emlékként homokot, kadlókat vagy akár apró kavicsokat elvinni a strandokról. A helyi hatóságok ezt a környezet kifosztásának tekintik, és a repülőtereken a biztonsági ellenőrzés során tüzetesen átvizsgálják a táskákat. Ha valakinél akár csak egy kis műanyag flakonnyi szardíniai homokot találnak, a büntetés 500-tól egészen 3000 euróig is terjedhet. A visszaesőket pedig bíróság elé állíthatják. Sőt, a híres Spiaggia Rosa, vagyis a rózsaszín strand területén már magára a homokra is tilos rálépni. Azt csak a kijelölt fapallókról szabad csodálni. Ha pedig a sziget északi részén lévő csodás La Maddalena szigetcsoportot látogatnánk meg bérelt hajóval, előre engedélyt kell váltanunk, mert a Nemzeti Park területén a hatóságok azonnal lekapcsolják és megbírságolják az engedély nélkül horgonyzó turistákat.
2: Mondott tisztségéről Matus Olha, a művészeti alaptanácsának elnöke. Három tárgyalási napon át tartott Bernard Szlobodnyik vádlott vallomása a tisztító tűzügyben. Az Európai Bizottság 890 millió eurós bírságot szabott ki a Google-ra. Pozsonyban 20, Kassán 24 fok van.
0: Napzárta. Paszmár Líviával.
2: Kedves hallgatóink, önök adászáró hírműsorunkat hallják 2026. július 23-án csütörtökön. Hallgassák meg híreinket! Lemondott tisztségéről Matus Olha, a művészeti alaptanácsának elnöke. Döntését azzal indokolta, hogy hónapok óta személy ellen irányuló sajtóhadjáratnak van kitéve, amit már nem hajlandó tovább elviselni. Azt állítja, ugyanazokat a kérdéseket kapja újra és újra, válaszait pedig figyelmen kívül hagyják. Olha ugyanakkor a tanács tagja marad. Kis Balázs beszámolója.
3: A lemondás előzménye, hogy a tanács legutóbbi ülése után Matus Olha már nem válaszolt az újságírók kérdéseire, majd a testület bejelentette, feljelentést tesz rémhírterjesztés miatt az alap munkatársainak állítólagos lehallgatása ügyében. Korábban ugyanakkor az alap titkársága megerősítette, hogy az irodákban valóban találtak rejtett lehallgató eszközöket, ezért feljelentést tettek. Az új elnök megválasztásáig, amelyre augusztus 12-én kerül sor, a tanácsot az alelnök Lubomír Kleszcsinyec vezeti. Az alap megbízott vezetője szerint a váltás nem befolyásolja sem a pályázatok elbírálását, sem a már megítélt támogatások kifizetését. Martina Simkovicsová kulturális miniszter sajnálatát fejezte ki Olha döntése miatt. Úgy véli, a művészeti alapot érő bírálatok jelentős része valójában nem az intézmény működéséről, hanem a kulturális támogatások elosztásának átalakításáról szól. A tárcavezető szerint a minisztérium továbbra is átlátható és szabályokon alapuló támogatási rendszert kíván működtetni. Az ellenzéki pártok üdvözölték Matus Olha lemondását, de hangsúlyozták, önmagában az elnök távozása nem oldja meg a művészeti alap körüli problémákat. Szerintük az intézmény működését továbbra is a kormány korábbi személyi és szervezeti változtatásai terhelik, ezért mélyebb reformokra lenne szükség. Zora Jaurová, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint a jelenlegi kormányzat működésképtelenné tette az alapot, bírálta, hogy Olha a tanács tagja marad, amit a teljes szlovák kultúra megcsúfolásának nevezett. Az SAS-nél a lemondást az egyetlen helyes lépésnek tartják, míg Natália Milanová, a Slovensko mozgalom tagja attól tart, hogy a csere nem hoz javulást, és a távozó elnök helyére hasonlóan problematikus személy kerülhet.
2: A speciális büntetőbíróság besztercebányai székhelyén ma folytatódott a tisztító tűzügy tárgyalása, amely a rendőrség és a biztonsági szervek legfelsőbb vezetői körében 2012 és 2018 között állítólagosan létrehozott és működő bűnszervezetre vonatkozó gyanúkat érinti. A vádlott Bernard Szlobodnyik, akit egyben az egyik koronatanúnak is tekintenek, a tárgyalás harmadik napján tett ma vallomást a vádirat mind a 20 pontjával kapcsolatban. Öt cselekmény elismeri bűnösségét, egyben pedig tagadja. Bernard Szlobodnyik, a Nemzeti Bűnüldözőügynökség pénzügyi rendőrségi egységének volt vezetője, részletesen leírta, hogyan történt a rendőrségi nyomozások befolyásolása és akadályozása konkrét ügyekben. Állítása szerint a megbízásokat közvetlenül a nyitrai vállalkozótól Norbert Bödörtől, valamint az akkori országos rendőrfőkapitánytól és jelenlegi parlamenti alelnöktől Tibor Gáspártól kapta. Minden utasítás rajta keresztül érkezett, és állítása szerint rendszeresen jelentést tett nekik az eljárás állásáról, a nyomozás menetéről és az egyes intézkedésekről. Állítólag nem voltak elégedettek a munkájával. Hétfőn Tibor Gáspár is tanúvallomást fog tenni, védője Marek Para Bernard Szlobodnyik vallomását abszurdnak minősítette. A pozsonyi közigazgatási bíróság ma hatályon kívül helyezte a belügyminisztérium határozatát, amely Bránko Kiss korábbi országos rendőrfőkapitány helyettesi felmentéséről szólt, és az ügyet további eljárásra visszautalta a minisztériumba. A bíróság egyúttal megállapította, hogy jogellenes volt Kiss Pozsonyból Besztercebányára történő áthelyezése, mivel ezt semmilyen indokkal nem támasztották alá. Erről Kiss ügyvédje Peter Kubina tájékoztatott a közösségi hálón. A belügyminisztérium fellebbezést nyújthat be az ítélet ellen. Matus Utajestok belügyminiszter hivatalba lépése után ideiglenesen felfüggesztette több rendőr, köztük az úgynevezett Csurilla csoport közszolgálati tevékenységét. Ezt bűncselekmény elkövetésének gyanújával indokolta, mivel a rendőrök védett bejelentői státusszal rendelkeztek, a bejelentő védelmi hivatal szerint a miniszternek először nekik kellett volna hozzájuk kellett volna fordulnia. 2023. októberének végén Sutajestok úgy döntött, hogy megszünteti a rendőrfőkapitány helyettesi tisztségeket, és mindkét alelnököt más beosztásba helyezi át. Pozsony városa szerint a Slovnaft tervezett hulladékégetőjének környezetvédelmi engedélyezése hiányos volt, ezért fellebbezést nyújtott be. A Slovnaft viszont kitart amellett, hogy a projekt megfelel az előírásoknak, és teljesíti a minisztérium által megszabott feltételeket. Mezőszállási Márk összefoglalója.
4: A városvezetés szerint a Környezetvédelmi Minisztérium nem válaszolt minden felvetésükre. Kifogásolják például, hogy a határozat nem tér ki kellő részletességgel a hulladékszállítás várható hatásaira, és szerintük a lakosság egészségére gyakorolt következményeket sem vizsgálták megfelelően.
5: Hlavné mesto podalo rozklad proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia týkajúceho sa posúdenia EIA novej spaľovne Slovnaftu. Máme za to, že Ministerstvo životného prostredia sa
4: nevyjadrilo, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium nem válaszolt a főváros által az EIA eljárás során benyújtott valamennyi észrevételre. A határozatból például egyáltalán nem derül ki, hogyan kezelt a minisztérium a hulladékszállítás kérdését. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a közegészségügyi hatásokat sem vizsgálták kellő alapossággal. A Környezetvédelmi Minisztérium az új hulladékégető tervezett helyszínének alkalmasságát vizsgálva nem vette figyelembe az érintett terület sajátos jellegét. Ez egy védett vízbázis terület, amely több természetvédelmi területtel is érintkezik. A döntése mellett nem veszi figyelembe a térség jelenlegi környezeti terhelését sem, amelyet már a meglévő szennyező források okoznak, illetve azt sem, hogy a tervezett beruházás milyen kiterjedt területre gyakorol majd különböző hatásokat, nyilatkozta Pozsony város szóvivője. A Környezetvédelmi Minisztérium korábban elvi hozzájárulását adta a beruházáshoz, ugyanakkor 56 műszaki és környezetvédelmi feltételt szabott a projekt megvalósításához. A Slovnaft szerint a beruházás stratégiai jelentőségű, és a vállalat azt közölte, a társadalmi egyeztetés során több ponton módosította a terveket, valamint vállalja a minisztérium által előírt valamennyi feltétel teljesítését.
2: Ma egy propánbután palack robbant fel helytelen kezelés következtében a pozsonyi Miletyicsova utcai piac egyik standján. Négy személy égési sérüléseket szenvedett, őket a mentősök ellátták. A helyszín biztonságos. Erről Szilvia Simková, pozsonyi kerületi rendőrség szóvivője, valamint Stefán Kocsi, a pozsonyi kerületi tűzoltóság szóvivője tájékoztatott. A tűzoltók a helyszínen tűzvédelmi intézkedéseket hajtottak végre. Az összes propánbután palackot lezárták, majd fokozatosan kivitték azokat egy szabad területre. A tűz keletkezésének okát jelenleg vizsgálják, az ügyet a rendőrség is vizsgálja. Az Európai Bizottság ma bejelentette, hogy az amerikai technológiai vállalat, a Google, megsértette az Európai Unió digitális piacokról szóló rendeletének szabályait. A bizottság azzal vádolja a vállalatot, hogy a Google Search keresési eredményeiben előnyben részesíti saját szolgáltatásait. Bírálja továbbá az alkalmazásfejlesztőkre vonatkozó korlátozásokat is, akik szerinte nem irányíthatták szabadon a fogyasztókat a Google Play áruházon kívüli alternatív vásárlási csatornákra. Ezen jogsértések miatt két bírságot szabott ki a vállalatra, 460, illetve 430 millió euró összegben. Washington már korábban is bírálta az uniós digitális platformokra vonatkozó szabályozást. Donald Trump amerikai elnök kormánya régóta azt állítja, hogy ezek a szabályok kedvezőtlenül befolyásolhatják az amerikai technológiai vállalatok üzleti tevékenységét. A Google-nak 60 napja van a határozat teljesítésére, amely ellen a vállalat fellebbezést nyújtott be. A viszocsinai kerületben Nemesnad Oszlavóban található cseh katonai bázison lezuhant egy katonai helikopter. Erről ma a Cseh Köztársaság hadserege számolt be az X-en, hozzátéve, hogy a fedélzeten 5 katona tartózkodott. A helyszínen az integrált mentési rendszer egységei dolgoztak. Petr Jánáncsak, a viszocsinai kerületi mentőszolgálatának szóvivője a CT24 csatorna adásában elmondta, hogy a balesetben egy ember életét vesztette. A Venom helikopter egy amerikai többcélú jármű, amely 8 teljes fegyverzetű katonát képes szállítani. Harci feladatok ellátására irányított vagy nem irányított rakétákkal szerelhető fel. A Viper helikopterrel együtt ezek a cseh hadsereg új helikopterei, amelyek 2023 óta tartoznak a helikopteres légierőhöz.
6: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
7: Ma este újabb mérkőzéseket rendeznek a labdarúgó konferencia liga második selejtező körének első felvonásában. Debrecenben pár perc múlva 18 órakor kezdődik a DVSC Pjunyik-Jereván találkozó. A Dac 18.30-kor fogadja a bosnyák Veles Mostart. Ez lesz a német Robert Klaus vezetőedző első tétmeccse a Dunaszerdehelyiek kispadján. Nagy várakozás előzi meg a 20 órakor kezdődő Paks Panathinaikos összecsapást. A Tolnai városban teltház lesz. Az Európa Ligából átkerült zsolnai csapat is hazai közönség előtt játszik. 20.30-tól a Katowice lesz az ellenfele. A visszavágókat egy hét múlva bonyolítják le. Az előző kiírásban nyolcaddöntős Ferencvárosra, a labdarúgó Európa Liga selejtező második fordulójában már sokkal nehezebb feladat vár, mint az elsőben, ugyanis a szerb Vojvodina után a Twente lesz az ellenfél. Az első hollandiai meccsen ma 20 órakor indul útjára a labda. Az osztrák élvonalbeli labdarúgó bajnokságban szereplő Hartberg kölcsönvette a Liverpool magyar válogatott kapusát, Pécsi Ármint. Farkasné Keceli Bianca a negyedik helyen zárt a nők 10 méteres, 30 plusz 30 lövéses normál versenyszámában az észtországi Tallinnban zajló mozgó céllövő világbajnokságon. Monika Stibrava negyedik, Vanessa Hokková pedig hatodik lett a női trap döntőjében a kínai Hangcsúban zajló sportlövő világkupa versenyen. A magyar férfi vízilabda válogatott 16-11-re nyert a horvát U20-as csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő negyed döntőjében. Szombaton a legjobb 4 között a házigazda ausztrálokkal találkozik, akik nagy meglepetésre 5 méteres párbajban búcsúztatták a spanyolokat. Zsoltonyi

Kellemes nyári idő ígérkezik, időnként gomoly felhőkkel, csapadékra csak elszórtan van esély, a legtöbb helyen száraz marad az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Kedves hallgatóink, ennyi fért a napzártába. Munkatársaim Kis Balázs, Mezőszállási Márk és Vasiesó Lívia hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Paszmár Lívia hírszerkesztőt hallották. Viszont hallásra!